0: hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Felkelek, és az első kapcsolatban a rádiót, illetve napközben is munkahelyen szoktam hallgatni. Bírlak titeket nagyon.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó.

0: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Mert nagyon szeretlek benneteket is, és nagyon jók a zenéjétek.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: megszakítás nélkül.
1: Sunshine FM. Csak jó zene.

0: Jó.
1: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
2: Helyi hírek, információk.
3: A választás egyszerű.
1: Ez a Sunshine FM.
3: Csak jó zene.

0: Csak jó zene megszakítás nélkül. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Jól mondta az anyukám, mindig az volt a hibám, hogy a szívem navigál, nincs orvosság. Minden rosszabb nap után van egy jobb is, ami vár. Addig húzom az igát, bad boys don't cry. Mások vagyunk, te meg én, mert én megélem a mát, mert tudtam az elején, de meg bosszulja magát, nekem az a cél.

0: vagyok nagyon.
1: Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
3: Alszik a város, míg ébren reggel 6-kor. Ó, oh, bennünk van a vibe, ó, oh, sok a lány, az érzés hajszol. Forró a test, a szív még akar, az agy lárász. Nem lehet vége, ne tegyük ezt, mi írjuk meg a történetünket. Hey.

felhő, a lelkem tenger, az este erdő, és benne minden ember, benne minden ember, lámpa fény a parton, lenne minden reggel, egy kanapé,

0: miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Azért szeretem a Sunshine FM-et, mert jó műsorvezetők vannak benne, és jó zenéket játszottok.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: most. Túl sok fény, még beérzem a ritmust, de most pihenek a fűben és dúdolok.
1: Éjjel-nappal minden, amit szeretünk.
2: A térség első számú rádiója. Ez a Sunshine

0: miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Nagyon jó zenék vannak, nagyon sok játék van, nagyon sokat szoktam rajta mosolyogni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: Café a sunshine.hu-n. Keresd podcast adásainkat weboldalunkon és a közösségi felületeinken.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Jövő héten benyújtják a vagyonvisszaszerzési hivatalról szóló jogszabályokat. Vádat emeltek Mező Csát polgármester ellen a nyelvi pótlék miatt. Ártatlannak vallotta magát a Till Tamás meggyilkolásával vádolt férfi. Földi Betti vagyok, íme a részletek.
0: Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Kábelfektetési munkák jelentenek akadályt a Kisernő Szarvas utca találkozásánál, valamint az Árok utcán mindkét helyen bújjával jelölték a munkaterületet. Legyünk figyelmesek, jó utat és balesetmentes közlekedést! Június 18-tól élesben is működni kezdenek az új állandó sebességmérő berendezések Debrecenben. A fix trafipaxok a nap 24 órájában mérik majd az arra közlekedő járművek sebességét, sebesség túllépés esetén pedig az adatokat továbbítják a rendőrségközponti rendszerébe. Legyünk figyelmesek, jó utat és balesetmentes közlekedést!
0: Hírpercek a Sunshine FM-en.
2: Jövő héten az országgyűlés elé kerülnek a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályok, jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök közlése alapján az új hivatal feladata az elmúlt 20 év közvagyont érintő visszaéléseinek feltárása, a korrupciós és vagyonkimentési ügyek kivizsgálása, valamint a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzésének jogi támogatása lenne. A hivatal az országgyűlés alá tartozna, elnökét pedig kétharmados többséggel választanák meg. Ruf Bálint miniszter elnökséget vezető miniszter közben rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezte június 22-re és 23-ra. A kormány szerint több törvény módosítására is szükség van ahhoz, hogy Magyarország hozzáférése az uniós forrásokhoz biztosított legyen. Vádat emelt az ügyészség Siposnyi Horváth Anita Mező Csát polgármestere ellen nyelvi pótlékügyében. A mezőkövesdi járási ügyészség nagyobb kárt okozó csalás büntette miatt fordult bírósághoz. Az ügy előzménye, hogy a polgármester 2020-ban nyelvi pótlékot szavaztatott meg magának a képviselő testülettel, amelyet azóta rendszeres juttatásként fel is vett. A kifizetett összeg mára mintegy 2 millió forintra nőtt. A vita középpontjában az áll, hogy a bemutatott nyelvi vizsga dokumentum jogosította állami nyelvi vizsgaként nyelvi pótlék felvételére. A polgármester korábban azt állította, hogy az ügy politikai támadás része. A hatósági vizsgálata 2020-26 közötti időszakra terjed ki, és az akkori jegyző szerepét is vizsgálják. Az ügy bíróságon folytatódik. Ártatlannak vallotta magát a kecskeméti törvényszéken F. János, akit a Bajai Till Tamás 2000-es meggyilkolásával vádolnak. A férfi 14. életévét be nem töltött személyi sérelmére aljas indokból és különös kegyetlenséggel elkövetett emberöléssel vádolják. A szerdai első tárgyalási napon a vádlott azt mondta, a vádiratban foglaltakat nem követte el és azt állította, korábbi beismerő vallomását fenyegetés és zsarolás hatására tette. Az ügyészség korábban 15 év fegyházbüntetést indítványozott arra az esetre, ha a férfi beismeri bűnösségét és lemond a tárgyalás jogáról. A vádlott az eljárás során több egymásnak is ellentmondó vallomást tett. Volt, amikor beismerte a gyilkosságot, később viszont már balesetről beszélt. A bíróság tanúk és szakértők meghallgatásával folytatja a pert. Decemberig több mint 10 tárgyalási napot tűztek ki. Matusik Tamás nevezi ki a fővárosi törvényszék elnökévé a következő 6 évre. Magyarország legnagyobb bíróságának vezetésére ketten pályáztak. Az eddigi elnök Tatárkis Péter, valamint Matusik Tamás az országos bírói tanács korábbi elnöke. A törvényszék bírái szavazással döntöttek a jelöltekről, a kinevezés pedig az országos bírósági hivatal elnöke Senyei György adta ki. Matusik Tamás 2018 és 24 között vezette az országos bírói tanácsot, és korábban többször is kiállt a bírói független mellett. Pályáját 2004-ben kezdte a fővárosi bíróságon, később bírósági titkárként, majd nyomozási bíróként dolgozott. Elnöki kinevezéséig a Budai Központkerületi Bíróság nyomozási bírói csoportjának csoportvezető bírája volt. Több mint 1000 fiatalt vártak kedden Nyíregyházán a Kossuth téren a Nyírkef nagyszabású prevenciós rendezvényén. A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum a kábítószerfogyasztás és illegális kereskedelem elleni küzdelem világnapjához kapcsolódva szervezte meg a programot, amelynek célja a szenvedélybetegségek megelőzése és a nemetmondás fontosságának hangsúlyozása volt. A diákokat interaktív feladatok, ügyességi játékok, szemléletformáló standok és személyes tanácsadás várta. A rendőrség bűnmegelőzési szakemberei pedig drog és alkoholhatást imitáló szemüvegekkel mutatták be a tudatmódosító szerek veszélyeit. A rendezvényen szó volt a designer drogokról, az online drogpiacról, az e-cigarettákról, az F-bárokról, valamint a viselkedési függőségekről, például a túlzott TikTok használatról is. A szervezők szerint a megelőzésben különösen fontos, hogy a fiatalok hiteles szakemberektől kapjanak információt, és találjanak olyan közösségi alternatívákat, amelyek segítenek elkerülni a veszélyes függőségeket. Nagy érdeklődés mellett zárult Nyíregyházán a 97. ünnepi könyvhét és a 25. gyermekkönyvnapok program sorozata. A Móricz Zsigmond megye és városi könyvtár hatnapos rendezvénye gyermekprogramokkal, könyvbemutatókkal, író-olvasó találkozókkal, irodalmi beszélgetésekkel, dedikálásokkal és könyvvásárral várta a látogatókat. Az idei könyvhétre a nagy érdeklődés miatt egy nappal hosszabb programmal készültek, a rendezvényeken több alkalommal is megtelt a könyvtár konferencia terme. A vendégek között volt a Borcsahályi János, Ferencik Adrien. A zárónapon szakmai programot tartottak, bemutatták a könyvtárosok publikációit, és megnyílt a Könyvtárosaink másik arca című alkotói kiállítás is. A könyvtár nyáron sem áll le táborokkal, gyerekprogramokkal, kockakeddel, VR bemutatóval és hamarosan e-könyv kölcsönzési lehetőséggel is készülnek. Új oldaláról mutatkozott be Tóth Károly, a Móricz Zsigmond Színház művésze. A Nyíregyházán Totyaként ismert színész ezúttal nóta énekesként áll színpadra a Színbád szabadtéri pódium színpadon, ahol Kis Eszter Júliával közösen adott magyar nótástát. Az Akácos út című műsorban klasszikus magyar nóták és csárdások csendültek fel, Tóth Károly számára pedig egy régi gyermekkori álom vált valóra. A művész elmondta, édesapja rajongott a magyar nótákért, ő pedig már gyerekként arról álmodott, hogy egyszer ebben a műfajban is színpadra léphet. A produkcióban zongorán Csernák Tibor, hegedőn pedig Botos Lajos prímás működött közre. A közönség vastapsa jutalmazta az előadást. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei honismereti egyesület 2026. május 11-én tartotta meg tisztújító közgyűlését. 2018 óta az egyesület élén álló dr. Bene János elnök és Lóca János titkár a tisztújító közgyűlésen nem vállalt újabb megbízatást, lehetőséget adva a fiatalabb nemzedék képviselőinek a szervezet vezetésében való szerepvállalásra. A tagság az egyesület új elnökévé Garas Norbert levéltárost, a vármegyei levéltár igazgató helyettesét választotta, míg a titkári feladatokat a jövőben Vitális Zsombor, a Demeter Öröksége Egyesület elnöke látja el. A közgyűlés megválasztotta az elnökség, illetve az ellenőrző és számvizsgáló bizottság új tagjait is. Vádat emelt a debreceni járásügyészség egy férfi ellen, aki a vád szerint közel két éven át engedély nélkül gyűjtött fémhulladékot Hajdúbihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye több településen. A vádirat alapján a férfi 2022. februárjától 2024. decemberéig jövedelemszerzés céljából több mint 36 tonna fémhulladékot vásárolt fel, majd azt rendszeresen pénzért adta le egy rétavirtási telephelyen. Az ügyészség szerint ólom akkumulátorokat is értékesített, amelyek veszélyes hulladéknak minősülnek. A nyomozás megállapította, hogy a vádlott nem rendelkezett a hulladék gyűjtéshez szükséges hatósági engedéllyel vagy nyilvántartásba vétellel. A férfi beismerte a bűncselekmény elkövetését, az ügyészség pedig azt indítványozta, hogy a debreceni járás bíróság tárgyalás nélkül büntető végzésben felfüggesztett börtönbüntetés szabjon ki vele szemben. Fontos mérföldkőhöz érkezett a Sensirion Hungary Kft. Debrecenben. A svájci hátterű szenzor technológiai vállalat helyi gyárában elkészült a 25 milliómodik termék. A debreceni üzem tavaly ünnepelte fennállásának 5. évfordulóját, és mára több mint 150 munkatársan járul hozzá a Sensirion nemzetközi gyártási hálózatához. Mátó Viktor ügyvezető igazgató szerint a 25 milliós darabszám jól mutatja a telephely fejlődését, különösen úgy, hogy ebből csak nem 9 millió termék 2025-ben készült. A vállalatnál a növekedés nem csak technológiai beruházásokkal és kapacitásbővítéssel, hanem új munkatársak felvételével is támogatják a termelésben. A mérnökségen, a minőségügyben és a támogató területeken. A jubilómi termék elkészültét június 16-án a dolgozóknak szervezett eseményen ünnepelték meg, amelyen részt vett a Sensirion operatív alelnöke is. Június 18-tól élesben is működni kezdenek az új állandó sebességmérő berendezések Debrecenben. A fix trafipaxok a nap 24 órájában mérik majd az arra közlekedő járművek sebességét, sebesség túllépés esetén pedig az adatokat továbbítják a rendőrség központi rendszerébe. Az új mérők lakossági kérések alapján kerülnek ki olyan helyszínekre, ahol régóta visszatérő probléma a gyorshajtás. A cél a biztonságosabb közlekedés, a balesetek megelőzése és az ott élők nyugalmának védelme. Az új trafipaxok Debrecen Józsán, az Elek utcán és a Rózsavölgy utcán, Debrecenben a Jánosi utcán, valamint a 48-as főúton, Debrecen Nagycserénél működnek majd.

0: Debrecen aktívan alakítja a globális autóipar jövőjét, a helyi mérnökképzés pedig lépést tud tartani az ipari technológiaváltással. A szakember arról is beszélt, hogy a jövő gyártásában egyre nagyobb szerepet kap majd a dolgozók és a robotok együttműködése. Több rendőrt szeretnének látni az utcákon az emberek, erről beszélt parlamenti bizottsági meghallgatásán Meccsár Tamás országos rendőrfőkapitány jelölt. A Heves vármegyei rendőrfőkapitány korábbi vezetője azt mondta, emberközpontú, modernebb és decentralizáltabban működő rendőrséget szeretne kialakítani. Kiemelte, hogy stabilizálni kell az állományt, csökkenteni a bürokráciát és megerősíteni a helyi kapitányságok szerepét, mert az állampolgárok leggyakrabban velük találkoznak. Meccsár Tamás beszélt a létszámhiányról is, szerinte új képzési rendszerre és vonzóbb rendőri pályaképre van szükség, mert az állomány átlag életkora már közelít az 50 évhez. A jelölt bírálta a tömeges bírságolás gyakorlatát, és azt mondta, az első intézkedések között javítanának a rendőrségi járművek állapotán. Kinevezését a parlamenti bizottság 7 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett támogatta. A legfőbb ügyészség szerint a sajtóban megjelent találgatások nehezítik az úgynevezett aranykonvoj ügyének felderítését. Az ügyészség közölte, soron kívül megteszik a szükséges intézkedéseket, és az ügy körülményeinek teljes feltárására törekednek. Magyar Péter miniszterelnök korábban belső vizsgálatot rendelt el az ügyben a TEK-nél, a NAV-nál és az érintett titkos szolgálatoknál, valamint felszólította a legfőbb ügyész, hogy szólaljon meg az ügyben. A legfőbb ügyészség válasza szerint az Alkotmányvédelmi Hivatal március 4-én tett fel jelentést, amely pénzmosás egyszerű gyanúját alapozta meg. Az ügyészség másnap a NAV bűnügyi főigazgatóságát jelölte ki nyomozóhatóságként. A NAV pedig elrendelte a nyomozást. Az ügyészség azt is közölte, hogy az akcióról előzetesen nem tudott, arról csak utólag szerzett tudomást. A nyomozás jelenleg is folyamatban van. Június végén elindul a hazai dinnyes szezon, a magyar dinnye pedig fokozatosan átveszi a külföldi termékek helyét az üzletekben. Az Agrártárca szerint a dinnye termesztésnek komoly hagyományai vannak Magyarországon, a termelők munkájának köszönhetően pedig több mint 120 tájfajta terem az országban. Az egyik hazai áruház beszállítói több mint 600 hektáron termesztenek görögdinnyét, az áruház láncban eladott mennyiség pedig 2018 óta meg háromszorozódott. Tavaly 17.600 tonna görögdinnyét értékesítettek Magyarországon, ami 7%-os növekedést jelentett az előző évhez képest, és a vállalat eddigi legnagyobb értékesítési volumene volt. Elhalasztaná az egységes országos örökbefogadási nyilvántartási rendszer bevezetését a Tisza párt. A parlament honlapjára felkerült törvénymódosító javaslat szerint az új rendszer a tervezett július 1-e helyett csak 2027. január 1-én indulna el. Az indoklás szerint több időre van szükség az informatikai rendszerek adminisztrációjához, stabil működéséhez, valamint az egységes országos protokollok gyakorlati alkalmazásához. A képviselők úgy látják, a jelenlegi határidőig nem garantálható a biztonságos átállás, ezért további szakmai és adminisztratív felkészülési időt tartanak szükségesnek. A módosítás az országgyűlés elfogadja a kihirdetését, követő napon léphet hatályba. Erdő Péter bíboros prímás Esztergom budapesti érsek fogadta Magyar Péter miniszterelnököt a budapesti prímási palotában. A találkozó középpontjában a kormányfő közelgő vatikáni látogatásának előkészítése állt, amelynek során Magyar Péter 14. Leó pápával találkozik majd. Az Esztergom budapesti fő egyházmegye tájékoztatása alapján a megbeszélés, a párbeszéd, a kölcsönös tisztelet és a közös felelősség vállalás jegyében zajlott.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvasható. Sunshine FM.
2: Sporthírek következnek, köszöntöm Önöket, Dankó Lászlót hallják. Korosztályos válogatott játékost igazolt a Nyíregyháza Spartacus labdarúgó csapat, a Hős Zsombor a Spariban folytatja pályafutását. A 18 éves középpályás fiatalon került az osztrák Admira együtteséhez, majd hazatérve 2023-ban szerződtette a Vasas. A fővárosiaknál bemutatkozhatott a felnőtt csapatban, miközben folyamatosan tagja volt a korosztályos válogatottaknak. Az U17-es nemzeti csapatban 10-szer, az U19-esben 8-szer játszhatott eddig. A legutóbbi idényben a fővárosiakkal megnyerte az NB2-es bajnokságot, és 16 meccsen lépett pályára a másodosztályban, melyeken 3 gólpasszt adott. A fiatal játékossal 2030-ig szóló szerződést kötött a Nyíregyháza. Az UEFA svájci központjában megtartották a konferencia liga második selejtező edzőkörének sorsolását. A DVSC a máltai Marsas Lok, illetve az örmény Pjunik párharc győztesét kapta ellenfélül. A sorsolás szerint az első mérkőzés Debrecenben lesz. A játéknapok július 23-a és 30-a. A Pjunik az örmény rekordbajnok, brazil és portugál légiósokkal a keretében.

0: tehát komoly játékerőt képvisel. Tavaly a Győr 4-3-as összesítéssel búcsúztatta az Örmény gárdát, szoros csata volt, ez is jelzi a kvalitásukat. A máltai együttes is nyert már bajnoki címet hazájában. A törökországi Mersinben rendezik az idei U23-as kerekesszékes vívó világbajnokságot, melyen a Deac fiatal sportolója Bujdosó Sándor már az első napon fegyvert ragadott. Bujdosó Sándor pályafutása során először szerepel VB-n, a viadalon tör és kard egyéniben indul, az első napon az utóbbi fegyver nemben vívott. A csoportmérkőzést 3 győzelemmel és 2 vereséggel teljesítette, ezzel rögtön a 8-döntőbe jutott, az egyenes kieséses szakaszban már nem tudta kiharcolni a negyeddöntőt, mivel kikapott táj ellenfelétől. Ezek voltak a sporthírek, további szép napot!
1: Térségünkben frontmentes marad az idő, a legmelegebb órákban bágyattabbak, tompábbak lehetünk és megnövekedhet a reakcióidő. Pénteken a hajnali órákban 12-19 fokot mérhetünk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Sunshine FM.
3: Csak jó zene.
2: Csak jó zene.

0: Feltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Hogyha a tengerparthoz mész nyaralni, akkor ne pisíj bele a tengerbe, mert oda vonza a cápákat.
2: Ezt jókor mondod. Haveromnak szó.
1: Az egy dolog. De ha te belepisíltél, akkor gyorsan gyerek.
2: De haverom maradhat.
1: Igen. Igen, mert lehet, hogy megjelennek majd a cápák a környéken.
2: De hova van az? A Dallas ismétlése most megy.
1: Igen, a Vöröstengerbe ezért ért egy búvárt ilyen baleset. Azt nem tudom, hogy ott hogy búvárkod. Hát nyilván ott az nem olyan, hogy kimegyek és szétnézek, ott vagyok a tenger közepén, ó, most jött rám, mert pisélnem kell, reggel megittam azt a két pohár vizet, már csak nem úszok ki.
2: Azt hittem, hogy az városi legenda, amikor ezt mondják az emberek, hogy hát mint egy teleszart búvárruha, akkor tényleg van ilyen. Akkor tényleg
1: nem volt búvárruhában. Igen, de nyilván ez állítólag működik, és tényleg úgy van, mint a vérrel, tehát, hogy annak az ammóniának a szagát, meg ilyesmit megérzik a cápák, hihetetlen jó a szaglásuk, és messziről kiszagolják, és az nekik táplálék. Már hogy azt jelzi, hogy ott egy táplálék van, és akkor így esetleg támadnak. Igen, de akkor most már tudjuk, hogy a delfinekkel
2: sem... Magasabb húgysav értéke. Szerintem kevesebb.
1: Labor jelentés.
2: Kevesebb vörös hús kell lennie.
1: Vérvizsgálatot tetszik kérni? Csattogtatja a fogászat.
2: Na, akkor most vért veszek.
1: Igen, megnézzük, hogy milyen. Kicsit magas a koleszterin.
2: Igen, leszakadt az egyik karja, maradhat. A delfinő.
1: Ez nagyon morbid,
2: de mi...
1: De vigyázzunk.
2: Mi alföldi gyerekek erről tudunk ki.
1: Mi ezt így képzeljük el. Szóval nem játék a delfin sem. Meg hát
2: a medvéről mondtuk ezt mindig, de nézzük a delfin
1: sem. Tehát, hogy azért ezek vadállatok, tehát amellett, hogy lehet nagyon szerethetőek, meg nagyon aranyosak, milyen érdekes, nem a medvére, és azt mondja, jaj, maci, még méz is készült belőle, meg minden, jaj, egy kis, meg maci, laci, meg minden, ez a kép marad meg benne. Gyerekkorban minden embernek volt gyerekkorában egy kis plüss mackója, vagy valami, mert azt kapod.
2: Hát néhány nőnek is manapság van.
1: Igen.
2: Nyilván attól függ, hogy az a férfi melyik autó, milyen autóból száll ki, hogy büdös disztó, vagy édes mackó.
1: Igen.
2: Azt mondják a delfinről, hogy az egyetlen vízélemlős, amelyet nem tántorít el, ha a kiszemelt lény más biológiai fajhoz tartozik. Tehát képes úgy viselkedni, mint egy házi nyúl, amelyik nem hagyja békén a macskákat, kutyákat, a széklábát, csak hogy a nyúlnak nincs olyan fejlett intelligenciája, hogy még féltékeny is legyen. Tehát féltékeny állatok, mind a mellett, hogy intelligensek.
1: Te úsztál már delfint?
2: Nem.
1: Láttál már egyébként élőben delfint? Már nem akváriumban, hanem úgy, hogy a tengerben.
2: A állatparkban például?
1: Nem, hanem hogy mikor, nem tudom, Egyiptomban vagy bárhol jártál a világban, és akkor esetleg ott úszkált a vízben.
2: Mert van... Nem tudom, én a tengerben csak pisilni járok, aztán hamar megvan, úgyhogy igazából nem figyeltem.
1: Most már tudjuk, hogy Egyiptom miért lett az egyik legveszélyesebb, a sok cápa támadás miatt. És érdekes, mindig csak abban a periódusban, mikor a Gabi ott nyaralt. Egyébként az egyik legfélelmetesebb látvány. Én nagyon szeretek így, hogyha a tengerparton vagyunk, akkor mindig viszek magammal egy ilyen búvárpipát, meg mindent, hát főleg, amikor a gyerekekkel voltam. Igen, és akkor csak lebegsz a víz tetején, és közben alattad.
2: Pedig... Jó, nekem attól herpeszem.
1: Attól.
2: Hát,
1: mi a sós vízben?
2: Hát képzeld el, hogy mentünk, hát olyan volt egyébként, mint egy népesemet szájról szájról.
1: Oké, nekem belepisíz a tengerbe.
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu. Sunshine FM. Csak jó zene. Csak

0: Ez a Keltető Sport.
1: A Keltető Sport.
2: Szép reggelt és jó sportolást kívánunk mindenkinek. Tegnap is voltak VB mérkőzések, kezdjünk ezzel?
3: Kezdhetünk. Melyiket láttad, vagy melyikben néztél bele? Az Anglia-Horvátországba belenéztél-e? Az már ugye később volt, nem biztos, hogy az a te időpontod.
2: Olyannyira belenéztem, hogy végignéztem, és akkor ilyen egy óra előtt valamikor feküdtem le, mert még összefoglalókat is néztem, akkor meg már utána az a baj, hogy átesel a ló túloldalára, már nem érzed annyira fáradtnak magad, de közben a folyosón neki mész a falnak, de még aludni nem akarsz, olyan vagy, mint egy hisztis gyerek, nem akarok aludni.
3: Igen, de hát most nézzék el a munkahelyeken, hogy mindenki ilyen, és nyugodtan lehet arra fogni, hogy VB meccseket néztek. Egyébként parádés volt a találkozó, mert vezetett Anglia, egyenlített Horvátország, vezetett Anglia, egyenlített Horvátország, aztán már csak vezetett Anglia, és 4-2 lett a vége.
2: A dolog érdekessége az én szemszögemből az, hogy na jó van, oké, belenézek. Már megy, na mindegy, bekapcsolom. Már 2-1. Aztán jó van, csinálok egy szendvicset. 2-2, 3-2, úristen.
3: Ez nálunk is így zajlott, hogy már megint gól, tehát így, igen.
2: És egyet láttam élőben, és akkor 2-t talán.
3: Közben
2: egyet.
3: Még volt kivédett 11-es, de aztán azt újra rugatták.
2: Elmegyek zuhanyozni, mondom, úgyis fél idő van. Kicsit túl toltam, vagy túlhúztam, 3-2. Hát 2-1-en hagytam itt.
3: És hát ott az angolok eldönthették volna, rengeteg helyzetük volt, nagy védések.
2: Hát 18-20 kapura lövésége.
3: Igen, a horvát kapustól. Úgyhogy itt 4-2 lett. A Portugália-Kongó meccsen viszont döntetlen lett a végeredmény, pedig nagyon sokat, 80%-ban a portugálok birtokolták az első félidőben a labdát, és mégsem tudták megnyerni a meccset. Nagyon korán vezetést szereztek, aztán Kongó egyenlített, és milyen érdekes. Kongónak voltak a nagyobb helyzetei, elég meddő volt a fölénye Portugáliának. Ronaldo nem játszott jól, az az igazság. Volt két helyzete, mind a kettőt elrontotta, úgyhogy csalódott is volt. Próbálták egyébként nyugtatni a társak, kicsit feszültnek tűnt szerintem. Egyrészt az, hogy ő is már most a sokadik világbajnokságán játszott, mindig ott van ez az örök kérdés, Messi rúgott egy mesterhármas, hát akkor neki is nyilván gólt kell rúgnia.
2: És olvastam, hogy a EB-ket meg a VB-ket összesítve 10 meccs óta meddő gólrúgásban Ronaldo, és hát biztos azzal próbáltak lelket önteni bele, hogy semmi baj, már a te korodban.
3: Nagyon nem? Pozitív volt a szurkolók hozzáállása.
2: Tényleg? Azt nem tudom, belealudtam amúgy abban a meccsben.
3: Ja, akkor ezért maradtál fenn este.
2: Igen, délután
3: volt. Tehát, hogy amikor nem ment neki, akkor buzdították a szurkolók, és az ilyen szempontból pozitív volt, nyilván a portugál szurkolók elsősorban. A kongóiak meg nagyon örültek.
2: Megint egy tipix gyilkos meccs, tehát, hogy erre senki nem számít.
3: Alakul a meccset, bár a Portugália-Mexikó döntő most elég távolinak tűnik, de bármi lehet, minden esetre elképzelhető, hogy ilyen meglepetés csapatok jutnak egészen messzire.
2: Biztos vagyok benne, és azt vettem észre, hogy minthogyha ezeknek a nagy csapatoknak az elején nem minden esetben menne olyan jól, aztán kicsikét megrázzák magukat, hogy gyerekeket
3: hát
2: még
3: természetes. Gondolj bele, rengeteg vagyunk. Mérkőzést kell játszaniuk.
2: Ráadásul
3: ezek az élcsapatok, ezeknek a játékosai, ezek rengeteg meccset játszottak az elmúlt időszakban, bajnokok ligájában, él bajnokságokban, stb. Nyilván fáradtabbak, de hát most már nem lehet azt mondani, hogy egy kongói csapat játékosai egyébként ilyen tingli-tangli bajnokságban játszanának, mert ők is ott vannak. Tehát a francia, az angol.
2: Hát a tegnapi játékosokon nem hittem el, hogy de ezek nagyon hajtanak, ezek olyan labdákat
3: és adnak. Olyan tudatosan játszottak az első félidőben, ami egyébként tegyük hozzá, kimondottan unalmas volt szerintem, vagy nem volt egy jó meccs a Portugál-Kongó, de hogy sokáig az volt a feladat, hogy gyertek, nyugodtan átadták a területet, a portugálok mentek, ők meg a kontrákból próbáltak veszélyeztetni. Na de a szurkolók, hát van néhány olyan jelenet, ami miatt érdemes nézni a világbajnokságot. Ilyen volt a zöld foki köztársaság Spanyolország meccs, ami döntetlennel zárult, és az egyik legcukibb jelenet volt a japán szemét összeszedés után, hogy egy zöldfoki köztársaságbeli szurkoló, meg egy spanyol szurkoló hasonló méretű pólókat hordtak, egyébként mind a ketten ilyen 3XL-est, és a mérkőzés után egymás mögött álltak, átmászott a lépcsőn a spanyol szurkoló, levette a mezét, odaadta a zöldfoki köztársaságbeli szurkolónak, ő a sajátját szintén, felvették, megveregették egymás vállát, és boldogan éltek, míg meg nem haltak. Szóval ilyen nagyon szimpatikus volt ez, hogy lehet így is szurkolni, hogy nem csak ez a egymást püföljük, verjük, szidjuk, stb., hanem lehet egymást ölelgetni is. Amit a norvégok csináltak, az meg megint parádés volt, én még ilyen egyedi szurkolást nem láttam, hát a norvégok ugye vikingősökkel rendelkeznek, nyertek is ráadásul, és amikor egy komplett szektornyi ember, vagy két szektornyi ember azt imitálja, mintha eveznének, tehát ősz a széken, előre hajolva, és így, minthogyha egy viking hajót húznál, ezt jelképezték, majd érdemes megnézni videón, parádésan néz ki egyébként, hogy az egész szektor egyszerre mozog, és úgy eveznek, és minthogyha egy hajóban ülnének, ez is elképesztő.
2: Egy csónakban evezünk?
3: Igen, ja. Igen, úgyhogy, vagy ahogy tanult katona ismerősöm mondta, egy cipőben nevezünk. Igen, tehát így kicsit összekeverte a mondásokat, de nem baj. Szóval nagyon jó volt a vikingeknek a szurkolása is. És még egy érdekesség a világbajnokság kapcsán, egyébként hallgathatnak majd folyamatosan VB híreket nálunk a következő napokban is, de Dél-Korea Mexikó meccs kapcsán, ami majd pénteken lesz, egy drón keringett a dél-koreai edzés fölött, és hát ezt kiszúrták a dél-koreai videóelemzők. Állítólag a környékbeli udvarról indította el valaki, és próbált kémkedni. Mit ad is, tehát ugye házigazda Mexikó, ott lesz majd a mérkőzés, és akkor rögtön meggyanúsították, hogy esetleg a mexikói válogatottat szerette volna segíteni ez a drón. De még mielőtt a biztonságiak elkapták volna a drón, lezuhant, majd utána gyorsan azok, akik vezették ezt a drónt, felkapták, elrohantak, nem tudták őket megfogni, úgyhogy sose tudjuk meg, hogy kik kémkedtek és ki után.
2: Ez olyan, mint a játszótéren, kirúgtuk a labdát, sajnos lerúgtunk vele egy autótükröt.
3: De nem én
2: labda,
3: voltam.
2: Labda hón alá és rohanás, haverom mesélte, és egyébként láttam már olyan megoldást, hogy van valami olyan technológia, ilyen váról indítható, ami lehozza a drónokat, igen, megzavarja, lehozza. Igen. Egyszer láttam, azóta nem hallok.
3: És pont azon a bemutatón, amikor nagy sajtó nyilvánosság előtt ezt bemutatták, akkor döglött be. Mármint ez a lehozó. Úgyhogy működött, mégis 3-ból 2-t lehozott, de a harmadik az ment tovább, és nem akart működni.
2: Hát arra senki nem gondolt, hogy az lehet, hogy csak egy drogfutár drón volt.
3: Nem jó volt a frekvencia főnök beállítva. Na mindegy, majd még dolgozunk rajta. Ma is lesznek VB meccsek természetesen, meg hát nagyon sok olyan érdekesség is, ami biztos, hogy majd felkelti a figyelmet. Reméljük, hogy sportszerű szurkolás is lesz a mérkőzéseken.
2: Amúgy nagyon jó egyébként, hogy Mexikó is ennyire kiveszi a részét a VB-ből, meg végre Amerikában is van tényleg ilyen ekte európai futball, és akkor végre Mexikóról nem csak a drog, meg a drogkartelek jutnak eszembe, hanem a foci is.
3: Igen, hát majd ha egyszer játszanak Kolumbiával, az milyen jó mérkőzés lesz. Egyébként a horvát hölgyet nem tudom, látta, de, és akkor lassan tényleg befejezzük, mert vannak más hírek is a VB-n kívül, de van egy horvát celeb hölgy, aki egyébként szépségversenyt is nyert Horvátországban, komoly adottságokkal rendelkezik, hát tegnap egy olyan szedben jelent
2: gondolatolvasó,
3: meg.
2: Vagy mi?
3: Ne, hát nem feltétlenül, így külsőleg gondoltam, és rengeteg követője van, minden mérkőzésen ott van általában a horvát csapat nemzeti színeiben, most is egy ilyen kockás, piros, fehér kockás felsőben volt.
2: Gyorsan,
3: eléggé áttetsző volt az
2: gyorsan
3: a
2: gyorsan rákeresek, mert már a hallgatók írni fognak, hogy menjünk elébe.
3: Igen. Gyorsan akkor még helyi vonatkozású hírek, a Loki megkapta az ellenfeleit, hogy kivel játszik majd a konferencia ligában, egy máltai vagy egy örmény csapat lesz az ellenfele, nem ígérkezik könnyűnek, tehát ez a máltai örmény párharc után, főleg az örmény csapat az esélyes ott, és tavaly az Eto'o is megszenvedett velük, Hős Zsombor pedig a Nyíregyháza játékosa lett, ő a Vasastól érkezett, egy korosztályos válogatott fiatal labdarúgóról van szó, aki nagyon-nagyon tehetséges, szimpatikus fiatalember, úgyhogy megvan az Parinak is az első nyári igazolása, több követi majd a következő napokban, meg lesznek szerződés hosszabbítások is a pletykák szerint. Hétvégén pedig streetball, mindenki készüljön, majdnem azt mondtam, öltözzön fel, de inkább úgy készüljön naptejjel, meg mindennel, mert Nyíregyházán lesz a streetball fesztivál következő állomása, 34 fokot jósolnak szombatra, de aki csak teheti, érdemes kimenni, kilátogatni, ha nem is játszik, akkor egy hűs fa alatt megnézi a dobóversenyt, zsákolóversenyt, és hát az lesz a vármegyei kosárlabdázás napja is egyben, úgyhogy egy igazi kosárlabda fesztivál, így a tanítás végén, hiszen pénteken az utolsó tanítási nap az iskolában.
2: Jó szurkolást és jó sportolást kívánunk mindenkinek, töltögetek fel a nyári szünetre, és közben hallgassatok velünk jó zenéket. Laci, köszi a sporthíreket!
0: Ez volt a Keltető Sport
1: a Sunshine FM-en.

0: Feltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Valahol ott van a probléma, hogy nem koncentrálunk oda, hogy mi éppen valamit vezetünk, vagy valahol közlekedünk. A másik az, hogy olyannyira nincsen veszélyérzetünk, talán egyébként el is lettünk kényelmesítve, mindenhol lámpa, mindenhol maga a biztonság, aztán, hogyha valahol még sincs, igen, akkor ugye kikapcsol az ösztön, azért, mert ugye te biztonsággal éled az életedet, és na olyankor veszély leselkedik rád, és bárhonnan előugorhat az ördög, és elvisz magával, mert tényleg...
2: Nincsenek tisztában, sokszor az autósok sem. Múltkor az egyik hölgy rám ripakodott, hogy mi az, hogy nem szállok le a kereszteződésre, miközben én kerékpárúton haladtam. Tehát ő, és így néztem rá, ő meg fordult le kisibbe, egyértelműen nekem volt elsőségen, és végig a kerékpárúton méző, meg hajtott be egy utcába. Le kell szállni a kerékpárról, és így mondtam, hogy de hát fel van festve, itt van a vonal, ez a kerékpárút. A férje az ott mellette ült, és az nem szólt ezt, hogy szerintem amikor elmentek a... Igen, körülbelül ezt láttam, hogy jó, majd elmagyarázom az asszonynak, hogy nem jól tudta. Tehát tényleg sokszor van.
1: Ki szólt neked, hogy köszi, hogy nem szóltál be neki.
2: Mondok egy apróságot, tényleg filléres tétel. Morzsa porszívóra veszel egy ilyen kis szövet húzatot, amit a légszűrőre, vagy mi az ott a szűrőjére.
1: A szűrő?
2: Hát valami benne van az a szűrő. Arra, ha ráhúzod, akkor nem kell olyan sűrűn takarítanod azt a szűrőt, mert amúgy minden egyes alkalommal azt ki kellene mosnod, vagy valamit csinálni. Nem kapok hozzá tartalék szűrőt, mert nem lehet kapni. Ezt ráhúzod, utána, amikor már megtelik, kidobod, és 3-4-5 alkalom után kell csak kitisztítanod a szűrőt.
1: Ó, hát erre van a karácsonyi flottírzokni, Laci.
2: Á, igen, tudom, most ez meg nem túl környezetbarát, tehát egy igazából így meg akkor a műanyaggal szennyezed, mert mindig azt kidobod.
1: Lehet. A luxus hajó sem túl környezetbarát, hát mégis van.
2: Igen.
1: Ne akadjál fel, le legyenek álmod a léjszokáit.
2: De vannak ilyen, amik nekem eszembe se jutottak volna, ilyen praktikus dolgok, néha az ember ezeket tényleg úgy megveszi, hát mostantól nem fogja. Vagy úgy csinál, mint ismerősem, aki gyűjti a CB rádiókat, már van neki vagy 10 darab, de még mindig kellett, és gyorsan július 1-e előtt még megrendelt 3-at, mert még a kuponokat fel kellett használni, mert a korábbi vásárlások után járt neki.
1: Hát nincs annyi ismerős, akivel beszél.
2: De hogy nem, van egy másik ugyanilyen őrült, aki szintén gyűjti a CB rádiókat, úgyhogy vele szoktak néha beszélgetni, úgyhogy bevásárolta a kuponokat, levásárolta, reméljük mindet elköltötte, aztán majd talál valami új forrást, ezt nem lehet abba hagyni.
1: Tomi és Jani beszélgettek, most a rózsaszín CB rádiót
2: használjuk. Te is ismered őket?
0: Igen. Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu.

0: stronger. Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Ami viszont szerintem szenzációs, és minden kocsiba alapból beleraknám, ez a head-up display. Hát annál kényelmesebb dolog a földön nincs, hogy ülsz, le se néztem egy ilyen 500 kilométeres vezetés alatt a műszerfalra, hanem azt láttam, hogy ott van, hogy mennyivel megyek, a tábla felismeri, hogy egyébként ott mennyivel lehet menni, meg a GPS-nek a nyilak, hogy jobbra, meg balra, meg stb. Ennyi volt ott kivetítve ezen a head-up display-en, és bőven elég volt, és egyáltalán nem volt zavaró. Tehát én is azt hittem először, hogy zavaró lesz, hogy ott megjelenik, de nem, nagyon kényelmes volt.
2: Igen, mert a szemnek van egy olyan tulajdonság, hogy tudsz rajta át is nézni, meg ugye, tehát közelre nézel, távolra nézel.
1: De alul van, tehát ráadásul nem takar ki az útból semmit, hanem gyakorlatilag az autónak az orr részé csak magasabban van, és ezért még a szemedet se kell így meg bólogatni a fejeddel, hogy lenézek, felnézek, lenézek. Tőlem világíthatott volna nyugodtan a hűtővíztől kezdve mindenféle pirosan, mert nem néztem rá.
2: Annyi, hogy közben lerobbant az autó, kifogyott az üzemanyag, mert azt ugye nem mutatta. Head-up display.
1: De annyira kényelmes volt egyébként, hogy mondtam is, hogy egy ilyen, én most már megnéztem, lehet kapni ilyen gagyi változatokat, tehát ez a
2: megveszed. Utólag beszereled?
1: Utólag felszereled a műszerfalra, ilyen átlátszó, mindenféle, hát na, azért az nem olyan, mint amikor magától kijön, szépen úgy megy. Szóval az szerintem egy nagyon jó találmány.
2: Igen, és vajon azt mennyire látják jól azok, akik mondjuk idősebbek és már nem látnak közelre jól?
1: Ez nem közelre van, ez pont, hogy nagyon jól látod. Tehát az a jó benne, hogy ilyen hatalmas számokkal csak azt mutatja, hogy mit tudom én, 119-en robogsz az autópályán. És egyébként pedig ki van írva mellette egy tábla, hogy 130-a megengedett. Azt nem mondjuk nem mindig talált el a tábla felismerő rendszer pontosan, mert volt, ahol 60-os tábla volt, szerintem nyugodtan mehettem volna 90-nel, pont egy védekapunál. A másik nem megfordítva volt, végig mutatta, hogy 60, de már rég feloldotta egy kereszteződés, de ő nem érzékelte a feloldójelet, így aztán addig azt mondta,
2: bocs, hogy nem figyeltem, volt valami.
1: pont a fűtést állította. Levettem a szemem az útra. Igen, tehát azt nem mindig találta el, de azt is azért nagy százalékkal megoldotta. Meg ha össze volt okosítva a telefonoddal, akkor tudta, hogy nem az utat rajzolta fel, meg semmi ilyenek, tehát csak a nyilakat mutatta, hogy mit tudom én, jobbra 500 méter, balra 600 méter. Tehát mint ahogy a ralliban mondják a navigátorok, ez a sodrós kettes jobbra 200, tehát ez nagyjából megfejtett, hogy hova kell menni.
2: Vigyázz, fa, őz, úristen, árok.
1: Na, igen, és az egymás után most.
2: És na, visszatérve a Tesla Model 3-ra, ott ugye ki lehet játszani ezt a rendszert, ami figyeli az éberségedet, meg a figyelmedet, és azáltal, hogy ezt a figurát megvették és odarakták a kamera elé, tehát itt a Messi meg Ronaldo figurákat, állítólag nagyjából 30 percig tudtak úgy haladni, hogy nem kapcsolt, vagy bekapcsolt autópilótával, hogy nem küldött figyelmeztetést.
1: Na hát, nem tudom, de most egyébként tök jó ötlet ez a világbajnokság kapcsán. Tehát, hogy akkor végig lehet menni egy kezdő csapaton. Kedvenc játékosaidnak a képeit, és akkor szegény Tesla megőrül, azt mondja, fúristen, az egész gánai válogatott. Hát, mindegy forma. Tehát, hogy az nem hiszem el, mindenki ugyanúgy néz.
2: És előbb-utóbb majd összesugnak a Teslák is, hogy figyelj már, én ma már vagy 6 Ronaldot láttam.
1: Nálad is Ronaldo vezet, nálam is. Hát, de egyszerre.
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: vezetés vár rád. A Sunshine Auto folyamatosan járja a vételkörzetet. Lehet, hogy épp most gurul el melletted.
1: A játék kiemelt támogatói a Valent Auto és a Hotel Aurum. Csak jó zene.
0: Ez a Sunshine FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Donald Trump aláírta az Egyesült Államok és Irán közötti egyetértési nyilatkozatot. Módosulnak a Széchenyi kártyaprogram egyes likviditási hiteltermékeinek kamatfeltételei. Néhány héten belül átfuthat a parlamenten a médiatörvény módosítása. A kormány teljes körűen áttekinti a dohánykoncessziókat és a kaszinókat. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és nézzük a részleteket.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Donald Trump amerikai elnök Franciaországban aláírta az Egyesült Államok és Irán közötti egyetértési nyilatkozatot, amellyel hivatalosan is megkezdődik a konfliktus lezárását célzó 60 napos tárgyalási szakasz. A 14 pontból álló megállapodás értelmében Irán a következő 2 hónapban szabadon exportálhatja kőolaját és feltétel nélkül megnyitja a hormuzi szorost, míg Washington vállalta, hogy nem vezet be újabb szankciókat és nem küld új csapatokat a térségbe. A Fehérház illeték közölték, hogy a végső békeegyezmény egy 300 milliárd dolláros újjáépítési alap létrehozása mellett az iráni atomprogram lezárásáról is rendelkezik majd. A gazdasági és energetikai minisztérium módosítja a Széchenyi kártyaprogram egyes likviditási hiteltermékeinek kamatfeltételeit a fenntarthatóbb költségvetési gazdálkodás és a visszaélések kiszűrése érdekében. A szigorításra azért volt szükség, mert a tapasztalatok szerint a vállalkozások egy része a támogatott forrásokból magasabb hozamú állampapírokat vásárolt. Az új kondíciók a 2026. július 15-től megkötött szerződésekre vonatkoznak, a június 18-ig befogadott hitelkérelmeknél azonban még a korábbi fix 3%-os kamat érvényesíthető. Néhány héten belül átfuthat a parlamenten a médiatörvény módosítása, amely lehetővé teszi, hogy a közmédia vezetői posztjára pályázat útján új vezető kerüljön, jelentette be Tarz Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a kormány célja egy olyan hiteles, objektív és informatív közmédia létrehozása, amely valóban a közt szolgálja és hozzájárul a társadalom szellemi és lelki egészségének helyreállításához az elmúlt 16 év pusztítása után. A médiatörvény átalakításáról szóló javaslatot a Tisza párt képviselői június 12-én nyújtották be az országgyűlésnek azzal a céllal, hogy a közmédiát visszaadják a magyar embereknek. A kormány teljes körűen áttekinti a dohánykoncessziók rendszerét, amelynek eredményeként új szabályozás léphet életbe, jelentette be Vitézi Dávid. A politikus kiemelte, hogy rendszeresek a panaszok a dohány és az alkoholárusítás eltérő szabályozása miatt, és leszögezte a kabinet célja, hogy megakadályozza a dohányzás szintjének emelkedését, valamint elkerülje a nem transzparens vagyongyarapodást ebben a szektorban. Vitézi hozzátette, a felülvizsgálat a kaszinók világát is érinti, a korábbi kormány ugyanis a választások előtt több városban, köztük Szegeden, Győrben, Miskolcon, Pécsett, Nyíregyházán, Sopronban és Debrecenben is kiadott koncessziókat, amelyek közül valamelyik egészen 2061-ig érvényes.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Pénteken napos idő várható, ekkor az ország nagy részére beköszönt a hőség. A csúcshőmérséklet 30 és 35 fok között alakul. Az időnként megjelenő gomolyokból csak néhol fordulhat elő futó zápor, térségünkben esetleg zivatar. A légmozgás csak néha nyújt majd enyhülést a rekkenő hőségben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1, egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hétkö.

0: az ébredéshez nem elég egy kávé.
1: Kell hozzá a jókedvű trió, a kedvcsináló gárda, a reggel köszöntő elit alakulat. A stúdióban Gere Marian és Balogh Béla.
0: A keltető tím már a fedélzeten. És te? Készen állsz?
2: 6 óra, és most már lassan 15 perc. Kellemes szép jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, Mara!
3: Jó reggelt! Béla, jól megváltoztál.
2: Igen, megfiatalodtam. Nem, Balogh Béla jól megérdemelt szabadságát tölti. Ez jó neked, jó nekem, jó Mariannak, jó Rolinak, jó Ildikónak, és jó mindenkinek. Nem, tényleg jól megérdemelt szabadságát tölti, úgyhogy hát most ez a reggeli alakulat állt össze, én már nagyon vártam ezt a mai reggelt.
3: De amúgy tényleg ezt el kell mondani a kedves hallgatóknak, hogy nagyon lelkes voltál.
2: Igen, mert ugye Evelinnel vezettem reggel műsort, Gabival talán egyszer vagy kétszer vezettem reggeli műsort, Bélával többször vezettem reggeli műsort, és most már vártam azt, hogy akkor te, mint így bekerült péntek reggelre, hogy akkor most már legyen egy ilyen közös reggeli műsor.
3: Gondolom nem arra a látványra számítottál, ami fogadott, mikor bejöttem.
2: Ja, amúgy igen, azt hittem, hogy egy picit jobban fel fogsz öltözni, hogy azért mégiscsak
3: most
2: megadod.
3: Most ez úgy hangzik, mintha le lennék lakva.
2: Ja, nem, félre ne értsd, nem lelakva vagy, hanem hogy azért te szeretsz úgy öltözni, mintha tévéstúdióba érkeznél.
3: Most egy lazább tévéstúdióba érkeztél.
2: Ja, értem, tehát akkor ez így

0: Ilyen reggeli műsor, vagy esti.
1: Valami.
0: Jó. Hogy telt egyébként a tegnap délutánod?
1: Gyorsan, nagyon gyorsan eltelt, úgyhogy de már végre péntek van, úgyhogy fellélegezhetünk szerintem egy kicsit.
0: Így van. Hozunk majd jó kis program lehetőségeket is a mai napon, hogy mit érdemes csinálni. A hétvégén lesz ugye saját rendezvényünk is, úgyhogy majd oda is érdemes lesz kilátogatni. Meg hát természetesen a bummos játékunk is folytatódik, ugyanis hát azért mégiscsak egyszer 25 éves a Sunshine FM, negyed századosak lettünk, úgyhogy igen, valaki talán ma is elviszi tőlünk bármelyik tárgyereményünket, legyen szó akár az ajándékcsomagról is.
1: Így van, de a Praktiker, a Natur Cleaning, a Mendi Shape & Body és a Mit hagytam ki M3 Outlet től is lehet utalványt nyerni tőlünk, de aki esetleg nem nyer, az nagyon fontos kihangsúlyoznunk, hogy aki ajándékcsomagot nyer, ő is bekerül abba a sorsolásba, ahol a fődíjat fogjuk kisorsolni.
0: Ez pontosan így van, viszont egyébként itt visszakanyarodva erre a Mendi Shape & Body-ra, nekem tegnap feldobta a TikTok őket. Én tökre meg voltam lepődve, mert először azt hittem, hogy valami AI videóról van szó, hogy fekszik ott egy csaj, és akkor tudod, így beszél. És közben hátul, meg hát konkrétan így a combját, meg a fenekét egy bugyiban tolja a csávó.
1: Hát tehát, masszírozták
0: igen, masszírozásra gondolok, igen. De hogy így, én tökre meglepődtem, hogy ez így erről szól.
1: Persze, itt nagyon sokféle fajta szépségápolás, ezt neveztetjük szépségápolásnak, egészséggel kapcsolatos történetet lehet igénybe venni, úgyhogy ha azt nyered, annak is nagyon örülsz szerintem, és örülni is fogsz, mert nagyon klassz.
0: Így van, úgyhogy lesz bummos játékunk természetesen, tegnap nálam mindenki nyert, úgyhogy én jeleztem
1: nagyon
0: is a hallgatóknak. Igen, az utolsónál bevallom, el is szóltam magam.
1: Tényleg?
0: Igen, hát mert ugye én látom a visszaszámlálót, látom azt, hogy nagyjából mikor fog robbanni a bomba. És már annyira izgultam, hogy a hallgató mikor fogja azt mondani, hogy bum, mert már láttam, hogy már nagyon a végéhez közeledünk, hogy hát kimondtam, hogy robban! Igen.
1: És de egyébként mi a tapasztalat így már azért lassan egy hét után, hogy hamar robbantanak a kedves hallgatók, vagy kivárják?
0: Nálam volt olyan tegnap előtt, aki nagyon hamar. Tehát, hogy éppen pont eltelt mondjuk 3 másodperc, és azt mondta, hogy bum. Én még megkérdeztem, hogy ez most komoly? Tudod, mint az érettséginél. Ez nem húzás volt, ez csak emelés. Tehát, hogy így, ez most tényleg? Tehát, hogy már bummolunk? Hát azt mondja, igen. Hát mondom, kicsit korán.
1: Jó, mondjuk nem lehet kiszámolni, mert igazából bármikor
0: robbanhat.
1: Tehát, hogy ezt meg kell érezni, igen. Rá kell érezni, aztán lesz, ami lesz.
0: Így van, úgyhogy, de egyébként tök jók a tapasztalatok, tehát csörögnek a hallgatók egyfolytában. Nyilván azért nem kis nyereményekről beszélünk, tehát ez a közel 1,5 millió forint értékű nyeremény, azért ez nem kevés. Ott van a fődíj sorsolás. Tehát ha esetleg valaki csak mondjuk egy Sunshine-os ajándékcsomaggal lesz gazdagabb, akkor is megvan arra az esélye.
1: És tehát, hogy milyen menő az a csomag?
0: Egyébként igen. Tehát, hogy én még nem is kaptam belőle semmit, de
1: nem is fogsz.
0: Jó, értem én. Nem kell személyeskedni így 6-19-kor, de ne foglalkozz
1: vele. Soha se késő elkezdeni.
0: Na mindegy, tehát, hogy szerintem egyébként baromira élvezik. És akkor ez egy hónapon keresztül megy, ugye?
1: Így van, július 10-én lesz a sorsolás, úgyhogy várjuk már nagyon, de még addig rengeteg idő van.
0: No, kérem szépen, úgyhogy bummos játék bármikor lehet itt a reggel folyamán, tehát egészen 10 óráig, aztán majd utána lesz Zolinál is, meg délután és este Rolinál is várható ez a bummos játék. A névnaposok a mai napon a gyárfások.
1: Te ismersz gyárfást?
0: Nem, mert pont ezt akartam kérdezni, hogy van gyárfás ismerősöd?
1: Nincs. De még így ilyen elvétve sem valami távoliban sem.
0: Nem, gondolkodom egyébként, de még így hallomásból sem tudok gyárfásról.
1: Akkor ideje, hogy
0: gyárfás
1: a
0: Tamás,
1: gyerek,
0: de az más.
1: A gyerek majd, ha egyszer lesz, glac gyárfás legyen.
0: Mindenképpen. Nem mondom, a gyárfás Tamás jutott eszembe.
1: Ja.
0: Az meg egy másik történet. Így van, de vannak érdekességek is. 48 évvel ezelőtt a mai napon megszületett Garfield a macska.
1: Én nagyon szeretem.
0: Kis lazányés barátom.
1: Igen.
0: Anyám
1: igen,
0: hív
1: igen.
0: Engem mindig Garfieldnak.
1: Szereted a lazányés?
0: Igen.
1: Én is.
0: Nagyon. És akárhányszor hazalátogatok hozzá, akkor azt mondja, hogy szeretnél lenni egy kis lazányét Garfieldom. édesanyám.
2: Hát így mondom, szoktam mondani.
0: Így, igen. És akkor mondom neki, hogy hát anyuka, hát a legjobb kor. Pont nagyon jól kitaláltad, igen. 82 évvel ezelőtt a mai napon megjelent a Life magazinban Robert Kappa, magyar fotós képei a normandiai partraszállásról. Egyébként közben csörög a telefonunk is, mindjárt be is adom adásba. Jó reggelt, Sunshine FM, nem, akkor nem jó reggelt. Mondom, hogy csörögtünk, zökletettem. Nincs, hát akkor, ha nem, akkor nem. Igen, Robert Kappa ugye amerikai-magyar származású fotográfus, őt nekem tanulnom is kellett.
2: Tényleg?
0: Hát nekem fotográfus a végzettségem.
2: Nem tudtam.
0: Tényleg?
2: Te fotós?
0: Én az vagyok.
2: Miért nincs rólam egy jó fotó?
0: Hát azért, mert nem foglalkozom.
2: Na jó, ezt szóvá tettem
0: rá kellett, jönnöm arra, hogy lehet, hogy a hangomból jobban meg tudok élni, mint a fotókat, amiket készítek.
2: Ezért kíváncsi lennék.
0: Jó, hát majd egyszer megnézzük. Jelen pillanatban a térségünkben egyébként 17 fok van, és több órás napsütés mellett időnként erősen megnövekedhet majd a gomoly felhőzet, de legfeljebb egy-egy zápor, illetve zivatar fordulhat elő. Nagyon vicces egyébként, mert tegnap este úgy búcsúztam el a hallgatóktól, hogy egy deka felhő nem lesz az égen.
2: Jó,
0: ez egyelőre nem jött össze.
2: Engem az nem zavar, ha felhő van, de 30 fok.
0: Igen.
2: Érted?
0: Azért az kemény, igen, mert 31 fok lehet ma a maximum. Tehát azért ez nagyon durva.
2: És ha már egyébként a maximumokat említed, én összegyűjtöttem az időjárási rekordokat Magyarországon.
0: Na,
2: a mai nappal kapcsolatban. 1968-ban 35,3 Celsius fokot mértek Miskolcon. Viszont...
0: Az Avaslapótelepen.
2: Így van. Nem, amúgy, mert most fogsz levetni, mert 1997-ben pedig a legalacsonyabb hőmérséklet volt 1,3 Celsius fok Miskolcavas.
0: Na, tessék, tudtam.
2: Amúgy most azért zavartál meg, hogy én itt nagyba felkészültem, hogy itt olyan infókat fogok mondani, tényleg rávágtad, hogy Miskolcava.
0: Igen, hát fejből tudod.
2: Igen, azért az 1,3 így júniusban kemény kabátot.
0: Az a baj egyébként, hogy ezen a héten kívül, de még azt mondanám, hogy tegnap előtt se volt annyira nagyon jó időm ezzel az időjárással. Én azt mondanám, hogy eddig még talán most hétvége lesz először az, amikor azt érezhetjük, hogy tényleg nyár van.
2: Igen.
0: Megvárja, amíg vége az iskolának, és majd utána bedurantja ezt az elkövetkezendő 73 napot.
2: Milyen jó lesz nekünk az irodában.
0: Imádni fogom. Klímát bekapcsolhatjuk, és akkor onnantól jók vagyunk.
2: Igen.
0: Úgyhogy fronthatás egyébként nem lesz, a szervezetünk működésére kifejezetten magas indexű UVB sugárzás lesz negatív hatással. Mert hogy ugye az UVB sugárzás ugye a bőrünkben található DNS-eket mi ez károsítja.
2: De okos vagy. No, kora reggel is sziporkázol.
0: Hát na, de látod, és nem is volt odaírva.
2: Én fogyasztok egy kis koffeint, hogy felébredjek hozzá.
0: No, kérem szépen, hölgyek, urak, tehát a mai reggelünk így fog telni, ebben a hangulatban, majd lesznek benne, biztos vagyok benne csipkelődések, és minden egyéb. Most viszont egy picit elmegyünk zenélni, aztán majd jönnek a legfrissebb hírek, úgyhogy érdemes lesz velünk tartani a mai reggel folyamán. Ha pedig van közlekedési infotok, akkor az is jöhet 0620-316-3000. Szeretném még valamit mondani? Nem.
2: Köszönöm, nem.
0: Jó reggelt mindenkinek, a keltető szól nálatok.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: A napokban tartósan 30 fok fölé emelkedik a csúcshőmérséklet. Részletes tájékoztatást ígért a legfőbb ügyész az aranykonvoly ügyben. Elindult a nyári diákmunkát támogató program. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és nézzük a részleteket.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: A napokban tartósan 30 fok fölé emelkedik a csúcshőmérséklet, így várhatóan szombaton már életbe lép a 3-as fokozatú hőségriasztás. Oroszi Beatrix országos tiszti főorvos figyelmeztetése szerint, ha a napi középhőmérséklet legalább 3 napig meghaladja a 25 fokot 2-es, ha pedig a 27 fokot 3-as fokozatú riasztást kell elrendelni. A kánikulában fokozott veszélyben vannak a krónikus és légúti betegek, a szabadtéren dolgozók, valamint az idősek és a gyermekek. A szakember kiemelte, hogy 11 és 16 óra között kerülni kell a tűzőnapot, emellett gondoskodni kell a bőséges, cukor, koffein és alkoholmentes folyadékpótlásról, és fokozottan ügyelni kell arra is, hogy se gyermeket, se kisállatot ne hagyjunk a parkolóautókban. Soron kívül zajlik a nyomozás az ukrán aranykonvoj ügyében, amelyről a legfőbb ügyészség hamarosan részletes tájékoztatást ad. Az Alkotmányvédelmi Hivatal feljelentése alapján a NAV március óta vizsgálódik pénzmosás gyanúja miatt, míg a fővárosi nyomozó ügyészség jogellenes fogvatartás büntette miatt indított eljárást. Az ügyben Magyar Péter miniszterelnök azonnali belső vizsgálatot rendelt el a társhatóságoknál, miközben a központi nyomozó főügyészség vezetője már lemondott posztjáról. A Szociális és Családügyi Minisztérium idén is elindította a nyári diákmunkát támogató programot. A tárca bértámogatást nyújt a munkáltatóknak a 16 és 25 év közötti nappali tagozatos diákok és egyetemi hallgatók nyári foglalkoztatásához. A kezdeményezés célja, hogy a fiatalok már a tanulmányaik alatt munkatapasztalatot szerezzenek, miközben a vállalkozások és az önkormányzatok is kedvező feltételekkel juthatnak munkaerőhöz a nyári szezonban. 3 éves csúcsra ugrott a súlyos RSV fertőzések száma Magyarországon. A vírus évente 3500-4000 egy év alatti csecsemőt küld azonnal kórházba. A Melletted a Helyem Egyesület adatai szerint az óriás sejtes légúti kórokozó szinte minden gyermeket megfertőz a második életéve előtt, és a legsúlyosabb esetekben hetekig tartó intenzív osztályos kezelést is igényelhet. Bár létezik készítmény, amely képes csökkenteni a kórházi esetek számát, Magyarországon jelenleg nem támogatott, így a szülőknek 90 ezer forintot is meghaladó árat kellene kifizetniük érte. A biztonságérzet növelése érdekében a lakosság döntheti el, melyik vidéki iskola közelében található veszélyes gyalogátkelőhely kapjon okoszebrát a tanévkezdés előtt. A Generáli Biztonságért Alapítvány június 30-áig tartó országos közönség szavazásán az Országos Balesetmegelőzési Bizottság javaslata alapján minden vármegyéből egy-egy, összesen 19 kockázatos helyszínre lehet voksolni. A Safe Cross okoszebra az útburkolatba épített LED prizmák segítségével villogással figyelmezteti az autósokat a gyalogosokra. A mérések szerint ugyanis a technológia telepítése után egyes helyszíneken akár 20%-kal is nőtt a sofőrök megállási hajlandósága.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Pénteken napos idő várható, ekkor az ország nagy részére beköszönt a hőség. A csúcshőmérséklet 30 és 35 fok között alakul. Az időnként megjelenő gomolyokból csak néhol fordulhat elő futó zápor, térségünkben esetleg zivatar. A légmozgás csak néha nyújt majd enyhülést a rekkenő hőségben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni, folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine.

0: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Nagyon szeretlek benneteket reggel, délbe, este. Mindig nagyon-nagyon jók vagytok, és eszméletlen nagy örömet és vidámságot tudtok okozni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: Zavard be, ma reggel is a 9 perces szundi jelentette a világot számodra. De ideje felkelni, más már dolgozik. Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig, itt a Sunshine FM-en.
1: Ez a más már dolgozik, ezek vagyunk mi. Kellemes szép jó reggelt kívánunk mindenkinek a stúdióban, Gere Mara. És én.
2: És
1: jó reggelt.
2: Norbi.
1: Így van, 3 perc múlva pontosan 3:47, és egyébként véletlenül én nyomtam tovább a zenét.
2: Semmi
1: megnyomtam
2: van.
1: Itt a billentyűzeten egy kombinációt, amit nem kellett volna.
2: És azóta sem tudjuk, mi az a kombináció.
1: És nem, és azóta mindent kiír, visszaszámol lehet, robbanás lesz a vége, a boomos játék előrébb került, vagy bármi hasonló.
2: Bármi megtörténhet nálunk itt a reggelben. Ahogy én képzeld el, tehát ahogy, várjál, mielőtt belekezdenénk itt a történetbe.
1: Figyelek.
2: Te mennyire csíped a Legót?
1: A Legóval úgy vagyok. De tényleg. De nem, tehát hogy úgy, hát nem tudom, nekem sose volt ez türelmem gyerekkoromban, hogy én elkezdjem ezt így összerakni, kirakni. Mindig valami hiányzott, de csak azért, mert elkevertem. És...
2: Jó, körülbelül azért egykorban vagyunk. Figyeld el, megy a hangom.
1: Nem, segítek.
2: Körülbelül egykorban vagyunk, és a mi időnkben egyébként nem volt annyira felkapott a mostani Legó.
1: Nem, most egyébként sokkal jobban.
2: Most tematikus, és tényleg azt rakott ki, amit kell, akkor meg kaptál egy doboz Legót, és akkor
1: is.
2: Szabadjára volt engedve a fantáziát, hogy azt csinálsz, amit akarsz.
1: Igen.
2: De így van, vagy nem így van?
1: De tökre egyetértek vele egyébként.
2: És annyira
1: igen.
2: Az nem volt izgalmas. Viszont. Már szerintem sokkal izgalmasabb. Képzeld, hogy volt egy idős oregoni férfi, aki értékes, bontatlan Star Wars Lego gyűjteményeket adott el egy olyan franchise boltnak, hogy igazából rájuk bízta, hogy adja el őket.
1: Na jó, Star Wars-szal egyébként már egy picit közelebb kerültünk hozzá.
2: Na de várjál, mert itt az egy dolog, hogy rábízod a Legódat, és akkor azt mondod, hogy adjátok már el. De hát volt itt boltulajdonos váltás, ugye? És vita alakult ki arról, hogy akkor hol vannak az el nem adott készletek, mert itt rengeteg pénzről beszélünk, ilyen 30-60 millió forint értékben.
1: Atya úristen, annyi értékben gyűjtött
2: igen,
1: legókat
2: az igen, mert az idős bácsi megvette azokat is, amik limitáltak voltak, és ami a gyönyörűség az egészben, hogy nem nyúlt hozzájuk. Tehát ez egy bontatlan legó volt. Igen. És akkor ugye itt kialakult egy ilyen vita, kifele értük, hol van a pénz, mennyi pénzzel tartoznak a családdal, mert nyilván idő után elvesztették a bácsit, tehát akkor ezt örökölte volna a család, ezt fedezte volna az unokáknak is ugye az egyetemi tanulmányokat, stb. És akkor ebből lett egy hatalmas ügy, botrány, mert hogy egy youtuber pedig úgy döntött, hogy nyilvános kampányt indít a család érdekében, és akkor lett egy ilyen pereskedés, rendőrségi vita, minden, stb. Úgyhogy a Legók pontos sorsa és a felelősség kérdése továbbra sem tisztázott.
1: Mondjuk azért nagyon kíváncsi lennék, hogy oké, rendben ezeket a Star Wars-okat, tehát nyilván, hogyha egy picit visszatekintünk oda a 80-as évek elejére, amikor ugye az első Star Wars filmek, tehát kvázi a 4-5-6 ugye kijött, azokból, hogyha mondjuk volt egy Csubakkád, vagy volt egy mit tudom én, Boba Fetted, vagy bármi hasonló, akkor azért az már akkor nagyon nagy király voltál. Na de, ha most nekem mondjuk lenne ez a rózsa, te tudod, amit most lehet kapni a bevásárló központokban Legóból. Igen, ez a Legó rózsa, amit ki tudsz rakni. Én azt megveszem, elrakom, de nem bontom ki. Nagyon kíváncsi lennék, hogy 10 év múlva mennyit érne. Vagy 20 év múlva.
2: Mert
1: ez nem, tehát ezek szerint, vagy tehát ha jól értem, akkor inkább számít az, hogy mondjuk egy filmnek...
2: Inkább számít, hogy milyen Legó.
1: Aha.
2: Nem mindegy, mert most azért ez a rózsa, vagy amiről beszélsz, tudom, mire gondolsz, nem olyan nagy durranás, de egyébként pont az elmúlt napokban nézegettem ilyen óriási Legó készleteket, tudod, ilyen
1: igen.
2: Több tízezer darabos, és akkor...
1: Unatkozol?
2: Nem,
1: ja,
2: nem csak nagyon tetszenek nekem.
1: Ja.
2: És akkor... annyira szépeket találtam, és annyira kidolgozottak, annyira aprólékosak, hogy erre már tényleg azt mondod, hogy úristen. És akkor limitált darabszámúak, nyilván egyébként nincs belőle több, akkor van olyan, amelyik egy méter, 42 centi. Majdnem akkora, mint én, 1,62 vagyok. Érted?
1: Jézus.
2: Felér a vállamig. Na, tehát...
1: Igen, mert hogy... De amúgy, ahogy nézem, mert ugye most itt direkt rákerestem erre, hogy az eladó Legókra, amúgy a Star Wars megy a legjobban. Tehát, hogy
2: jó, de nagyon sokan szeretik a Star Wars-t, azt tegyük
1: igen,
2: hozzá.
1: Ez egyébként tény és való. Még a motorok így híve hóba bebejönnek, de ugye ezek már nem olyan relikviák, ezeket bármikor meg tudod vásárolni, ha bemész mondjuk egy bevásárló központba, akkor ott ez azonnal elérhető.
2: Figyelj, én javaslom neked, hogy most még beszélek. Keresd rá a Sagrada Familia Legóra. Hát zseniális, ha te láttál még szépet, az ára is zseniális, viszont tényleg azt tudom mondani, hogy ezt úgy szívesen el, ott van szépen.
1: Azt a mindenit.
2: Gyönyörű, gyönyörű.
1: 289 ezer forintba kerül egy ilyen?
2: Így van. Jézus, nagyon-nagyon szép. Tehát én pont ezért, de az ilyenekre mondom azt,
1: mondjuk
2: hogy...
1: Mondjuk a halálcsillagot látod? Nagyon adnám.
2: Hát gondoltam.
1: De azért ezt mire kirakod...
2: De vannak benne kis figurák, ott van Csubi is megcsinálva.
1: Ez egy
2: nagyon
1: cuki, igen.
2: Nagyon-nagyon aranyos.
1: Ezzel el lehetne szórakozni egy ideig. Ott van Darth Vader, nagyon komoly.
2: Azt hiszem Norbit elvesztettük, és adás után megy és beszerez.
1: Nem, én most Toy Story fan, én most Toy Story lázban égek. Tehát én tegnap láttam azt, hogy a Pepcóban lehet kapni. Úgyhogy nem mentem el a moziba, hogy megvegyem ezeket a kis cuccokat, hanem úgy döntöttem, hogy én ma el fogok menni a Pepcóba, és ott fogom megvenni ezeket a Toy Story relikviákat.
2: Nagyon jó. Nagyon
1: én nekem
2: jó.
1: A gyerekkorom. Én nem tudok ezzel mit csinálni. Ez nekem annyira a gyerekkorom, és annyira beleégett, hogy még anyámat is felhívtam, hogy képzeld, ez van.
2: És ki volt a kedvenc karaktered, ha már ennyire?
1: Hát egyébként a Woody.
2: De Woody Sheriff.
1: Azaz, irányja volt nyugodt. Igen. Nem, amúgy tényleg. Igen. Nem néznéd ki belőlem. Jó,
2: nem,
1: hagyjuk
2: amúgy
1: is.
2: Abszolút nem tudom elképzelni, hogy te mesét nézel, de aranyos.
1: Buszálja, moziba is el fogok rá menni.
2: Jó.
1: Úgyhogy, igen.
2: Megnyerheted a páros színem, hogy egyet, jó, nem.
1: Ja, igen, mert hogy ugye a témánk az hamarosan kint lesz majd a Facebookon, mert hogy azért itt elindult ez a nyári szünet, tehát most már azért egy picit kezdjünk el átkanyarodni ebbe, ma és holnap azért már az iskolákban javában zajlanak a ballagások, úgyhogy igen, tehát hogy itt elkezdődik a nyári szünet, és hát ezzel kapcsolatosan lesz egy témánk a Facebookon, amiből majd lehet nyerni egy páros Cinema City Magyarország mozi egyet. Egyébként ebben a pillanatban egy gyors közlekedési információra kikanyarodnék, ugyanis Csabától tudjuk, hogy Debrecenben a Jánosi utcán pedig kint vannak a rendőrök, köszi, hogy ezt megírtad nekünk. No, megjöhetnek a folytatásban is a közlekedési infok, 0620-316-3000, tehát a témánk hamarosan kint lesz a Facebookon, a bumos játék pedig, hát bármikor jöhet.
2: Én nagyon várom. Én tudod, miért vagyok izgatott? Mert eddig ugye a másik oldalán voltam ennek a játéknak.
1: Mi, hogy itt te játszottál?
2: Nem.
1: Ja, azt hittem. Igen? Nem, akkor melyik a másik oldal?
2: Hát melyik a másik oldal? Még van a játékos, van a műsorvezető. B oldalon voltál? Meg van az, aki csak ott háttérben tevékenykedik.
1: Te voltál a B oldal?
2: Persze.
1: Oh.
2: És nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz így most ez a valóságban, hogy itt
1: ja, tényleg, mert te még nem játszottad a héten.
2: Nem.
1: Ó, elárom, neked nagyon jó lesz.
2: Kíváncsian várom, úgyhogy füleljetek, mert bármikor megszólalhat a kis játékfelhívó.
1: Így van, a közlekedés info pedig jöhetnek a folytatásban is, 0620 316 3000. Taylor Swift, The Fate of Ophelia.

0: folytatódik itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Körzetük a vadkelet. Tempójuk komótos. Hallgatók százezreit érik el nap mint nap. A keltető emberei éjjel-nappal bevetésre készek. Mondjuk éjjel inkább alszanak.
1: De amint megcsörren a vekker, ők is felpörögnek.
0: Olasz Gabi, Lőrinc Evelin, Dankó Laci és péntekenként Balog Béla alkotják azt a csapatot, amely mindig hozza az energiát és soha nem fogy ki a jó kedvből. Születésnap, névnap, házassági évforduló.
1: Bármilyen ünnep is legyen, köszöst szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
0: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
2: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
3: Sajnos semmi.
2: Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemel csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu.
4: A Sunshine FM

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Hát az Erzsébet utcán és a Piac utca kereszteződésében továbbra is megvannak a útfelbontások, sőt most már egy sávval lehet csak közlekedni az eddigi kettő helyett. A 33-as számú főút bevezető szakaszán és kivezető szakaszán nagyon figyelni kell arra, hogy a munkások az úttesten is dolgoznak, tehát ott különös figyelemmel közlekedjünk. A Oroszlai úton csináltak egy útjavítási munkálatokat, vagy készítnek egy útja, úgyhogy emiatt ott nagyon-nagyon lassan menjünk. Tartsuk be a kihelyezett jelzőtábláknak a értékeit, tehát legtöbb helyen 30 km/h sebességkorlátozás van, és ehhez kívánok én balesetmentes közlekedést és türelmet.
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: A napokban tartósan 30 fok fölé emelkedik a csúcshőmérséklet. A kormány kivezeti a védett üzemanyagárakat. Régi lakossági igény teljesült Debrecenben a 60 utcai kertben. Nemzetközi környezetben tesztelhették mérnöki tudásukat az egyetemi hallgatók. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és nézzük a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
3: A napokban tartósan 30 fok fölé emelkedik a csúcshőmérséklet, így várhatóan szombaton már életbe lép a 3-as fokozatú hőségriasztás. Oroszi Beatrix országos tiszti főorvos figyelmeztetése szerint, ha a napi középhőmérséklet legalább 3 napig meghaladja a 25 fokot 2-es, ha pedig a 27 fokot 3-as fokozatú riasztást kell elrendelni. A kánikulában fokozott veszélyben vannak a krónikus és légúti betegek, a szabadtéren dolgozók, valamint az idősek és a gyermekek. A szakember kiemelte, hogy 11 és 16 óra között kerülni kell a tűzőnapot, emellett gondoskodni kell a bőséges, cukor, koffein és alkoholmentes folyadékpótlásról, és fokozottan ügyelni kell arra is, hogy se gyermeket, se kisállatot ne hagyjunk a parkolóautókban. A nemzetközi olajárak csökkenése és a forint erősödése miatt a Tisza kormány már a héten kezdeményezi a parlamentben az üzemanyagok védett árának kivezetését. Magyar Péter miniszterelnök bejelentése szerint a jövedéki adó mérséklése, valamint a MOL csökkentett árései érvényben maradnak, így a benzin és a gázolaj ára napokon belül 10-15 forinttal a korábban rögzített hatósági ár alá süllyedhet a töltőállomásokon. A havonta 50 milliárd forintos költségvetési terhet jelentő intézkedésre reagálva a Fidesz közölte, hogy a védett ár megszüntetése súlyos tévedés és választási ígéret megszegése, ezért a kivezetés helyett az eddigi ár rögzítését javasolják árplafonként maximálni. Régi lakossági igény teljesült Debrecenben a 60 utcai kertben, ahol befejeződött a Halastó, Diófa és Vág utca közötti szakaszának kiépítése. A közel 90 méter hosszú és 4 méter széles útszakasz bruttó 70 millió forintból kapott szilárd térkő burkolatot, és a beruházás során a csapadékvízelvezetést is teljes körűen megoldották a szakemberek. Varcsa Lajos alpolgármester kiemelte, hogy a térkövezésre az utca szűk adottságai miatt volt szükség, mert az aszfaltozáshoz szükség munkagépek nem fértek volna el a helyszínen. A fejlesztés a Diófa utcában lakók számára is kulcsfontosságú, mert a forgalmi rend miatt ezen a szakaszon keresztül tudnak eljutni a Vág utcára, majd onnan a Kishegyesi úti csomóponton át a városközpont irányába. Nemzetközi környezetben tesztelhették mérnöki tudásukat a Debreceni Egyetem műszaki karának hallgatói, akik a csehországi Podebradiban tartott közép-európai nemzetközi várostervezési gyakorlaton vettek részt. A 36. alkalommal megrendezett egyhetes szemináriumon az építőmérnöki tanszék 8 fős csapata osztrák, cseh és más magyarországi egyetemek diákjaival együttműködve vegyes csoportokban keresett válaszokat egy kisváros aktuális közlekedési és urbanisztikai kihívásaira. A rendező város polgármestere elismerően nyilatkozott az elkészült tervekről, amelyeket a hallgatók prezentáció formájában mutattak be a település vezetői előtt.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Debrecen térségében pénteken napos idő várható, beköszönt a hőség. Az időnként megjelenő gomoly felhőkből csak néhol fordulhat elő futózápor. A légmozgás időnként megélénkülhet, a hőmérséklet napközben 30 és 35 fok között alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM.
1: 7 óra és 14 perc, kellemes szép jó reggelt kívánunk mindenkinek, hát most kivételesen a stúdióban Glass Norbert, velem szemben pedig Gere Mara. Hello Mara!
2: Kaptunk egy nagyon aranyos üzenetet. Hallom, nálatok is beindult a nyári szünet, Béla nyaral, nagyon arik vagytok, vidám a csapat, pusszancs, Zsuskától kaptuk.
1: Köszönjük szépen. Köszi Zsuska, hogy velünk vagy a mai reggel folyamán is. Gyors közlekedési információval kezdünk, ugyanis a Vasvári Pál utcán most már azért megindul majd a forgalom, ami egyet jelent a torlódással is, viszont ugye ott van segítség, hiszen a nap 24 órájában jelzőlámpás irányítás segíti a forgalmat, úgyhogy arra mindenképpen óvatosan. Debrecenben pedig a ki- és bevezető szakaszokon, jelen pillanatban főleg inkább a bevezető szakaszokon erősebb a forgalom, a Faragtár utcán pedig torlódásra kell, hogy számítsatok. Jelen pillanatban még az okát nem tudjuk, de ha valaki tudja, akkor mindenképpen írja meg nekünk, telefon, SMS, Viber 0620 316 3000. A témánk pedig már kint van a Facebookon.
2: Igen, neked mi volt a legcikisebb nyári sztorit? Erre vagyunk kíváncsiak, írjátok hát nekünk, és páros Cinema City belépő, vagy mozi egyet belépő.
1: Hát mégis belépő.
2: Mégis belépsz.
1: Anélkül nem engednek be. Mozi egy nélkül nincs belépés.
2: Így van, úgyhogy mozi egyet lehet nyerni tőlünk.
1: És azért dobtuk be ezt a témát egyébként a mai reggel folyamán, mert hogy hát azért most elindul itt a vakáció, mindannyian voltunk fiatalok,
2: Én most is az vagyok.
1: Igen, de hogy követtünk el hibákat, tehát azért nyilván próbáltuk a strandon megmutatni mindig, hogy mi vagyunk a legmenőbbek, mi vagyunk a legnagyobb királyok, mint ahogy ezt általában mindenki teszi a strandon, és hát azért ezekben az esetekben vannak olyan szituációk, amikben bizony tudunk hibákat elkövetni, és tudunk pofára esni, és mindenkinek tud ez ciki lenni. Mara, neked volt ilyen?
2: Volt, annyira tudtam, hogy megkérdezed. Hát nekem ne lett volna.
1: Ja, velem, mondjuk ez igaz.
2: Velem igen. Mindig történik igen. Valami valahol, amit úgy feljegyzetelhetek, hogy ciki.
1: Igen? Mi volt a ciki sztori?
2: Most ezt mindenki. Amúgy
1: strandon de... volt, vagy csak úgy szimplán egy nyári délutánon, egy nyári estén?
2: Volt itt minden.
1: Igen?
2: Nem amúgy. Igazán

0: Abból szerintem, ami a legcikisebb volt, és már azért volt ciki, mert felnőtt voltam. Mert gyerekként, ha csinálsz valamit, azt nem úgy cikinek veszed, hanem úgy kacagsz rajta egyet, mosolyogsz, és akkor jó van, megtörtént, kit érdekel. De amikor már úgy ki vagy fejlődve, tudod, mire gondolok.
1: Emlő szempontjából.
0: Hát minden szempontból. Tehát már a csini kategóriába teszed magad, a megveszed a szívfürdő rucit, minden, igen? De az nem biztos, hogy praktikus lesz mondjuk egy csúszda használat közben.
1: Na mondjuk a csúszda az mindig rejteget és tartogat veszélyeket.
0: Pláne, mi hogy én azt vettem észre amúgy, hogy ahogy öregszem, úgy félek tőle. Tehát, hogy már úgy nem vagyok olyan bátor, de akkor még bátor voltam, amikor lecsúsztam.
1: Legyetek bátorok. Igen.
0: Egy igazán meredek csúszdáról. Amúgy akkor még azt a taktikát nem tudtam, hogy keresztbe kell tenni, tudod, a kezeidet így a mellkasodon.
1: Ez így van. Igen.
0: Mert akkor véded, amit védened kell.
1: Igen, és hogyha beszorítod a farpofádat, és egy picit megemelkedsz, és a lapockádon csúszol, akkor még jobb vagy. Igen, folytasd, kérlek. Tényleg
0: vannak ilyen taktikák. Azt hallottam, hogy a bugyit, vagy
1: az is van. Jó, mennyi, amikor még fecskét hordtam a strandon.
0: Nem, tehát az, amikor a fiúkat látod ilyen behúzott fenékkel, ott meg mit tudom.
1: Hát egy jó tanga. Igen?
0: Érdekes. Na de az a lényeg, hogy hát én lecsúsztam a csúszdán, csak érdekesen érkeztem. És ugye minden csúszda, még az a plusz info, hogy a csúszdák mellett ott vannak ezek a kis vízimentő fiúk.
1: Ez így
0: valami történik.
1: A Hasselhoffok.
0: Igen, akkor kimentsenek. Hát ott is volt egy fiatal ember, na de nem ez a lényeg. Az a lényeg, hogy én lecsúsztam, mert hogy az nekem jó. És hát azzal a lendülettel a fürdőruhám felső része, az egyik oldalt így fölcsúszott.
1: Önálló életre kelt?
0: Igen, azzal a lendülettel a testrészem egyik kis része az napvilágot látott, és én gyorsan visszahelyeztem a megfelelő helyre. Na de, nyilván nagy nehezen kimásztam, hiszen mögöttem már jöttek, majd észleltem, hogy az egyik szememről elhagytam a kontaktlencsét is.
1: Ez egyre jobb egyébként.
0: Tehát nem elég, hogy mondjuk jobb oldalt kiesett, aminek ki kellett esnie, majd a bal szememről kiesett a kontaktlencse, és én felszólaltam rögtön, hogy Jézusom, elhagytam a kontaktlencsém, és kaptam.
1: De már csak az lett volna szem, hogy nem látok, nem látok.
0: Kaptam azt a választ, hogy miért meg akarod keresni?
1: A vízben.
0: Igen. Tehát nem. És a nap hátralevő részében, hiszen strandon voltunk, és nem fogod ott hagyni, ha már kifizetted a belépődet, akkor én úgy döntöttem, hogy napszemüveg fel, a rosszabbik szem lecsuk, és egy szemmel olvastam mindent, amit
1: olyan,
0: kellett.
1: Olyan voltam, mint a kalózok, ilyen félszemű.
0: Olyan, hál' Istennek, tudod, ilyen nagyon sötétített napszemüveg volt rajtam, úgyhogy senki nem látta, hogy én félszemmel nézelődök. Nagyon kínos volt, tanultam belőle, dupla kontaktlencsével járok strandra.
1: Atya úristen!
0: Úgyhogy szerintem nekem az volt a legcikisebb akkor abban a pillanatban, hogy azt a fiú ott meglátta. Igen.
1: Na, hát drága hallgatóink, tehát hasonló sztorikat várunk, hogy kinek mi volt a legcikisebb nyári sztoris élménye, ezt lehet nekünk megírni a Facebook
0: oldalunkon.
1: Én
0: remélem, hogy valaki túl fog engem szárni.
1: Én arra várok egyébként, hogy nagyjából egy ilyen 20 perc múlva megérkezik Dankó Laci, hogy mindig van valami ismerőse. És nagyon kíváncsi vagyok, hogy ő náluk mi történt. Mert az a baj egyébként, hogy nálam így nagyon nem volt. Én nekem a mai napig az a legcikisebb, hogy amikor mondjuk bemegyek a vízbe, akkor ugye így a nadrág felfújódik, és ahogy így lenyomom, akkor így kijön a buborék.
0: De
1: és ugye, hát jó, de az úgy néz ki, mintha éppen így eregetnél egyet.
0: Hát olyan.
1: Nem, igen. Így gondolkodom amúgy, de lehet, hogy eszembe fog majd nekem is jutni valami hasonló, ami.
0: Remélem, hogy neked is kiesett az egyik mellett.
1: Hát ez kész, igen. No kérem, tehát a Facebookon ott van a témánk, neked mi volt a legcikisebb nyári élményed, erre vagyunk kíváncsiak tőletek, és ugye megnyerhetitek a Cinema City páros mozi egyet. A kedvencek pedig jönnek a folytatásban is, és hát én most venném elő a telefonokat. Úgy döntöttem.
0: Nem bírom, tiszta stresszes lettem.
1: Én most venném elő a telefonokat, jó? Mindenki figyeljen.
2: Most eljött a te pillanatod. Hívd a 0620-316-3000-et. Legyél az ötödik betelefonáló. Mondd a Sunshine FM szlogenjét, és robbanj be a játékba.

0: Kikeltető. Minden hétköznap 6-tól 10-ig itt a Sunshine FM-en.
1: Rédáton, és ez volt tőle a Blood Running az előző percekben itt a Sunshine, annak kellemes reggelt kívánunk. Mindenkinek a játék felhívó spot pedig ebben a pillanatban elhangzott, maradt pedig te itt állsz mellettem, mit szeretnél, húzni szeretnél majd? Tehát te leszel az, aki majd átadja a nyereményt. Jó, oké, rendben. Viszont, ami ennél még fontosabb, hogy az ötödik telefonáló pedig itt van a vonalban. Jó reggelt, Sunshine FM!
2: Szia!
3: Jó reggelt, sziasztok!
1: Hello! Egy keresztnevet kérhetünk?
3: Ildikó vagyok.
1: Ildikó, drága. Jó reggelt kívánok! Hogy ébredtél? Hogy telt az éjszaka?
3: Szép a világ, nem?
1: Szép a világ. Jó, oké. Akkor ezzel meg is vagyunk. Neked volt egyébként bármilyen cikis nyári sztorid?
3: Nagyon.
1: Csak az.
2: Jaj, de jó. Csak a...
1: Na igen, jó, figyelünk.
3: Nem fogom elmesélni,
1: nem. Annyira
3: ciki.
1: Annyira? Ó.
3: Annyira.
1: A Marájnál nem tud, szerintem a Marájnál nem tud cikisebb lenni. No, Ildikó, drága, jó? Akkor írnek kommentben.
2: Igen.
1: Igen. No, akkor, hát most van egy jó hírünk, ugyanis te vagy az ötödik telefonáló, viszont akkor tudjuk a bummos játékunkat elindítani, hogyha tudod a Sunshine FM szlogenjét.
3: Sunshine
1: FM, csak jó zene. Hoppá! Jó! Oké. Akkor innentől kezdve benn vagyunk a játékban. És hát van 4 darab napi nyereményünk, ugye a Praktiker, az M3 Outlet, a Natur Cleaning, valamint a Mendi Shape & Body 25 ezer forintos ajándék utalványa. Viszont, hogyha esetleg nem kerülnél be, vagy hát ha nem találnád el, hogy mikor fog robbanni a bomba, akkor se csüggedj, hiszen természetesen van egy Sunshine-os ajándékcsomag, ami már most a tiéd, ezen felül pedig te is részt veszel majd a fődi sorsolásunkban.
3: Nagyon szuper.
1: Jó, kicsit még ilyen álmos hangod van.
3: Hát, akkor
1: mégis
3: iszom egy kávét.
1: Jó, figyelj, az elején van egy felvezető, azt még nyilván majd szólok, hogy mikortól indulunk, vissza fogok neked számolni. Szólj, hogyha esetleg azt érzed, hogy kezdhetjük a játékot.
3: Kezdhetjük.
1: Jó, akkor ebben a pillanatban elindítottam. Ez még csak a felvezető részünk, és akkor mindjárt visszaszámolok neked. 3, 2, 1...

0: ¿Cómo?
1: Ah, hát ez ilyen éppen pont, hogy...
0: Én nagyon izgultam.
1: Mert Mara most játszott először ezt a játékot, akárcsak Ildikó. Én már sokadjára. Én most Marára bízom ezt, hogy elfogadjuk, nem fogadjuk, hogy legyen, mint legyen, ott volt egy-egy pici-pici másodperc.
0: Figyelj, Ildikó, én azt mondom, mivel tényleg nagyon-nagyon határeset volt, meg ma annyira vidámak vagyunk, meg péntek
2: és
0: van, meg
2: minden. Világ.
0: Szép a világ, igen, igen, ez nagyon fontos, hogy akkor nyertél. Gratulálok.
1: Akkor, Ildikó, én átadom Marának ezt a borítékot, úgyhogy ő fogja neked most kihúzni majd azt, hogy akkor mit is nyersz tőlünk. Ugye van 4 darab vásárlási utalványunk, mindegyik 25 ezer forintos kategóriában. Mara?
0: Már húzom is, és ez nem más, mint a Natur Cleaning 25 ezer forintos vásárlási utalványa.
2: Esküszöm, hogy erre vágytam. Tényleg? Komolyan.
0: Ráéreztem, meg volt a szimbiózis.
2: Komolyan.
0: Na.
2: Komolyan.
0: Na, nagyon örülök neki, nagyon.
2: Tényleg szép a világ.
1: Na, hát akkor innentől kezdve ez a péntek reggeled, ez csodálatos. Arra kérünk még egyébként, hogy maradj egy picit vonalban, és akkor hamarosan mindjárt felvesszük az adataidat, jó?
2: Rendben, köszönöm.
1: Köszönjük szépen, hogy játszottál velünk.
2: Sziasztok.
1: No, kérem szépen, egyébként igen, ez egy picit bonyolultabb ebből a szempontból, mert hogy kell visszaszámolni, a bomba bármelyik pillanatban robbanhat, úgyhogy érdemes itt odafigyelni
0: pont
1: ezekre.
0: Pont ettől szép ez az egész egyébként, hogy most egy kicsit én úgy érzem, megnehezítettük a kedves hallgatók feladatát, de nem csak egy szót kell elküldeni, meg nem csak a szlogent, hanem most tényleg úgy oda kell figyelni a megérzésekre.
1: Igen, de játék természetesen lesz a mai nap folyamán végig, ugye Váci Zolinál is lesz majd egy ilyen bummas játék, aztán délután Rolinál is, valamint este is ugye Rolinál lesz egy ilyen játék, úgyhogy senki ne csüggedjen, hogyha valaki esetleg most nem került be 5-ként, egy hónapon keresztül megy ez a játékunk, úgyhogy bármikor megvan arra a lehetőség, hogy hívja minket, telefonáljon.
0: Én nagyon kihangsúlyoznám, reggel 6-tól este 8-ig bármikor.
1: Ez pontosan
0: bumolni.
1: így van, igen. A témán kint van a Facebookon, neked mi a legcikisebb nyári sztorid, erre vagyunk kíváncsiak, ezt pedig írjátok meg nekünk, és elvihetitek tőlünk a Cinema City páros mozi jegyet. Úgyhogy játékra fel, ott is azért majd 10 óra előtt fogunk sorsolni, Dankó Laci pedig hamarosan majd érkezik hozzánk, úgyhogy hát mindenkinek kellemes ébredezést kívánunk, és ha bármilyen infótok van, akkor az pedig jöhet, telefon SMS Viber 0620 316 3000, gyors hírek, és utána pedig jövünk vissza.
3: Illatok,

0: Shine FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: A kormány kivezeti a védett üzemanyagárakat. Módosulnak a Széchenyi Kártya Program egyes likviditási hiteltermékeinek kamatfeltételei. Új korszak kezdődhet a hazai szélenergia termelésben. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és nézzük a részleteket.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: A nemzetközi olajárak csökkenése és a forint erősödése miatt a Tisza kormány már a héten kezdeményezi a parlamentben az üzemanyagok védett árának kivezetését. Magyar Péter miniszterelnök bejelentése szerint a jövedéki adó mérséklése, valamint a MOL csökkentett árései érvényben maradnak, így a benzin és a gázolaj ára napokon belül 10-15 forinttal a korábban rögzített hatósági ár alá süllyedhet a töltőállomásokon. A havonta 50 milliárd forintos költségvetési terhet jelentő intézkedésre reagálva a Fidesz közölte, hogy a védett ár megszüntetése súlyos tévedés és választási ígéret megszegése, ezért a kivezetés helyett az eddigi ár rögzítését javasolják árplafonként maximálni. A gazdasági és energetikai minisztérium módosítja a Széchenyi Kártya Program egyes likviditási hiteltermékeinek kamatfeltételeit a fenntarthatóbb költségvetési gazdálkodás és a visszaélések kiszűrése érdekében. A szigorításra azért volt szükség, mert a tapasztalatok szerint a vállalkozások egy része a támogatott forrásokból magasabb hozamú állampapírokat vásárolt. Az új kondíciók a 2026. július 15-től megkötött szerződésekre vonatkoznak, a június 18-áig befogadott hitelkérelmeknél azonban még a korábbi fix 3%-os kamat érvényesíthető. Új korszak kezdődhet a hazai szélenergia termelésben a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal, ugyanis átfogó online felmérést indít az új szélerőmű kapacitások létesítéséről és a meglévő turbinák bővítéséről. A kérdőíves adatgyűjtés célja annak feltérképezése, hogy a piaci szereplők mely térségben, mekkora teljesítménnyel és hány új turbinával terveznek beruházásokat, valamint hogy mikorra várható a projektek megvalósítása. Az anonim módon feldolgozott információk segítségével a hatóságok előre meg tudják határozni, hogy az ország mely pontjain lesz szükség hálózati fejlesztésekre az új zöld energia fogadásához. Új csúcsot ért el a bankkártyás készpénzfelvételre jutó átlagos összeg az év első három hónapjában, ugyanis már 124.179 forint jutott egy-egy tranzakcióra. A biztosdöntés.hu elemzése szerint a látványos emelkedés hátterében az ingyenes havi készpénzfelvételi keret februári megduplázása áll, amely a korábbi 150.000 forintról 300.000 forintra növekedett. Ezzel párhuzamosan a bankok kötelező telepítési programja miatt az ATM-ek száma is rekordszintre 5688 darabra nőtt az országban.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Valuta információ a Sunshine FM-en.
1: Megtört a napok óta tartó trend, és látványosan gyengült a forint a vezető devizákkal szemben a Magyar Nemzeti Bank legfrissebb jegyzése alapján. Az angol font ára így már átlépte a 406 forintos szintet, az euró nem sokkal haladja meg a 352 forintot, a svájci frank 382 forint felett alakul, míg az amerikai dollár megközelíti a 307 forintot. Pénteken napos idő várható, ekkor az ország nagy részére beköszönt a hőség. A csúcshőmérséklet 30 és 35 fok között alakul. Az időnként megjelenő gomolyokból csak néhol fordulhat elő futó zápor, térségünkben esetleg zivatar. A légmozgás csak néha nyújt majd enyhülést a rekkenő hőségben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most, hölgy!

0: Hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.
1: 4 perc múlva pontosan 3:48, kellemes szép jó reggelt kívánunk mindenkinek, Dankó Laci pedig megérkezett a stúdióba.
2: Jó reggelt, és sokan, sziasztok!
1: Hello Laci, jó régen találkoztunk, mi újság?
2: Így van, én bejöttem, mondtam, és ó, micsoda álompár. Én még együtt nem is voltatok, vagy régen nem. Valamikor a kívánság műsorban, vagy ott sem? Az
1: nem. Mi még nem vezettünk együtt így műsort.
2: Hát kérem szépen, az iskola utolsó tanítási napján
1: ez, így van.
2: Ez is megtörténik.
1: Nekünk is ez az utolsó?
2: És az első is utolsó. Vakáció. Egyébként az autósok meg a közlekedők felsóhajthatnak, majd jövő héttel azért könnyebb lesz a közlekedés, legalábbis reggelente. Annak köszönhető, hogy nem lesznek az iskolák környékén tumultusok.
1: Igen, nekem se kell többet arra kellnem, hogy szól a csengő a szomszédban.
2: Azt
1: a
2: fog gyereken. Szólni, az nyáron is nem állítják le.
1: Az jó, a templomban nem tudnál intézkedni, hogy ne legyen már mindig ne harangozzon.
2: Meséltem nektek, egyszer Ausztriában voltunk egy rallycross versenyen, és az utolsó pillanatban sikerült szállást foglalnunk, egy kis falu volt, és nagyon jó áron adták, meglepően jó áron adták a szállást, és akkor kivettük egy éjszakára, oké, és nem mondta senki, hogy ott éjszaka is harangoznak, negyed óránként.
3: Tehát,
2: hogy a negyedkor, félkor, háromnegyedkor és egészkor is egyszer egy, aztán kettő, aztán három, és akkor utána meg a rendes, hogy hány óra van, azt harangozták, és így amikor így már félig elaludtál,
3: milyen pihentető.
2: És közvetlenül a templom mellett volt a szállás, és akkor így megértettem, miért volt ez ilyen olcsó. De legalább egy előnye volt, pontosan tudtam, hogy még csak negyed négy van, és még mindig nem aludtunk.
1: Hát ez nekem egyébként ismerős már, mint abból a szempontból, hogy ugye éjszaka nem harangoznak ugye Nyíregyházán a Kossuth téren, viszont vasárnap annál inkább. Tehát ott a hosszú alvást azt el lehet felejteni, mert fél óránként szól a harang.
2: Na, hát mert jelezik neked, hogy fel kéne.
1: Igen, most már épít lenne
2: azt
1: az
2: mondják
1: ideje.
2: A szakemberek egyébként, hogy hétvégén, amikor azt gondolod, hogy sokáig aludhatsz, az nem egészséges, ugyanúgy kelj fel, mint hétköznap. Mert kizökken akkor a bioritmusod, meg stb. Mara, hogy most néz rám.
1: Hát persze, mert mara...
2: Ezzel rölni lehet ezzel a
1: tekintettel. Igen, mert mara fordított életben él egyébként.
3: Én szombaton délig alszom.
1: Tehát ő eddig igen.
2: Ezt bírod délig?
3: Igen.
2: És akkor mikor alszol el este? Éjfélkor?
3: Hát attól függ egyébként, tehát jókat nevettünk a múltkor Bélával, amikor így mi még munkált, tehát mi még dolgoztunk éjszaka, és ilyen egy óra környékén, de úgy, hogy péntek volt, tehát ő is ugye korán kelt, és letoltuk a napot végig, minden, és akkor írja nekem, hogy aludjál. Ma írtam neki, átlendültem a holdponton. Én is. Jó. Akkor jó.
2: Akkor menjünk tovább.
3: Ez igazából annyi. Nem, én olyankor, vagy az van, hogy korán elalszom, és akkor olyan 10-11 körül felébredek, és ez az, de jót aludtam, vagy fent vagyok hajnal 2-3-ig.
2: És akkor 10-11 körül felébredek.
1: Igen. Én vasárnap délben szoktunk felkelni. Délfél 1-1.
3: De én vasárnap is jövök ide.
1: Tehát hát akkor... jó, de hát most ha vasárnap délbe kelnék fel, és 2-től vagyok adásban, még az is teljesen jó.
3: Nekem az nem kell egy kis idő. 1 óra, csak átgondolom az életemet, hogy miért kell jönnöm dolgoznom, aztán rájövök, hogy azért, mert nincsen pénzem.
1: És rájövök, hogy azért, mert anyámnál lakom, és babettával járok.
3: Igen, és van egy macskám, aki sokat eszik. Na
1: igen.
3: Minden.
1: Igen, és anyám nem tart el életem végéig.
2: Igen, és új a foga.
1: Ja, amúgy igen. Jó, szép lett amúgy.
3: Mi a Brill? Fogam?
2: Ne, dehogy is nem, az tudom. Anyámé. Ja. Csak hogyha már egy klasszikust idéztél.
1: Igen.
2: Ugye ez az üvegtigris, azt hiszem abban
1: igen,
2: volt.
1: Igen.
3: De egyébként én tudlak irigyelni titeket, tehát itt harang problémáitok vannak, nekem annó őrült szomszédaim voltak. De.
1: Ja, hát az nálunk is van. Én jelenleg küzdködöm és küzdök a szomszédokkal, és valószínűleg, hogy már ki kell raknom egy cetlit, tehát egy ilyen nagyobbat, mert hogy azt képzeljétek el, hogy ugye tehát társasház, vagy hát igen, tehát hogy folyosó, és mindkét oldalon lakások vannak. És most kitalálták azt, hogy eddig simán nyílott az ajtó, viszont most megcsinálták azt, hogy kinyitod, és egyből be is csukódik mögötte.
2: Az egy szörnyű találmány az a rúgós, valami. Ide is akartak felszerelni, tegnap pont meséltem Ildikóiknak, hogy nagyon rossz, mert úgy becsapja utána, hogyha nem megfelelő rugót, meg megfelelő erejűt teszel, hogy utána mindig arra fogsz ébredni, hogy mindig az lesz a zavar, hogy becsapódik.
1: Persze. Na, és ez még a kisebbik probléma. A nagyobb probléma az, hogy vannak olyan szomszédok, akik kint rakják le a cipőt. Nem viszik be a lakásba.
2: Igen.
1: Na, hát most ott gondolod, hogy azért, hogyha egész nap cipőben vagy, hazamész, leveszed, azért annak van egyfajta szaga.
2: De te miért a folyosón alszol? Vagy?
1: Nem a folyosón alszom, hanem ahogy bemegyek a folyosóra.
2: Kipróbáltam, hogy bemész az ajtón a saját lakásodban.
1: Basszus, Laci, köszi. Köszi. Esküszöm, hazamegyek, kipróbálom.
2: Meg, vegyél egy nagy levegőt, és akkor te is elmész előtte ilyen gyöngyhalászképzőbe, és egy levegővel megközelíted szépen a lakásodat.
1: Na, én ezt értem, csak hogy ott nem lehet ablakot nyitni. Tehát, hogy úgy van a folyosónak a vége, hogy csak bukóra tudod, de az is ez a 5 centi maximum. Uh-huh. Na most az sose fog úgy szellőzni. Az ajtót nem tudod kinyitni, mert ugye visszacsapódik. Nem tudom, mivel kitámasztani.
3: Én már megtaláltam a megoldást. Mindenkinek akarsz a kilincsére egy ilyen kis autóillatosítót, és akkor az párolok.
2: Vagy bele a cipőjébe.
1: Vagy veszek egy ilyen fújókát, nem? És ahányszor elmennek elő, de...
2: Igen. Azt nem esértem.
1: Én ezzel küzdködöm.
2: Amikor a ismerősömnek lett egy ilyen pssz,
1: igen. Igen.
2: Igen, tehát egy ilyen fúvókája, és visszavitte majdnem a tévét, mert vettek egy új tévét. A feleség meg megvette ezt a fúvókát, ami ilyen fél óránként sziszeg egyet, de ilyen díszüvegbe. Aha. Tehát ez a szép, nagyon jól néz ki. És ő meg elment a tévé előtt, ami zsírúj tévé volt, és akkor néha így a tévé sziszegett egyet. De ő azt hitte, hogy a tévé, és akkor nézi, körbenézte, forgatta, bedugta, kihúzta a konnektor, megint. És akkor mondta, amikor hazament a feleség, hogy figyelj, megyek, visszaviszem a tévét a boltba, mert valami gond van, félek, hogy felrobban, mert ilyen hülye hangot ad ki. És egyszer sziszeget, és mondta, hogy na hallottad? Igen, de hát az illatosítónak van. Milyen illatosító? És akkor nézte, ott volt a tévé mellett, úgyhogy az egy ilyen automat. Amúgy az nem rossz ötlet. Tehát, hogyha egy olyat kiteszel. Az ugye sokat.
3: De ez amúgy szerintem semmi. Rajta. Én nagyon szerettem azt az időszakot, amikor moziztam az ablakból, jöttek a rendőrök, a mentők, mert mikor mit csinált a hölgy, ez izgalmas volt.
1: De én nálam a mozizás az kimerül annyiba, hogy látom minden nap, amikor Bordás Béla elmegy reggel, majd hazajön este.
3: Jó, az valóban izgalmasabb lehet.
1: De várjál, és föl is szoktam hívni, hogy Bélaba látom, hazaértél, minden rendben?
2: Ja, ti együtt éltek?
1: Hát nem együtt élünk, hanem egymár, tehát
2: vonjuk le a logikus következtetést. Béla bá szereltette fel az ajtóra ezt a becsapódó akármit, és az ő cipői vannak a folyosón.
1: Megvan
2: mondjuk,
1: a hibás.
2: Tudod mit, megértem. A Béla bácsi cipője van kint, amivel egész nap rohangál, azt azért úgy biztos nem lehet kell levesni.
1: Nem, hát mi ugye szembe szomszédok vagyunk. Tehát az én erkélyem az ő erkélyével van szemben. Uh-huh. És ahol van neki a garázsa, én szoktam látni, amikor megérkezik, amikor én esetleg kint vagyok a teraszon, és éppen teszek-veszek, és Béla bá kijön, akkor volt olyan sötétben, zseblámpával így átvillogott. Meg ha meglátja, hogy kint vagyok, átinteget.
3: Tehát milyen
2: kicsit fúrva. Beteg, nem?
3: Igen, tehát el tudod képzelni, hogy ott állam.
2: Adom a SOS jelzés, itthon
3: jó
2: vagyok.
1: Mi odafigyelünk egymásra.
2: Van egy kis krumplis tésztám, és akkor ti már fejből tudjátok a morze jeleket.
1: Ez így van, igen.
2: Három villogás krumplis tészta, négy villogás marha pörkölt.
1: Nem, mi úgy szoktunk fogalmazni, hogy odafigyelünk egymásra.
2: Ti vagytok már rendes emberek. Igen, hát egyébként Béláról tudni kell, hogy ő polgárőrként is dolgozik, tehát a polgárőröknek mindenhol ott vannak. Saját személyi őröd van. Mondhatnánk úgy is, Bodas Béla, több mint testőr.
3: De az a gyönyörű, hogy te már szerintem várod, hogy mikor ér az. Most ér haza Béla bácsi, kimegyek, köszönök neki.
2: Javaslom, hogy vannak a telefonokban most már ez a radar, ilyen követő, meg minden.
1: Állítsunk be lokátort.
2: Szerintem nézd lokátoron, hogy merre jár.
1: Szerintem Béla bának nincs olyan telefon.
2: Nem baj, lehet rá tölteni bármilyen applikációt most, és akkor tudod követni, mikor, merre, cikázik.
1: És már lassan berakom a kedvenc. És már lassan berakom a kedvencek közé.
3: Hány kilométert tettek egy nap?
2: Béla bácsi, látom, jó volt. Mi volt Nyírszőlősön? És akkor tudod így követni. Téglás környékén ott esetleg?
1: Béla bácsi, látom, ki van Nyírszőlősön. Mi a helyzet?
2: Ennyi. És akkor folyamatosan nyomon tudod követni. De javaslom, hogy fordítva is működjön, hogy azért lássa.
1: Ő is lássa engem.
2: Persze.
1: Jó.
2: Ha valami történne
3: mondjuk
2: veled.
3: Mondjuk Norbi nagyon nem fog cikázni.
2: Nem fog,
3: de.
2: Mit csinál Norbi már 20 perc? Jó, a cipőket szaglásza. Folyosul.
1: Na, hát így élünk mi. Úgyhogy kérek szépen.
2: Elkészíthetitek a szomszédok legújabb sorozatát.
3: Tehát ez jó, a
1: szomszéd. És mi ketten?
2: Tudom, ti már fiatal generáció vagytok, nem is biztos, hogy emlékeztek a szomszédokra,
3: de hogy ne,
2: akkor
3: hogy
2: legyen
3: ne.
2: A jó barátok, azt mindenki látta.
1: Igen.
2: És ketten Bélával, mint főszereplő.
1: Ez kész, barát elveszítettük már.
2: Igen. Mondjuk abban női szereplők is vannak.
3: Hát köszönöm, kihagynám a lehetőséget.
1: Most próbálom megkeresni a zenét, de nem fogom megtalálni.
3: Jó lesz az.
1: Hogy ki volt az előadója. Na, de a témán kint van a Facebookon. Innen fogjuk majd folytatni.
3: Ja.
1: Úgyhogy, innen folytatjuk ki. A témán kint van a Facebookon. Neked mi volt a legcikisebb nyári sztorid, Laci? Erről majd hamarosan beszélgetünk. Viszont ti is megírhatjátok.
3: Remélem van, és remélem cikisebb, mint az enyém volt.
1: Nem, annál nem lesz cikisebb. Úgyhogy jöhetnek az üzenetek, hiszen 10 óra előtt természetesen kisorsolunk majd egy páros Cinema City Magyarország mozi egyet. A kedvencek pedig itt vannak, hamarosan majd hírezünk is egyet. Deniz és Menta közösével megyünk tovább. Ez a Méreg, jó utat, jó reggelt!

0: pénzügyi tippek támogatója a Raiffeisen Bank. Vásd velünk valóra!
1: Pénzügyi tippek a Sunshine FM-en.
2: Pénzügyi percekkel folytatjuk a Sunshine FM-en. Az a mai témánk, hogy bankkártya vagy készpénz, melyik a biztonságosabb és olcsóbb megoldás külföldön. Erről beszélgetünk a Raiffeisen Bank főosztályvezetőjével, Szabó Katalinnal.
3: Ma már nagyon kevés az az elfogadó hely, ahol nem lehet kártyával fizetni, nem véletlenül. A bankkártya mindig kéznél van, főleg digitalizált formában, legtöbbször díjmentes a vásárlás is, de ez pénzintézetenként, sőt akár számlánként is változtat. De ha bármi gond adódik, a tranzakció nyomon követhető, a kártya letiltható, az adott tranzakció akár meg is reklamálható az elfogadóhelynél, vagy a pénzintézet közreműködésével is. Nem utolsó sorban nem kell nagyobb mennyiségű készpénzt magunknál tartani. Egy kevés készpénz nem árt, hogyha van nálunk, vagy ide a parkolásra, különösen, hogyha ismeretlen helyre megyünk, ahol nem biztos, hogy mindenhol van terminál, vagy elfogadják az adott kártyát, de az előre tervezett kiadásokat, vagy nagyobb tételeket célszerű kártyával fizetni.
2: Szabó Katalinnak, a Raiffeisen Bank főosztályvezetőjének köszönjük szépen.
0: A pénzügyi tippek támogatója a Raiffeisen Bank. Vásd velünk valóra!
1: Semmi ok. A térség első számú reggeli műsora pillanatokon belül folytatódik itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
4: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
5: Hello Debrecen!
6: Itt az új taxis élmény.
5: Az Uber Taxi most az 55 taxi partnereként megérkezett.
6: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
5: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
6: Utazz bárhová egyszerűen.
5: Töltsd le az Uber alkalmazást,
6: vagy hívd az 555-555.
5: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
6: Készen állsz az új kalandra?
5: 555 taxi és Uber Taxi.
7: Jön! A nyár egyik legnagyobb durranása.
8: Június 20-án berobban a nyár az Aquaticum strandra
7: a Summer Open Air Partival.
8: Délutántól lázszene, fürdőzés és igazi nyári hangulat.
7: Este pedig éjszakai csobbanás a Katapult DJ-vel, óriás labdákkal és habpartival.
8: Ez nagyot fog szólni.
7: Jegyek aquaticum.hu.
1: Körzetük a vadkelet. Tempójuk komótos. Hallgatók százezreit érik el nap mint nap. A keltető emberei éjjel-nappal bevetésre készek. Mondjuk éjjel inkább alszanak.
9: De amint megcsörren a vekker, ők is felpörögnek.
1: Olasz Gabi, Lőrinc Evelin, Dankó Laci és péntekenként Balogh Béla alkotják azt a csapatot, amely mindig hozza az energiát és soha nem fogy ki a jó kedvből. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
10: Csak jó zene.
11: Van valami egészen különleges Debrecenben.
1: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
11: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
1: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
11: Nekünk ez szerelem.
1: Sunshine FM, csak jó zene. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen @sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Egy perc múlva pontosan 8 óra. Kellemes szép reggelt kívánunk mindenkinek. Debrecen útjain pedig ebben a pillanatban körbe is nézünk. Aki pedig segít ebben, ő nem más, mint Horváth László közlekedési szakértőnk. Szia Laci, mi újság Debrecen útjain?
3: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Hát az Egyetem Sugárút, illetve a Füredi út kereszteződésétől nagyon-nagyon figyelmesen közlekedjünk, mert vízmű munkatársai útépítési munkálatok folytatnak, illetve a buszmegállónak a korszerűtése folyik. Tehát itt 30 km/h sebességkorlátozást helyeztek ki a Nádor utcától egészen a Péterfia út kereszteződéséig. Tehát itt nagyon figyelmesen menjünk. Továbbra is megvan még Piac utca és Erzsébet utca útkereszteződésében a sávlezárás.
2: Köszönjük szépen, Laci, balesetmentes közlekedés mindenkinek.
3: Nagyon köszönöm a lehetőséget, szép napot kívánok mindenkinek.
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
4: Lógnak a parlamenti ülésekről az ellenzéki képviselők, büntetés lehet a vége. Ingyenes nyári tábort kínál Debrecen önkormányzata. Itt a bizonyítványosztás, figyeljünk a gyerekekre. Régi lakossági igény teljesült Debrecenben a 60 utcai kertben. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és nézzük a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
4: Lázár János és Szijjártó Péter ellenzéki képviselők alig járnak be a parlamentbe, de eddig megúszták a büntetést, mivel Gulyás Gergely frakció vezető lepapírozta az igazolásukat. A Telex cikke szerint a május 9-i alakuló ülés óta tartott 95 szavazásból Lázár mindössze 14, Szijjártó pedig 27 alkalommal nyomott gombot. Magyar Péter miniszterelnök is élesen bírálta a fideszes politikusok távolmaradását. Forsoffer Ágnes házelnök pedig megerősítette, hogy figyelik a hiányzásokat. Kocsis Máté, aki szintén sok ülést kihagyott, családi születésnappal és betegséggel indokolta a mulasztást, miközben Lázár és Szijjártó nem válaszoltak a megkeresésekre. A szülőknek nem szabad hagyniuk, hogy a gyermekük a bizonyítvány alapján mérje saját értékeit vagy szerethetőségét. Az osztályzat ugyanis csak egy adott időszak pillanatképe. Gál Beatrix szakértő kiemelte, hogy a diákok teljesítményét mindig saját magukhoz kell mérni, és a másokkal való példálózás szorongáshoz vagy teljesítménykényszerhez vezethet. A Benedetto gyermekvédelmi szolgálat igazgatója szerint a rossz jegyek mögött gyakran lelki vagy kortárs problémák állnak, amelyeket meg kell beszélni. A szakértő egyúttal óvaint a kitűnő bizonyítványok közösségi médiában való megosztásától is, mivel ez toxikus módon inkább a szülői dicsekvésről szól, ráadásul a gyermekeket is kitolja a kibertér veszélyeinek. Július 1-e és augusztus 14-e között idén is megszervezi nyári gyermekfelügyeleti programját a debreceni önkormányzat, amelyre a Bólyai János általános iskolában várják az általános iskolás diákokat. A több mint 20 millió forintból megvalósuló sajátos nevelési igényű gyermekek számára is nyitott kezdeményezésre eddig 243-an jelentkeztek, a szabad helyekre pedig továbbra is várják a regisztrációkat a család és gyermekjóléti központon keresztül. Célos Diana Alpol polgármester kiemelte, hogy a pedagógusok és szociális munkások bevonásával zajló felügyelet valójában egy ingyenes nyári tábor, ahol a gyerekek többek között az Agórába, a debreceni állatkertbe, a Mélius könyvtárba és az Apolló moziba is ellátogatnak majd. Régi lakossági igény teljesült Debrecenben a 60 utcai kertben, ahol befejeződött a Halastó, Diófa és Vág utca közötti szakaszának kiépítése. A közel 90 méter hosszú és 4 méter széles útszakasz bruttó 70 millió forintból kapott szilárd térkő burkolatot, és a beruházás során a csapadékvízelvezetést is teljes körűen megoldották a szakemberek. Varcsa Lajos alpolgármester kiemelte, hogy a térkövezésre az utca szűk adottságai miatt volt szükség, mert az aszfaltozáshoz szükséges munkagépek nem fértek volna el a helyszínen. A fejlesztés a Diófa utcában lakók számára is kulcsfontosságú, mert a forgalmi rend miatt ezen a szakaszon keresztül tudnak eljutni a Vág utcára, majd onnan a Kishegyesi úti csomóponton át a városközpont irányába.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
4: Debrecen térségében pénteken napos idő várható, beköszönt a hőség. Az időnként megjelenő gomoly felhőkből csak néhol fordulhat elő futózápor. A légmozgás időnként megélénkülhet, a hőmérséklet napközben 30 és 35 fok között alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.
1: Egy perc múlva pontosan 4:09, kellemes szép jó reggelt kívánunk mindenkinek a stúdióban továbbra is. Gere Marian és Dankó Laci.
2: Meg Norbi.
1: Ja, igen, jó reggelt. Jó, hát ezt nekem már elfelejtettem. No, kérem szépen, van közlekedési infónk, ugyanis Debrecenben kettő helyen is van balesetünk. Az első ilyen a Kassai úton, köszi szépen Attila, hogy ezt megírtad nekünk, valamint a Kossuth utcán is van baleset, ezt pedig MSZ-től tudjuk, és hogyha bármilyen közlekedési infotok lenne a folytatásban is, akkor ez természetesen jöhet, telefon SMS Viber 0620-316-3000. Na, és akkor most kanyarodunk át a témánkra, ugyanis neked mi volt a legcikisebb nyári sztorid? Én szeretném mara, ha elmondanád Lacinak még egyszer, hogy mi volt
3: a tiéd.
1: Még
3: egyszer égessem le magam.
1: Igen. Igen.
3: Igen. Mert bíztam benne, hogy akik még nagyon korán hallgattak minket, lemaradtak.
1: Nem,
3: így
1: ez a baj, hogy ők lemaradtak. Szóval?
3: Nem, tehát az a lényeg, hogy ugye akkor még, amikor fiatal, várjál már, most nagyon rosszat fogok tenni.
1: Gondol, igen, most zavarban vagy, próbálja ezért kicsit, jaj, nem így.
2: Igen,
1: nem.
2: Meg most nézi azt, hogy még hány perc van a következő, 6 perc, még addig megpróbálom kihúzni, ne tudjam elmesélni azt.
3: Hogy leessek a székről, vagy
2: valami. Még mi is partnerek vagyunk ebben.
3: Na, igen, szóval az a lényeg, hogy amikor fiatal voltam, nyilván akkor már ugye kifejlődtem, meg
2: kellett élni valamiből.
3: Csini fürdő, ruci, stb. Tudod, hogy van ez a lányoknál, lányaid vannak, stb. És akkor én nem tudtam.
2: Így van.
1: Amúgy igen.
3: Csini fürdőruci. És akkor ugye felvettem a fürdőruhámat, akkor még lemertem csúszni a csúszdán, már most nem merek, és nem tudtam azt a taktikát, hogy így keresztbe kell tenni a kezedet, mikor lecsúszol. Véded, amit védeni kell.
1: De mondtam neki, tudod? Hogy ez még csak az egyik taktika, mert ugye van az, hogy összeszorítod a farpofádat, felnyomod magad, és a lapockádon csúszol lefelé, mert akkor még gyorsabb vagy.
3: Azt már láttam fiúknál, igen, hogy behúzzák a
1: fecskét,
3: nadrágot, és akkor úgy csúsznak le. Na mindegy. Tehát én
2: ez
3: akkor
2: a borát stílus.
3: Bátor voltam, és úgy döntöttem, hogy lecsúszok. Nagyon meredek volt, ugye mindig van vízimentő a csúszdák mellett, ilyen kis fiatal emberek ott
1: csak
3: állnak,
1: azért
3: hogy hello.
1: Kis Hasselhoff.
2: Piros gatyával futnak a mentő, akármivel csomagban.
3: Nem akart kimenteni, na mindegy. És akkor az a lényeg, hogy nem tettem keresztbe a kezemet, lecsúsztam, megérkeztem nagy erővel, ezzel az erővel az egyik...
1: Tudod, a fizikából...
2: Szabad életre, szabad életre kelt a felső?
3: Életre kelt, és úgy döntött, hogy ő megmutatja magát, meg is mutattam. Én gyorsan visszahelyeztem a helyére, hogy akkor te ott ne szökjél. Hát légy szíves! Kiszálltam nagy nehezen, nyilván a fiú az jelezte, hogy amúgy ki kéne szállni, én meg ügyködtem,
2: hát
3: hogy
2: persze, visszategyem. Jobban látszik, hogy víz alatt nem látja mindenki.
3: Igen, visszatettem, amit vissza kellett, azzal a lendületen észleltem, hogy jó, nincs meg az egyik kontaktlencsém. Tehát, hogy nem elég, hogy a jobb mondjuk kiesett, a bal kontaktlencsét elhagytam.
2: Melyiket akarjam, a bal szememet? Én vagyok jumócsák.
3: És én ezt jeleztem, hogy hát elhagytam a kontaktlencsém. A kérdés hangzott el felé, mert meg akarod keresni? Nem, nyilván nem akarom megkeresni. Úszta, úszta.

0: És evez.
1: És onnantól, onnantól végig az ment, hogy napszemüveg, sötétített lencse, szem lefog, és így olvastam a táblákat mindenhol, hogy akkor mi újság van, amikor meg nem láttam, akkor jeleztem finom, figyelj már, mi van odaírva.
0: Jó, hogy el tudtam mondani már fejben, hogy egy sajtos tejfölöst kérek.
2: Ezt akartam mondani, mennyibe kerül, mert nem látom. 650?
1: Van limonádé, milyen ízű?
0: Nem, 1650, bocs, nem látom.
2: Hát ezek a strandok veszélyes dolgok. Nekem a Magyaródi Aquaparkban voltam életemben először, és hát nyilván akkor még kicsik voltak a gyerekek, de hát egy apuka megmutatja, hogy mégis ő a legbátrabb ember a világon. Amellett, hogy a kamikáze csúszdán azért akkor 7 éves gyereket küldtem le magam előtt, hogy túléli vagy nem éli túl, egy visítást hallottam végig a csúszdából, és ennyit mondott az úszómester, leért, indulhat apuka is. Mondom, jó, oké. Akkor most már nincs mese, le kell mennem. Na ott volt az, hogy van ez a toronyugró akár, mint Mr. Bean-nél. Biztos megvan nektek is az a jelenet, hogy felmegy, de nem mer leugrani. Mert lentről úgy néz ki, hogy nem olyan magas az. De amikor mész felfelé, főleg egy tériszonyosnak, akkor így mész, és akkor hű az anyja szentség. Egyre magasabban megy. Jó le. Na én ott megálltam a legkisebb szinten, ahonnan le lehetett ugrani, és egy ilyen 5 méter mély, vagy nem tudom milyen mély ott a medence, de elég mély. Akkor jött divatba ez a hordozható, vízálló kicsi kamerák, amiket egyébként ma már mindenki használ, de hát én beszereztem egy ilyet, és mondtam, hogy milyen jó lesz, mert megörökítem, ahogy becsobbanok a vízbe, felugrok, vagy lemerül a víz alá, stb. Hát ez meg is történt, és csak hát az ugrás közben nekem kiesett a kezemből ez a kamera, úgyhogy az látszik, hogy én becsobbanok a vízbe, majd a kamera így szépen lassan, ez egyébként végig rögzített, így szépen lassan lemerül a medence aljára, én valahol fent kapálózok, próbálok menni, és alulról az is látszott, hogy egyébként a csempére már ráférne némi felújítás, mert ott már darabok voltak, és akkor lent maradt a végén, és mondja nekem az úszom, és lemegyek érte? Mondtam, hogy hát 5 méter mélyre, nem vagyok én gyöngyhalász, nem tudok lemenni olyan mélyre, és mondtam, hogy hát ha segítenek, gondoltam, hogy van valami háló, amivel, mire közölte az úszómester, hát olyan mélyre ő se tud merülni, úgyhogy majd a másik úszómester, aki most éppen a girosztálat fogyasztja a büfében, majd megérkezik egy óra múlva, kipecázza nekem a kamerát.
0: Ő se fog tudni már lemerülni, mert na, a girosztál fenntartja.
2: Aranyos volt, ott állt a kis család, vártuk a kamerát, mindenki egyébként mindent felvett, az összes létező ugrást alulról, akik még beugrottak aznap a lakvaparkban, mert nyilván egy kicsit hosszabb volt az ebédszünet, megérkezett a srác, kihozta a kamerát, ami nyilván nem arra volt tervezve, hogy 5 méter mélyen, nem tudom milyen nyomás alatt percekig,
0: két
2: vagy
0: órát
2: fél órát keresztül, igen, ott legyen, úgyhogy így kiöntöttem belőle a vizet, és így elkullogtam, így szépen csendben, tudod, ez a nem volt jó ötlet, se az ugrás nem volt élvezetes, se a kamera, minden tönkre ment, és a kártya az megmaradt, ez volt.
0: Na ezt akartam mondani, hogy viszont ez tök jó, hogy
2: az SD kártya megmaradt. Igen.
1: Azóta is a vasárnapi ebédek után azt nézik.
2: Nagyon jó, mert tényleg azt látod, hogy perceken keresztül, vagy nagyon hosszú időn keresztül egy nagy kékség, meg a csempe. Meg ahogy néha becsobban egy-egy láb, de fogalmad nincs, hogy ki az.
0: Ivet hozzászólt egyébként a témához, hogy amikor kiesett a kezemből a lángos, sajtos tejfölös, mindenes oldallal, és legalább 20 ember nézett rám szánalmasan. De tuti, hogy ők is jártak már így.
2: Szegény. Egyszer Gabinak meséltem, ti már nem tudjátok, mi az az építőtábor. Még a régi szép időkben, amikor végeztél a középiskolával, akkor elvittek ilyen építőtáborra, hogy jelentkezhettél, és akkor azt jelentett, hogy napközben dolgoztál valamit, utána meg bulisztál, és ingyen volt gyakorlatilag a tábor, kaja, pia, minden. Hát pia nem, azt beszereztük magunknak, hogyha kellett. Ez középiskolában volt. És Siófokra vittek minket az Aranypartra, ahol az volt a feladatunk, hogyha hullámzott a Balaton, akkor az angolnákat ez összezavarta, és neki ütköztek a sziklán, és hát sajnos elpusztultak. De hát ott volt a sok német turista, és hogy ne legyen gusztustalan, hogy ott lebegnek a döglött angolnák, ezért mit csináltak? A magyar gyereket kiküldték oda, hogy szedje össze egy vödörbe, azt vigye el az angolnát onnan. Kaptunk egy gumicsizmát, mint szolgálati gumicsizmát, meg a kis fecske alsó, úgyhogy mi úgy mászkáltunk végig egy szál gumicsizmába, meg egy vödörrel. És akkor elkezdtük szedegetni ki a döglött angolnákat, hát ez volt a dolgunk, közben ott sétálgattunk a Balaton legnépesebb, meg legszebb strand részén, és egyszer csak így odalépett hozzánk egy ilyen német turista, és hozott nekünk főtt kukoricát, meg lángost, és mondta, hogy mert szegény magyar gyerekek, ezek a döglött angolnál élnek. Tehát, hogy azért szedegetjük, hogy mi azt majd megsütjük, és haza visszük. Így vitólag visszagondolva, tényleg úgy néztünk ki. Tehát, mint nem tudom, Matula bácsi csak kicsibe, a Tüskevárból. Tehát ilyen valami szörnyű volt.
0: Achtung, elveszett egy német kisfiú. Márk hozzászólása, csikó koromban elmentünk a strandra egy-két baráttal. Megnéztük a felhozatalt, örömmel nyugtáztuk, hogy ez tuti a mi napunk lesz. Ott volt két szép lány a medencében, ketten beszélgettek. Vártam kicsit, másik csikó nem zavarta őket. Kicsit közelebb mentünk, na mondom, oda búvárkodom magamat, aztán valahogy lesz. Feljöttem a víz alól, abban a pillanatban a cimbi visítva röhögött fel mellettünk, ugyanis, ahogy fújtottam az orromon a levegőt a víz alatt, egy jó takony spagetti kijött, és ahogy a fejem felért a víz felszínére, rá is tapadt az arcomra. Az orromtól elindult.
2: Nem sok esélye volt
0: kanyarodott a fülem felé.
2: Fokozd még egy kicsit.
0: Várjad, kanyarodott a fülem felé, aztán az állkapcsom alatt volt a vége. Aznap nem lett barátnőm.
2: Na hát ez...
0: Volt, igen, az mondjuk elég ciki egyébként, tudod, igen. Amikor veszed a levegőt, fújod, veszed.
2: A másik ilyen ciki dolog, amikor beszélsz valakiről, mondjuk külföldön vagy, és kiderül, hogy egy másik magyar.
0: Ja, persze.
2: De te nem tudod, hogy magyar, és közben mondjuk róla beszélsz valamit, vagy mondasz valamit. Na, az egyik ilyen Montenegróban az egyik ilyen csinos táncos lányt, azt úgy, egy népes kosárcsapat végig véleményezte, hogy ment előttünk, majd a lány egy ilyen 5 perc után így megszólalt, így hátrafordult, mi van, srácok, álmodik a nyomor.
0: Jó!
2: És abban a másodpercben, hogy neki így egymáson nézett, aha, szóval, és egyébként mondta, hogy amúgy táncos lány vagyok, és ebben a bárban leszek, ha mégis szeretnétek találkozni este.
0: Én évekkel ezelőtt jártam úgy egyébként, hogy egy ilyen félpanziós ellátásban Horvátországban, tudod, mindenki szedi a kaját, állunk egymás mellett, majd egyszer csak visszalép egy nő, és így be akar menni kettőnk közé, mert hogy azt mondja, hogy valamit venni akar még onnan, és onnan jöttem rá, hogy magyar, hogy Horvátországban nem mond senki olyat, hogy pardon, aha, pardon. Tehát, hogy nyilván ez egy ilyen tök magyar.
2: Figyelj, hogy Franciaországban is hiába mondták nekem a metrónál. Tehát álltam az ajtóba, és mögöttem egy nő állítólag végigmondta, hogy pardon, mert le akart szállni, de hát én megmutattam, mi a magyarok isten, és olyan feszesen álltam ott szépen az ajtó, hogy tőlem nem tudott leszállni, de úgyhogy menj még egy megállót.
1: Az ilyen félpanziós dolgoknál, amikor van ez a reggeli kajázós történet, ezt alapból kiszúrod, mert a magyar fixre megpukasztja a tányérját, és azon van.
2: Meg a kelet-európai.
1: Minden van. Édességtől megkezdve a sóson át, a nem tudom mi, mintha soha többé nem lenne kaja.
0: Tudod, nem, milyen jó? Ez nem arról szól.
2: A joghurttal leöntött tükörtojás egy kis gumicukorral? A legjobb.
0: De várj, hát ez nem arról szól.
2: Ki van fizetve?
0: Hát egyrészt, másrészt nem kell költeni ebédre, utána a vacsi megint ingyen van.
1: Én sose tudok annyit enni reggel. Tehát, hogy én ott megeszem a kis reggelimet, olyan kis kedvesen, szétnézek, látom, ők még mindig esznek, megy tovább, ő is megy tovább, hova bírtok annyit enni? Sőt, amúgy én általában morgok ezen, hogy miért kell korán kelnem, mikor nyaralok, mert nekem muszáj, nem is ki van fizetve.
0: Mi most voltunk olyanba, hogy egy hosszú hétvégén voltunk Hajdúszoboszlón, és ott is ez volt, hogy ez a reggeli, meg vacsora. Hát a vacsoránál olyanokat ettem, amit életemben azt sem tudtam mi.
2: Most se tudod.
0: De most se. De amúgy, hallod, esküszöm, jó ízem.
2: És közben a pincér mondta, hogy nézd már, fagyival eszi a garnélarákot. Hát ez már egy ember. Igen.
0: Olyan sajtokat ettem.
2: Görögországban fordult elő, hogy vártuk a buszt, ami majd kivisz minket, ilyen reptéri transfer, meg stb., és volt egy másik magyar társaság, és akkor ott áldogált a család, és volt egy kisfiú, aki nagyon rossz csont kisfiú volt, mert nyilván türelmetlen a gyerek, csepergett az eső egy picit, és akkor így végig az esernyővel játszott. Így húzgálta, kinyitotta, benyitotta automata, apukája az így finoman fogalmazott, hogy kisfiam, hagyd abba, mert valakinek kiszúrod a szemét. Hát a kisfiú csak csinálta tovább, kisfiam, légy szíves, mert ez másokat is zavar. Na, a harmadik alkalom, amikor a gyerek csak kinyitotta az esernyőt, megszólalt anyukából a kultúra, tedd le azt a esernyőt, mert különben szájba és tudod, mindenki így állt, és a gyerek abban a másodpercben így letette az esernyőt, csend volt, és mondtuk, hogy megvan ki az úr a családban.
1: Amúgy akkor igen. Még én is vigyázba állnék, ha egy ilyet hallanék.
0: No, kérem szépen, a témánk tehát adott, egyébként ott Mara van. Nem vagy egyedül, igen. Azért hoztam be, nem vagy egyedül a Barbarának, és Hajnalkának is szintén lecsúszott a bikini felsője.
2: Jó, ezek az új bikini felsők.
1: Nagyon, igen. Isteniek, azóta egybe fürdőruhám van.
0: Az új Pamela Anderson.
2: Lehet árulni. Bikini felső csúszásgátló bevonattal ellátva.
1: Piaci rés, valamit ki kell erre találnom. Én. Fejlesztenem a Mara
2: Tapadó
1: bikini.
2: Tapadó korongok.
1: Mara bikini, és megvédi azt, amit kell.
0: Szerintem nincs neked ennyi időd. No, kérem szépen, jöhet a hozzászólás a témához, és 10 óra előtt pedig kisorsolunk majd egy páros Cinema City Magyarország mozi egyet. Kicsit zenélünk, utána viszont jövünk vissza a legfrissebb sporthírekkel.

0: hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Nagyon szeretlek benneteket reggel, délbe, este. Mindig nagyon-nagyon jók vagytok, és eszméletlen nagy örömet és vidámságot tudtok okozni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.

0: Ez a Keltető Sport.
1: Sunshine FM.
2: Sporthírekkel folytatjuk itt a Sunshine FM-en. Dankó Laci továbbra is a stúdióban. Szia Laci, mi újság a világbajnokságon?
3: Gólgazdag meccsek voltak, úgyhogy akik elaludtak, mint ahogy én is, például a Svájc elleni mérkőzésen ma reggeli magamhoz tértem, jé, négy egy lett, bűrosz volt az első félidő. Tehát ott 0-0 volt, és gondoltam, hogy nem lesz ebből a meccsből már semmi Bosznia ellen, és aztán utána egyszer úgy félállamba felriadtam, ami ránéztem az eredményező, 3-0, mikor átaludtam 3 gólt, és aztán utána reggel nézem, hogy 4-1 lett, úgyhogy maga biztosan nyertek a svájciak. 6-0-ra nyert egyébként Kanada Katar ellen, átott ez a mérkőzés, nem erről lesz híres, nem a sok gólról. Nagyon magabiztosan játszott egyébként Kanada, de sajnos az egyik játékosuk nagyon súlyos sérülést szenvedett. A támaszkodó lábát találta el az egyik katari játékos, és mindent elmond, hogy azonnal sírva fakadtak ott a saját csapattársai, de még az is, aki a sérülést okozta, ugyanis ilyen meghajolva a lábszárcsont, most nem akarok senki sokkolni, de amikor ő meglátta a saját lábát, hogy hogy áll, milyen szögben, hát nem
2: ott
3: volt
2: egy pályafutás vége van ilyenkor?
3: Benne van, igen. Uh-huh. Ma már az orvosok csodára képesek is, megműtik, összecsavarozzák, helyre rakják, egy év kihagyás az biztos.
2: És már sose lesz olyan,
3: és lehet, hogy soha nem lesz olyan. Igen, tehát, hogy nyilván ez most, gondolj bele, egy olasz csapatban játszik, az olasz csapatnak a vezetősége is így a fejéhez kap, és elvesztették az egyik meghatározó játékosokat. Hozzáteszem, hogy a sérült játékos helyére beálló csere játékos gólt szerzett a kanadaiaknál, és nagyon sportszerű volt, mert azonnal kirohant a gólörömnél, előkapta Kanének a mezét, és felmutatta, hogy ezt neki ajánlja, ezt a gólt. Hát szegényt hordágyon vitték el, fájdalomcsillapítókat kapott, stb. Amint tudunk valami frissebb információt, mi a pontos diagnózis, majd megosztjuk, de hát nem kell hozzá röntgen, meg nagy szaktekintélynek lenni, hogy lássa az ember, hogy ez egy komoly sérülés, és biztos, hogy operációra van szükség. Úgyhogy érdekes volt ez a mérkőzés, és érdekes volt Thierry Henrynak a megnyilvánulása a portugál mérkőzés után, ugyanis hát felhívta a Ronaldónak a figyelmét, Cristiano Ronaldónak, de szerintem tudja ő ezt magától is, hogy nem neki kell minden áron gólt szereznie, hanem a csapatnak. Uh-huh. És hogy a portugálok azért nem tudták megnyerni az első meccsüket, mert minden áron Ronaldo akart gólt szerezni. Biztos rajta volt a nyomás, hogy Messi mesterhármast rúgott az előző nap, és ő is meg akarta mutatni, hogy tud gólt szerezni, és felmutatott néhány olyan szituációt, ahol nem elvitte az embert Ronaldo a támadásnál, és nyitott területet esetleg a csapattársaknak, hanem mindig a labda irányába ment, mert ő akarta kapni, ő akarta kérni, és ezért nem tudták úgy megjátszani, és nem alakult ki gólhelyzet. Úgyhogy azt mondta, hogy a jövőben, ha változtatni akarnak a portugálok, és eredményesebbek akarnak lenni, akkor ezt Ronaldónak fejben le kell játszani, hogy nem minden áron neki kell.
2: Nem kell önzőzni.
3: Igen, meg hogy a csapat érdek az mindenek előtt van. Az iráni szurkolóknál meg áll a bál, ők tüntettek az iráni rezsim ellen. Ugye most hál' Istennek úgy tűnik, hogy megszületett a béke már Amerika és Irán között, de hát ettől még az államforma rendszer minden maradt Iránban, és hát azok, akik külföldön élnek, vagy akik elmenekültek az országból, azok nyilván tiltakoznak ez ellen, és hát kihasználták az alkalmat például a világbajnokságon is. Már a stadion előtt is tüntettek, a mérkőzés előtt és bent a stadionban is, és elővettek régi zászlókat, ami a ilyen jelkép tulajdonképpen a jelenlegi rezsim ellen. Ők pedig jelezték, hogy nyilván elkezdődött a beazonosítás, hogy kik voltak ezek a szurkolók, és az otthoni vagyonukat, azokat zárolni fogják. Tehát ha Iránban még marad bármiük, akkor ahhoz már nem fognak hozzáférni. Úgyhogy sajnos a politika úgy tűnik, hogy a világbajnokságra is beszivárog. Én nagyon sajnálom ezt, hogy még mindig erről kell beszélni. Sokkal jobb arról beszélni, hogy japánok kitakarították a stadion, vagy tegnap, amiről beszéltünk, amivel a norvég szurkolók, akik a viking ősök előtt tisztelegve, mintha evezni úgy szurkoltak, tehát ültek a széken és eveztek, aztán ezt eljátszották a mozgó lépcsőn is. Az mondjuk sokkal látványosabb volt, amikor az egyik bevásárló központban leültek a mozgó lépcsőre, és húzták az evező, mintha húznák a viking hajónak az evezőt, és közben a mozgó lépcső haladt fölfelé.
4: Úgyhogy kipróbálnám én is amúgy.
3: Nagyon jó pofa. Igen, és tényleg előkerültek a viking sisakok, meg mindenféle, úgyhogy ők így élik meg a világbajnokságot. Részletesen egyébként beszámolunk napközben többször is a világbajnoki hírekről.
2: Így van.
3: Kivédi Peti jó voltából, úgyhogy ezúton is köszönjük szépen neki, hallgasson mindenki minket, és akkor mindent tud majd a világbajnokságról. Aki pedig mondjuk a helyi focit szereti, azoknak érdekesség, hogy Máté Péter a Debrecen korábbi játékosa és a egyik utánpótlás edzője most a Mezőkövesthez igazol, az NB2-ben folytatja majd vezetőedzőként, ő futballozott egyébként Nyíregyházán is, egy nagyon szimpatikus fiatalember, és szerintem jó szakember is, úgyhogy nem véletlen, hogy a Kislakitól szerződtette a Mezőkövesd az NB2-es csapathoz, azt hiszem Mamut volt a beceneve, de ha ránéztek, akkor rögtön megértitek, hogy miért, tehát egy ilyen 191 néhány centi magas játékos volt, és tényleg egy nagyon szimpatikus emberről van szó, és mostantól akkor a Mezőkövesd trénereként dolgozik. Nyíregyházán pedig Kacvinszky Dominik az új játékos, aki Újpestről érkezett kölcsönbe, úgyhogy zajlik az átigazolási szezon, ő is egy fiatal játékos, ugyanúgy, mint Hősombor, akit előző nap igazolt, az Paris szintén korosztályos válogatott, és hát nagy reményekkel érkezett Nyíregyházára, egy évig játszik majd az Pariban, az Újpest adta kölcsön. Nem tudom, maradt-e, hogy állsz a jógával, vagy valami ilyen hasonló jellegű, belőled kinézem, hogy
4: olyan vagyok, mint
3: szellemi,
4: egy bot.
3: Szellemi feltöltődés kapcsán azért jógázol, vagy meditálsz, vagy valami
4: olyan
3: ilyesmiket.
4: Olyan vagyok, mint
2: persze,
4: egy bot.
2: Alszik.
3: Az mit jelent? Alszol és kész?
4: Persze, lefekszem és vagyok.
2: Mint egy zsákrumpli.
3: Olyan vagy, mint volt egy ismerősöm, aki soha nem volt hajlandó sportolni, mozogni semmit, mert azt mondta, hogy
2: most mit kell személyes
3: az összes tenni? Barátja, aki sportol, mindig megsérült. És
4: egyetlen.
3: Mondta, hogy abba, hogy valaki a sörös kósót emelgettem, és soha nem sérül bele senki, úgyhogy inkább ezt választotta.
4: Egyetlen dolgot szeretnék ez a sporthoz hozzáfűzni. Kedves Ildikó kolléganőnk, bérletet szerette majd nekem valamilyen alkalomra ajándékozni, megemeltem egy dobozt. Mutatnám itt a sérülésem, és ott. Tehát, hogy ez én voltam.
3: Ez már hónapokkal ezelőtt.
4: Nem, ez most volt. Nem, ez most volt a héten, és konkrétan ráesett a lábamra.
2: Én megkérdeztem tőle, hogy ez mi? Hát azon megemeltem egy dobozt, véletlenül már éreztem, hogy csúszik kifelé, és leesett, és ráesett a lábamra. Igen. És egyébként nem voltak benne nehéz, de repoharak voltak benne. Tehát, hogy nem ez
4: de
2: a...
4: azt írták rá, és az volt a baj, szerintem átverték az elmében, hogy 0,00 kg. Hát nem annyi volt.
3: Hát az csak a papírdoboz.
2: Igen.
3: Azt nem mondták, hogy ami benne van.
4: Hogy az nehéz.
3: Vannak ilyen emberek, van egy másik ismerősöm, aki életében nem sportol soha, aztán a haverok rávették, hogy menjenek fel túrázni a hegyekbe. Egy ilyen pálinka túrának indult, hogy kijelölték, hogy hol vannak ilyen büfék, meg kocsmák, meg stb. És egyiktől a másikig kell eltúrázni, ott mindig isznak valamit, és aztán utána meg végeztek a nap végén. Hát nyilván akkor megadta a módját, mert olyan, mint amikor január 1-én találkozol a konditermekben a friss kondizókkal, akik megfogadták szilveszterkor, hogy tesznek valamit az egészségükért, és megveszik a legdrágább felszerelést, meg mindent.
2: Már megint személyeskedik.
3: Igen. Na, ő is megvette a legdrágább túracipőt, mert hát, hogyha már mennek egy kocsma túrára, akkor nyilván legalább a túracipő legyen jó. Azt nem mondták neki, hogy egy túracipőt nem egy hosszú túra előtt kell felvenni először, hanem érdemes egy kicsit bejáratni, menni benne, stb. Ő felvette kényelmesen, na most az első kocsmánál már feltörte a lába, onnantól kezdve csak szenvedett végig, nem élvezte egy percig sem, és mondta, hogy tudtam, hogy a kocsmában nem volt baj, de tudtam, hogy a mozgás, hogy olyan, azzal lesz valami baj. Szóval ma este nemzetközi jóga nap lesz Nyíregyházán, és ingyenes. Mindezt ráadásul a Nyíregyházi Önkormányzat és az Indiai Nagykövetség közösen szervezi, és ha minden igaz, akkor az Indiai Nagykövet személyesen is a Continental Arénában tiszteletét teszi, megnyitja majd az eseményt, és ez egy nagyon szép gesztus. Akik szeretik a jógát, és akik szeretnének kicsit kikapcsolódni, nem csak fizikálisan, hanem szellemileg is, azoknak ez egy remek program. 17:30-kor van a kapunyitás a Continental Arénában, 18 órától egy órán keresztül neves előadók tartanak majd jógaórát, úgyhogy azoknak egy kimondottan jó hétvége indító program lehet, akik szeretik az ilyen jellegű mozgást.
2: Mi a helyzet egyébként az operatőrrel, aki megsérült a VB-n? Azt láttad?
3: Tegnap, akit letaroltak.
2: Igen, akit brutál módon letaroltak.
3: Hát ápolni kellett, úgyhogy szerintem neki lehet, hogy véget ért így egy pár napra, legalábbis biztosan a VB karrierje. Nem volt olyan szerencsés, mint Debrecenben, amikor a Pók kamera leesett, és az az operatőr túlélte.
2: Az a más.
3: Az megúszta. Vannak ilyenek, igen, úgy tűnik, hogy most már ez egy ilyen fokozottan veszélyeztetett szakma. Nem túl kellemes, amikor ott állsz az oldalvonal mellett. De hagyosszak meg veletek egy sztorit. Volt az egyik fotós ismerősöm, akinek gerinc sérve volt, illetve ilyen gerinc becsípődés egész pontosan beállt a derek, és egy hete már szenvedett ezzel. És állt az alapvonal mellett, szegény, mozogni nem bírt, egy hölgyről van szó, de nem bírt már forogni, semmi nem volt. Ez egy NB2-es meccs volt, és Dragoner Filip, akkori játékos, ilyen teljes sebességgel éppen ment a labdáját, egy másik védővel csatázott, és ez a fotós hölgy, ő látta, hogy hát itt nem fogom megúszni, félreugrani nem tudok, mert nem bírok, hát ezek nekem fognak rongyolni. És teljes sebességgel neki mentek, letarolták, elborultak mind a hárman, három felé, majd felállt, szétnézett a fotós kollégon, jó a derekam.
4: Ne.
3: Esküszöm neked, ki gyógyult. Onnantól kezdve Dragoner Filivet mindenki úgy hívta, Dr. Dragoner. Tehát, ő képes volt ilyen csontkovácsként menet közben, meccs közben helyre rakni egy becsípődött derekat. Még ő maga sem tudja egyébként, hogy hogyan, de ez most sikerült. Hozzáteszem, Dragoner Filip a közelmúltban itt járt a régiónkban, mert eligazolta a közeli Nagykanizsára, úgyhogy csak a cigánddal játszottak osztályozót, és akkor tiszteletét tette itt legalább a régióban. Nem tudom, hogy praktizál-e azóta Dr. Dragonerként. Az apukája szakértőként igen, minden este a VB meccseken.
2: Köszönjük, Laci, a sporthíreket!
0: Ez volt a Keltető Sport. A Sunshine FM.

0: Ez a Gólvonal.
1: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibédi Pétertől hallják. A világbajnokság csütörtöki játéknapján elsőként Mexikó biztosította helyét a legjobb 32 között, Kanada pedig megszerezte története első világbajnoki győzelmét. Nézzük a részleteket. Az A csoportban a cseh válogatott ezúttal is vezetés szerzett, de nem tudta győzelemre váltani az előnyét. Atlantában Sadilek már a 6. percben bevette a dél-afrikai kaput, és sokáig úgy tűnt, hogy a csehek megszerzik első győzelmüket a tornán. A hajrában azonban Mokuena 11-esből egyenlített, így 1-1-es döntetlen született. A csoport másik mérkőzésén a társházigazda Mexikó 1-0-ra legyőzte a koreai köztársaságot. A sokáig kevés helyzetet hozó találkozót Romo 50. percben szerzett gólja döntött el, a mexikóiak pedig két forduló után 6 ponttal elsőként biztosították továbbjutásukat. A B csoportban a svájciak sokáig nem találták a bosnyák védelem ellenszerét Los Angelesben. A 4-1-es győzelemből a csereként beállt Manzambi két találattal vette ki a részét, mellette Vargas és Saka is eredményes volt. A bosnyákok Muharemovic kiállítása miatt az utolsó 10 percet emberhátrányban játszották le. A svájciak sikerükkel nagy lépést tettek a 8-ad döntőbe jutás felé. Vancouverben történelmi estét ünnepelhetett Kanada. A társházigazda 6-0-ra kiütötte Katart, és ezzel megszerezte fennállása első világbajnoki győzelmét. A katariak két piros lap miatt 9 emberrel fejezték be a találkozót. A kanadaiaknál Larry Nagy, Jonathan David 3 gólt szerzett, emellett Saliba is eredményes volt, egy találat pedig öngólból született. Kanada ezzel 4 pontra javította mérlegét, és az utolsó forduló előtt kedvező helyzetből várja a svájc elleni csoportrangadót.
0: Szurkolj együtt a Sunshine FM-mel!
2: A foci VB híreit az Opel Corsa nyíregyházi márka kereskedése, az Opel Csősz támogatja.
3: Ám

0: Folytatódik itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Tökéletes tető hosszú távra. A Tondag Fusion Protect felületkezelésű tetőcserepei keményebb, ellenállóbb felületet és tartós szépséget biztosítanak. Látogasson el a gsv.hu oldalára, vagy tájékozódjon a gulyás tüzében. Tondag. Időtálló kerámia cserepek Fusion technológiával.
0: A Sunshine FM hétvégén is veled van. A tökéletes kikapcsolódáshoz hétvégén is a Sunshine FM biztosítja a térség legfrissebb híreit, kulturális eseményeit, valamint a legjobb hétvégi programokat. Szombat délután vár a Sunshine Top 40-es lágerlista. Érdekes zenei infókkal fűszerezzük meg a hétvége hangulatát Magyarország és Európa legtöbbet játszott rádiós kedvenceivel. Az estében pedig a hallgatóké a fűszerezzük. Szerep. Indul a Halló kívánság műsor. A szombat éjszaka fúziója a Sunshine FM-en valósul meg, mert a parti hangulathoz jön a Sound of Sunshine, a térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM, megszakítás nélkül.
3: Csak jó zene.
1: Sunshine FM.
0: Sunshine FM. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
3: Csak jó zene.
4: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
5: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Adj hangot vállalkozásodnak. Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól,

0: változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
0: Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Magyar Péter kezdeményezésére az Unió nem gyorsítja Ukrajna uniós csatlakozását. A korkedvezményes nyugdíjrendszer visszahozását követeli a közlekedési dolgozók Magyarországi Uniója. Őssejtek módosításával segíthetik elő az új csontszövet képződését. Környezetbarát biológiai szúnyoglárvagyérítés kezdődött Debrecenben. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és nézzük a részleteket.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Magyar Péter kezdeményezésére az utolsó pillanatban kikerült Ukrajna uniós csatlakozásának gyorsítására utaló kitétel az EU csúcs záró dokumentumából. A hírek szerint a miniszterelnök Facebook oldalán közölte, hogy a tagállamok vezetői 4 órás intenzív vita után tudták lezárni az Európai Tanács ülésének első napi rendi pontját. A kormányfő kiemelte, hogy a több hetes szövegezés alatt magyar javaslatra sokat finomodott a nyilatkozat, és másfél év után most először születhet minden tagállam által elfogadott zárónyilatkozat. A közlekedésben dolgozók nagy része a rendszertelen, egészségtelen munkaidő és a felborult bioritmus miatt sajnos a nyugdíjkorhatárt sem éri meg, ezért a korkedvezményes rendszer visszaállítását követeli a kormánytól a közlekedési dolgozók Magyarországi Uniója. Meleg János elnök elmondta, hogy a miniszterelnöknek írt levélben a munkatörvénykönyvének áttekintését, a foglalkoztatási garanciák javítását, a sztrájkjog visszaállítását, valamint a jegyvizsgálókat és buszvezetőket érő megnövekedett utasatrocitások elleni határozottabb jogi védelmet kezdeményeztek. A fogbélből származó őssejtek módosításával segíthetik elő az új csontszövet képződését a Debreceni Egyetem fogorvostudományi karának kutatói. Az eltávolított bölcsesség fogakból kinyert sejtek egy beépített szabályozó rendszernek köszönhetően egy antibiotikum hatására kezdenek el csontképző fehérjét termelni, ami pontosabbá teszi a folyamat irányítását. Bár a technológia még kísérleti fázisban van, a jövőben új lehetőségeket nyithat meg az implantációt megelőző csontpótlásokban és a traumatológiai beavatkozások során. Környezetbarát biológiai szúnyoglárvagyérítés kezdődött Debrecenben, miután a szakemberek mérései szerint két helyszínen is jelentősen megnőtt a számuk. A Köntösgát soron és a Kanális utcán lévő vízgyűjtő árkokban a nyílt felszínre permeteznek egy olyan baktériumot tartalmazó készítményt, amely kizárólag a csípőszúnyogok lárváit pusztítja el. Mivel a módszer rendkívül szelektív, sem a lakosságra, sem a többi vízi vagy szárazföldi élőlényre nincs hatással. A szakemberek a város több pontján folyamatosan monitorozzák a helyzetet, a zöld kódex előírásait követve pedig a jövőben is a környezetbarát megelőzésre helyezik a hangsúlyt. Budapest nyugati helyett a keleti pályaudvarról indulnak és oda is érkeznek június 20-ától július 18-áig a Nyírség, a Kraszna és a Latorca Intercity járatok karbantartási munkák miatt. A vasúttársaság közlése szerint a debreceni vonalat is érintő módosítások idején a terelt útvonalon közlekedő vonatok Budapest keleti és Szolnok között nem állnak meg. Az utazóknak a csaknem egy hónapos időszakban érdemes lesz még indulás előtt alaposan tájékozódniuk a módosított menetrendről.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Debrecen térségében pénteken napos idő várható, beköszönt a hőség. Az időnként megjelenő gomoly felhőkből csak néhol fordulhat elő futózápor. A légmozgás időnként megélénkülhet, a hőmérséklet napközben 30 és 35 fok között alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.
1: 9 óra és 13 perc, kellemes szép jó reggelt kívánunk mindenkinek, egy jó kis péntek, és hát valójában a diákoknak, az óvodásoknak, a bölcsiseknek, a gimnazistáknak a hivatalos nyár kezdete a mai nap, ugyanis így június 19-én elérkeztünk ahhoz a pillanathoz, amikor ugye hát lezárul a tanév, mindenki ballag, mindenki évzárlózik, és
2: mindenki minden boldog. Egyéb.
1: Mindenki boldog, igen. Talán ez a legfontosabb.
2: Hogy meg most az, hogy 24 fok van már.
1: Már jelen pillanatban a térségben 24 fok van, és 31 lesz a maximum. Tehát azért ma oda durrant a napocska, és jó időnk lesz. A témánk viszont ugye kint van a Facebookon. Arra vagyunk kíváncsiak tőletek a mai reggel folyamán, hogy mi volt a legcikibb, vagy legkellemetlenebb nyári élményetek.
2: Érkeztek hozzászólások szép számmal. Anita azt írta, hogy az, amikor nyaralni voltunk kedves kis családommal, és az éjszaka kellős közepén leszakadt az ágy alattunk.
1: Jój.
2: Ó, ez tényleg ez.
1: Amikor emeletes ágy van, tudod, az rászakadt az alattad levőre.
2: Mikor fáradt vagy, és akkor még tákold össze az ágyat, hogy valamint tudjál aludni.
1: Igen, aztán van még itt egyébként, Mónika írta, hogy ellopták a strandon a cuccainkat, és fürdőruhában egy rendőrautóban kellett elmenni a szállásra. Szerencsére a rendőrök nagyon jó fejek voltak, mert a szállás több kilométerre volt. Milyen, mennyire izgalmas lehet azon, hogy a hátsó ülésen ülni.
2: Igen. Fanny írta, hogy beleléptem egy gödörbe, és elszakadt a bokaszalagom, és mindenki azt nézte, hogy sírok.
1: Egyem a szívét. Igen, aztán Ági írta, hogy teljesen idegenek plígyére telepettem le fürdés után napozni, mert ugyanolyan színű volt, mint a miénk. Volt csodálkozás, amikor visszatért a hozzá tartozó család.
2: Nekem erről csak egyetlen egy sztori jut eszembe, amikor volt egy autóm még régebben, és egy per egy ugyanolyan autó állt abban az utcában, ahol laktam. Egy per egy ugyanolyan rendszámmal, szám volt, ami változott. De amúgy ugyanaz volt. És mentem, hogy
1: 0-0-1 én akkor... 0-0-1 volt a tiéd, és 0-0-2 a másik.
2: És akkor mentem, hogy megyek valahová, és nyitogattam. Nem nyílik az autó. Miért nem nyílik az autó? Hát nem a sajátomat próbáltam kinyitni, úgyhogy kicsit ciki volt, meg kicsit úgy zavarba is jöttem, de aztán orvosoltam a helyzetet, igen, és megkerestem a sajátomat.
1: Jó napot kívánok, tudok segíteni az autó kinyitásában. Tényleg jó, ki ért hozzá? Igen, és megnyomja a nyitót.
2: De azért nem meglepő részemről, mert egyébként én rendszeresen elhagyom az autómat.
1: Azt hogy?
2: Láttam a meglepődést a tekintetet.
1: Hát azt hogy?
2: Úgyhogy nem emlékszem, hova parkoltam.
1: Én egyszer jártam így, amikor kijöttem, nem is tudom, talán egy bevásárló központból, és meggyőződötten indultam el balra, amikor rájöttem, hogy nem abba az irányba kell mennem, hanem jobbra.
2: Én Debrecenben is hagytam már el. Tehát Debrecenben nagyon jó volt, mert leparkoltam nagy nehezen. Még szerencsé, hogy velem volt az egyik barátnőm, aki visszavezetett és mondta, hogy itt parkoltál le. Azóta használom a telefonon azt a funkciót, hogy be tudod jelölni a térképen, hogy hol parkolsz.
1: Egyébként igen. Igen.
2: Hasznos tud lenni.
1: Na nézzük, azt mondja Mónika írja, hogy a sóstói tavonás tég lassan bejjebb-bejjebb úszott, és az úszómesternek integettünk, mert nem tudtunk kimenni a partra, nem tudtunk úszni. Nagyon ciki volt.
2: Jó, nekem nagyon tetszik Zsuzsának a hozzászólása is. Szoboszló, mire felértem, megszáradtam, a csúszda meg alig volt vizes, és nem tudtam lecsúszni. Az úszómester meg folyamatosan sípolt, hogy csúsztak már. Na azért az kemény, nem?
1: Igen. Ja, Istenem, igen. Úgyhogy jöhetnek egyébként a hozzászólások még, hiszen 10 óra előtt fogunk sorsolni egy páros Cinema City Magyarország mozi egyet, úgyhogy játékra fel, és természetesen hamarosan pedig hozunk jobbnál jobb program lehetőségeket, mert azért itt ebben a hosszú hét, vagy viszonylag hosszú hétvégében most már a diákoknak elkezdődik ugye a nyári szünet, azért innentől beindul az igazi nyár, akár Debrecenben, akár Nyíregyházán, úgyhogy lesznek jó kis
2: az
1: program lehetőségek.
2: Az időjárás is egyébként jó lesz.
1: Igen. Alex Warren, Fever Dream, ezzel megyünk tovább.

0: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Nagyon szeretlek benneteket reggel, délbe, este. Mindig nagyon-nagyon jó vagyok, és eszméletlen nagy örömet és vidámságot tudtok okozni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó

0: Kelkeltető. Minden hétköznap 6-tól 10-ig itt a Sunshine FM-en.
1: Másfél perccel járunk már fél 10 után, hát most már kellemes délelőttöt mindenkinek. Marad továbbra is a stúdióban. Hello!
2: Hello!
1: És hát elérkeztünk ahhoz a pillanathoz, amikor hát ugye vannak a térségben rengeteg jobbnál jobb program lehetőség. Ezekből csemegézünk most egy picit. Szerintem kezdjünk Nyíregyházával.
2: Múzeum a éjszakája lesz egyébként az ország legnagyobb kulturális rendezvénye. A kiállítóterek és gyűjtemények koncertekkel, tárlatvezetésekkel, interaktív eseményekkel, családi programokkal, valamint számos meglepetéssel készülnek arra, hogy felejthetetlenné tegyék ezt a varázslatos nyárestét. Úgyhogy június 20-án lehet menni, és a Kálai gyűjtemény ad otthont. Páncélbazárt történelem címmel.
1: Így van, Nyíregyháza üdülővezete pedig ismételten zenével fog majd megtelni, ugyanis a nyár egyik legkedveltebb szombattéri programsorozata idén jubileumhoz érkezett, 10. évadát ünnepli a Zene Sóston. A nyár folyamán szerdánként és szombatonként változatos zenei programok gondoskodnak a kellemes nyáresti kikapcsolódástól, a rock, a blues, a jazz, a pop kedvelői egyaránt találnak majd kedvükre való koncertet a sóstói piac hangulatos környezetében.
2: Lehet menni a sóstói múzeumfaluba is Nyíregyházán, Szent Iván éj, a fény, az élet, a szerelem és a termékenység ünnepe. Valamikor régen ezen az éjszakán a teljes falu közössége a határba rakott nagy tűz mellett ünnepelt, énekelt, virrasztással és tánccal. Ezt a szokást eleveníti fel a nyíregyházi skanzen június 21-én apró csodákkal, csillagleszel, a zene várásával. Úgyhogy nagyon szuper lesz.
1: Így van, kicsit kanyarodjunk át Debrecenre, ugyanis érkezik a Fiesta zenekar fergeteges koncertje, méghozzá a Víztorony kertben, ez június 19-én, azaz a mai este folyamán kerül majd megrendezésre. Viszont egy picit kanyarodjunk át a holnapi napra, ugyanis szombaton, szintén Debrecenben lesz egy saját rendezvényünk, és átfordulok ide jobbra, hiszen Kondor Roland műsorvezető kollégánk is itt van velünk a stúdióba, hiszen ő a holnapi napon az Akvatikumban található rendezvényünknek az egyik szervezője, sőt, valójában a főszervezője.
3: Komolyan mondod?
1: Hát nem.
3: Jó reggelt.
1: Jó reggelt.
3: Nem tudom, lehet talán.
1: Ez így van. Na, jó, ne, tudom, ilyen kis szerény csávó vagy nap, de most ezt tegyük félre. Mi lesz holnap az Akvatikumban?
3: Sok minden, 12 órakor kezdődik majd ott helyben egy kitelepülés, a debreceni frekvenciánkon majd lehet is hallgatni. Nem tudom még a holnapi napunk hogy fog összeállni, az elkövetkezendő 2 óra majd arról fog kinézni, hogy ott helyben megkérdezünk mindenkit is, hogy hogy érzi magát, lesznek külön beszélgetések, erről fog szólni majd az első 2 óra, 2 és 6 óra között majd ott a helyben lesz egy ilyen, hát hogy mondjam, ilyen beach hangulat
1: általad. Lunchbuli?
3: Lunchbuli, ott te fogsz majd zenélni 2 és 6 óra között. 6 óra után jön majd Olasz Gabi, DJ Olasz, ő pörgeti majd a kedvenceket, és itt ebben az időszakban váltunk át majd az éjszakai fürdőzésre, ugye ezt követően érkezik majd a Katapult DJ Hub fürdővel, és majd még 2 órára éjfélig visszáll Olasz Gabi a lemezjátszók mögé.
1: Akkor ez vár mindenkire holnap az Akvatikumba, úgyhogy jó idő lesz. Tehát
3: igen,
1: főleg, hogy
3: ma éjféltől másodfokú hőségriasztás van érvényben, holnap 34-35 fok, így teljes mértékben strandidő.
1: Hát akkor én az utazóknak csak azt tudom ajánlani, hogy klíma, és lehetőleg ne lehúzott ablakkal közlekedjünk.
3: Egyébként ez mindig nehéz téma, főleg amikor két olyan ember ül egy autóba, aki nem nagyon szokott, hogy
1: igen,
3: klímáznak, lehúzott ablakkal, ebből sok konfliktus is szokott lenni, nem Mara?
2: Egyértelmű klímázás van, tehát mindig a sofőr dönt.
3: Tényleg?
1: Amúgy de, igen, egyébként jó, igaza van. Abból a szempontból van igaza, hogy a sofőr kényelme a legfontosabb.
2: Ő koncentrál, tehát tegyük
1: tehát oda, ő az, aki koncentrál az
3: okay,
1: útra.
3: De hogyha mondjuk ott ülök melletted én, aki igen, egyébként műsorvezető, tehát a hangja egy nagyon fontos szerep a mindennapokban, és én azt mondom neked, hogy ne klímázzunk, mert ha elmegy a hangom, akkor nem tudok dolgozni.
1: Akkor
2: én
1: BKV-val?
2: Nagyon kedvesen tudok annyit ajánlani, hogy
3: kiraksz jobb oldalra, a busz megállóba, és igen, akkor jön majd a hatos, felvesz, és akkor néz tovább
2: vele. Kedvesebb is tudok lenni, tehát hozol egy plédet magaddal. Plusz a te oldaladnál esetleg el tudjuk tekerni a klímát, de nálam ugyanúgy fog menni.
1: Felszállsz a hatosra is, Biri Balkány, Bökögy, Zsebrecen.
3: Megyek egy kört.
1: Hatház is.
3: Jó, tehát akkor egy dolog, hogyha esetleg én nem bírnám a klímát, akkor Marával semmiképp se autózok
2: én
3: együtt.
2: Én nagyon szeretem a klímát, úgyhogy nem szeretek
1: hát
2: úgy
1: 35
2: megérkezni.
1: 35 fokban egyébként már hiába van lehúzva az ablak. Egyrészt akkor húzatot kapsz, tehát akkor ott az a veszély is
3: hát
1: fennáll.
3: Miért akkor kihajtod a fejlet, és száj, száj velem.
1: jó.
2: Én nem szeretek úgy megérkezni sehová, hogy már vagyok fűve. Igen, tehát akkor ha már van komfortom, akkor
3: használjam. Elviszlek hétvégén egy esküvőre, és akkor megnézzük,
1: hogy... Elviszlek magam.
3: Megnézzük, hogy ott milyen lesz majd.
1: Na, úgyhogy akkor holnap ez lesz az Akvatikumban. Jó időnk lesz, rengeteg ember lesz kint, úgyhogy aki teheti, az mindenképpen látogasson el oda ki hozzánk. Éjfélig ott leszünk.
3: Igen, sörhasak előnyben a holnapi napon is.
1: Most mit kell személyeskedni egyébként így 9:36-kor?
3: Nem volt személyeskedés, csak így megjegyeztem.
1: Roli, nagyon szépen köszönjük. A bumos játék délután nálad is megy, meg este is.
3: Így van, 2 óra után majd átveszem a terepet. A délután folyamán egy játék lesz, és 6 óra után pedig játszunk majd még egyet. Fontos, hogy hétvégén nincs játék, mert több hallgató is kérdezte, hogy akkor én majd hétvégén játszom, mert lehet több az esélyem. Hétvégén nincs játék, azt követően majd jövő hétfőn folytatjuk.
1: Tehát csak hétköznaponként zajlik ez a játék. Jó, nagyon-nagyon fontos. Rengeteg nyereményünk is van, ezt is mindig kihangsúlyozom, tehát ott van az M3 Outlet, ott van a Naturklinik, ott van a Mandy,
3: Mandy
1: Shape and Body-nak a 25 ezes utalványa. És
2: a fiúk nem figyeltek.
3: Az a baj, ezt tudod, hogy kihúzzuk érettségén a tételt.
1: Igen. Itt van mellettem
3: amúgy. Második világháború, de hát csak annyi van felírva, hogy második világháború, amikor annó összejött.
1: És kinyitom az atlaszt, és megnézem, hogy mi van benne. És abból én abból egy kettes simán összeszedek.
3: Kettő csapat egymással.
1: Igen, ott volt valami, lövöldöztek, pitty, pocs, dir, dur, csicsat. Na, úgyhogy tehát hétköznaponként van a játék, ez nagyon-nagyon fontos, mindenkinek felhívnánk a figyelmét, attól függetlenül, hogy a promó megy adásban, ez nem azt jelenti, hogy akkor azonnal neki kell állni telefonálni.
3: Csak hétfőtől péntekig ugye a felhívó spotot kell fülelni, ez így a nagyon fontos, a promóciós hanganyagunk az csak egy ilyen tájékoztatás ez ügyben.
1: Nagyon szépen köszönjük.
3: Igen, vízállás jelentéssel folytatjuk. A hajóbontág találkozása.
1: Arra még rá sem néztünk amúgy.
3: Szerintem ez senkit nem érdekel.
1: Hogy állnak a tavaink? Igen. Vagy bármi?
3: Látom, be van készítve Dr. Béres, így kattints rá, hogy jöjjön valami zene.
1: Ó, édes Istenem. Na kérem szépen, akkor mindenkinek jó szórakozást a programokhoz, aki pedig teheti, az holnap csatlakozzon hozzánk az Akvatikumban. Hamarosan visszatekintünk a nap legjobb pillanataira, most viszont zenélünk Dr. Béres Mangorája.

0: keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: 3 perccel járunk már 3:45 után. Kellemes szép jó reggelt kívánunk mindenkinek, vagy hát most már kellemes délelőttöt. Hát elérkeztünk ahhoz a pillanathoz, amikor ugye sorsolunk, ugyanis lezárjuk a mai Facebook játékunkat. Arra voltunk kíváncsiak tőletek, hogy ugye mi a legcikibb sztoritok, ami a nyárhoz, vagy akár a strandhoz kötődik, és akkor sorsoljunk, jó? Én állítsam, nem én görgetek, és te állítod meg, jó?
2: Jó.
1: Na, figyelj.
2: Most.
1: Kígyósi Márk, kérlek szépen, ő a mai nyertesünk, neki egy hatalmas neked. Gratuláció. Így van, hölgyek, urak, most viszont gyorsan visszatekintünk a mai reggelünkre, hogy miről is beszélgettünk.
0: Ez történt ma reggel a keltetőben, a Sunshine FM-en.
2: Mi volt a legcikisebb nyári sztori?
1: Mara, neked volt ilyen?
2: Egy igazán meredek csúszdáról. Amúgy,
1: igen.
2: Akkor még azt a taktikát nem tudtam, hogy keresztbe kell tenni, tudod, a kezeidet így a mellkasodon.
1: Ez így van, igen.
2: Mert akkor véded, amit védened kell.
1: Igen, és hogyha beszorítod a farpofádat, és egy picit megemelkedsz, és a lapockádon csúszol, akkor még jobb vagy. Igen, folytasd kérlek.
2: Tényleg van, aki azt hallottam, hogy a bugyit, vagy a
1: az is van. Jó,
2: tehát
1: mennyi, amikor a fiúkat, még fecskét hordtam a strandon.
2: Nem,
1: jaj.
2: Tehát azt, amikor a fiúkat látod ilyen behúzott fenékkel, ott meg mit tudom.
1: Hát egy jó tanga. Igen.
2: Érdekes. Na, de az a lényeg, hogy hát én lecsúsztam a csúszdán, csak érdekesen érkeztem. És ugye minden csúszna, még az a plusz info, hogy a csúszdák mellett ott vannak ezek a kis vízimentő fiúk.
1: Ez
2: ha valami
1: van.
2: Történik. Igen, akkor kimentsenek. Hát ott is volt egy fiatal ember, na de nem ez a lényeg. Az a lényeg, hogy én lecsúsztam, mert hogy az nekem jó. És hát azzal a lendülettel a fürdőruhám felső része, az egyik oldalt így fölcsúszott.
1: Önálló életre kell?
2: Igen, azzal a lendülettel a testrészem egyik kis része az napvilágot látott, és én gyorsan visszahelyeztem a megfelelő helyre. Na de, nyilván nagy nehezen kimásztam, hiszen mögöttem már jöttek, majd észleltem, hogy az egyik szememről elhagytam a kontaktlencsét.
1: Ez egyre jobb egyébként.
2: Tehát nem elég, hogy mondjuk jobb oldalt kiesett, aminek ki kellett esnie, majd a bal szememről kiesett a kontaktlencse, és én felszólaltam rögtön, hogy Jézusom, elhagytam a kontaktlencsém, és kaptam.
1: De már csak az lett volna szem, hogy nem látok, nem látok.
2: Kaptam azt a választ, hogy miért meg akarod keresni?
1: A vízben?
2: Igen.
1: De én nálam a mozizás az kimerül annyiba, hogy látom minden nap, amikor Bordás Béla elmegy reggel, majd hazajön este.
2: Jó, az valóban izgalmasabb lehet.
1: De várjál, és föl is szoktam hívni, hogy Bélaba, látom, hazaértél, minden rendben?
3: Ja, ti együtt éltek?
1: Hát nem együtt élünk, hanem egymár, tehát
3: vonjuk le a logikus következtetést. Bélabá szereltette fel az ajtóra ezt a becsapódó akármit, és az ő cipői vannak a folyosón.
1: Mondjuk,
3: tudod mit, megértem. A Bélabási cipője van kint, amit egész nap rohangál, azt azért úgy biztos nem lehet kellemes.
1: Nem, hát mi ugye szembe szomszédok vagyunk. Tehát az én erkélyem az ő erkélyével van szemben. Uh-huh. És ahol van neki a garázsa, én szoktam látni, amikor megérkezik, amikor én esetleg kint vagyok a teraszon, és éppen teszek-veszek, és Bélabá kijön, akkor volt olyan sötétben, zseblámpával így átvillogott. Meg ha meglátja, hogy kint vagyok, átinteget.
2: Tehát milyen... Már azért
3: kicsit beteg, nem?
2: Igen, tehát el tudod képzelni, hogy ott állnak.
3: Adom a SOS jelzés, itthon
2: jó
3: vagyok.
1: Mi odafigyelünk egymásra.
3: Ezt akarok mondani. Van egy kis krumplis tésztám, és akkor ti már fejből tudjátok a morze jeleket.
1: Ez így van, igen.
3: Három villogás krumplis tészta, 4 villogás marha pörkölt.
1: Nem, mi úgy szoktunk fogalmazni, de hogy odafigyelünk egymásra.
3: Ti vagytok már rendes emberek.
1: Igen.
3: Igen, hát egyébként Béláról tudni kell, hogy ő polgárőrként is dolgozik, tehát a polgárőröknek mindenhol ott vannak. Saját személyi őröd van. Mondhatnánk úgy is, Bodas Béla, több mint testőr.
2: De az a gyönyörű, hogy te már szerintem várod, hogy mikor ér az. Most ér haza Béla bácsi, kimegyek, köszönök neki.
3: Javaslom, hogy vannak a telefonokban most már ez a radar, ilyen követő, meg minden.
1: Állítsunk be lokátort.
3: Szerintem nézd lokátoron, hogy merre jár.
1: Szerintem Béla bának nincs olyan telefon.
3: Nem baj, lehet rá tölteni bármilyen applikációt. Igen. Most már csak tudod követni, mikor, merre, cikázik.
1: És már lassan berakom a kedvenc. És már lassan berakom a kedvencek közé.
2: Hány kilométert tettünk egy nap?
3: Béla bácsi, látom, jó volt. Mi volt Nyírszőlősön? És akkor tudod így követni. Téglás környékén ott esetleg.
1: Béla bácsi, látom, kim a Nyírszőlősön. Mi a helyzet?
3: Ennyi. És akkor folyamatosan nyomat tudod követni. De javaslom, hogy fordítva is működjön, hogy azért lássa.
1: Ő is lássa
3: azt,
1: engem.
3: Persze.
1: Jó.
3: Ha valami történne
2: veled. Mondjuk Norbi nagyon nem fog cikázni.
3: Nem fog, de. Mit csinál Norbi már 20 perc? Jó, a cipőket szaglásza. folyosón.
1: Na, hát így élünk mi. Úgyhogy kérem szépen.
3: Elkészíthetitek a szomszédok legújabb sorozatát.
2: Tehát ez a
1: szomszéd. És miketten?
3: Tudom, ti már fiatal generáció vagytok, nem is biztos, hogy emlékeztek a szomszédokra, de akkor legyen a jó barátok, azt mindenki látta.
1: Igen.
3: És ketten Bélával, mint főszereplő.
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.
1: Sunshine. Az a nevetés a végén. 9:53, gyorsan ránézünk az időjárásunkra. 25 fok van jelen pillanatban a térségben, a Balaton egyébként 23 fokos, a Velencei tó 25, a Tisza tó már 24, és a Fertő tó is 25 Celsius fokos. A gyárfásokat nagyon-nagyon hát köszöntjük névnapjuk alkalmából, mindenki köszöntse fel a gyárfás nevű ismerőseit, és az üzemanyagárakra még gyorsan rátekintetünk, hogy történik-e változás. Ugye jelen pillanatban még a védett árstopp az létezik, ami azt jelenti, hogy a 95-ös benzin az 595 forint per liter, a gázolaj pedig a 615 forint per liter, és ebben a pillanatban a holtankoljak.hu nem működik, úgyhogy maradjunk ennél, hogy...
2: Köszönjük szépen, hogy benne
1: ébredtetek. Maradjunk ennél, hogy a védett ár jelen pillanatban még egy... Úgyhogy itt volt, nem fog tudni elköszönni a legvégére. Ja Istenem, no kérem szépen, itt volt ma reggel velünk Dankó Laci, ja nem, várja, mert még majd jön Váci Zoli, tehát itt volt ma reggel Dankó Laci, Gere Marian.
2: És Glac Norbi.
1: Legyen mindenkinek csodálatos hétvégéje, hétfő reggel pedig Olasz Gabi jön majd vissza. Ciao.
2: Sziasztok!

0: nem bízol az órádban, akkor elmondjuk mi. Véget ért a keltető, és egy újabb szuperhetet hagyunk magunk mögött.
1: A műsorvezetők most szépen hazamennek, rápattannak a gyors töltőre, hogy a következő hét még pörgősebb legyen. Szép hétvégét mindenkinek!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Jön! A nyár egyik legnagyobb durranása.
3: Június 20-án berobban a nyár az Aquaticum strandra.
2: A Summer Open Air Partival.
3: Délutántól lánc zene, fürdőzés és igazi nyári hangulat.
2: Este pedig éjszakai csobbanás a Katapult DJ-vel, óriás labdákkal és habpartival.
3: Ez nagyot fog szólni.
2: Jegyek aquaticum.hu.
0: Körzetük a vadkelet, tempójuk komótos. Hallgatók százezreit érik el nap mint nap. A keltető emberei éjjel-nappal bevetésre készek. Mondjuk éjjel inkább alszanak.
1: De amint megcsörren a vekker, ők is felpörögnek.
0: Olasz Gabi, Lőrinc Evelin, Dankó Laci és péntekenként Balogh Béla alkotják azt a csapatot, amely mindig hozza az energiát és soha nem fogy ki a jó kedvből. Tudtad, hogy a zenehallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM. Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
1: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
0: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
1: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

0: változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
2: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Néhány héten belül átfuthat a parlamenten a médiatörvény módosítása. Elindult a nyári diákmunkát támogató program. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és nézzük a részleteket.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Néhány héten belül átfuthat a parlamenten a médiatörvény módosítása, amely lehetővé teszi, hogy a közmédia vezetői posztjára pályázat útján új vezető kerüljön, jelentette be Tarz Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a kormány célja egy olyan hiteles, objektív és informatív közmédia létrehozása, amely valóban a közt szolgálja és hozzájárul a társadalom szellemi és lelki egészségének helyreállításához az elmúlt 16 év pusztítása után. A médiatörvény átalakításáról szóló javaslatot a Tisza párt képviselői június 12-én nyújtották be az országgyűlésnek azzal a céllal, hogy a közmédiát visszaadják a magyar embereknek. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium módosítja a Széchenyi Kártya Program egyes likviditási hiteltermékeinek kamatfeltételeit a fenntarthatóbb költségvetési gazdálkodás és a visszaélések kiszűrése érdekében. A szigorításra azért volt szükség, mert a tapasztalatok szerint a vállalkozások egy része a támogatott forrásokból magasabb hozamú állampapírokat vásárolt. Az új kondíciók a 2026. július 15-től megkötött szerződésekre vonatkoznak, a június 18-ig befogadott hitelkérelmeknél azonban még a korábbi fix 3%-os kamat érvényesíthető. A Szociális és Családügyi Minisztérium idén is elindította a nyári diákmunkát támogató programot. A tárca bértámogatást nyújt a munkáltatóknak a 16 és 25 év közötti nappali tagozatos diákok és egyetemi hallgatók nyári foglalkoztatásához. A kezdeményezés célja, hogy a fiatalok már a tanulmányaik alatt munkatapasztalatot szerezzenek, miközben a vállalkozások és az önkormányzatok is kedvező feltételekkel juthatnak munkaerőhöz a nyári szezonban. A közölt látványterv nem nyerte el a tetszését sokaknak a Debreceni Egyetem téri park felújításának ügyében, amely körül politikai és lakossági vita is kialakult. Bács Zoltán rektor elmondta, hogy a park örökségvédelem alatt áll, így a rekonstrukció során kötelező megőrizni a francia kert jelleget. A felújítást a lakossági panaszok is indokolják, mivel a jelenlegi kavicsos talajon nehéz babakocsival vagy kerékpárral közlekedni, és a lépcsőknél hiányzik az akadálymentesítés. A rektor kiemelte, hogy nem betonnal, hanem szilárd burkolattal terveznek, a vélemények megismerésére pedig a napokban egy online kérdőívet indítanak. Nemzetközi környezetben tesztelhették mérnöki tudásukat a Debreceni Egyetem műszaki karának hallgatói, akik a csehországi Podebradiban tartott közép-európai nemzetközi várostervezési gyakorlaton vettek részt. A 36. alkalommal megrendezett egyhetes szemináriumon az építőmérnöki tanszék 8 fős csapata osztrák, cseh és más magyarországi egyetemek diákjaival együttműködve vegyes csoportokban keresett válaszokat egy kisváros aktuális közlekedési és urbanisztikai kihívásaira. A rendező város polgármestere elismerően nyilatkozott az elkészült tervekről, amelyeket a hallgatók prezentáció formájában mutattak be a település vezetői előtt.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Debrecen térségében pénteken napos idő várható, beköszönt a hőség. Az időnként megjelenő gomoly felhőkből csak néhol fordulhat elő futó zápor. A légmozgás időnként megélénkülhet, a hőmérséklet napközben 30 és 35 fok között alakul.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Köszönjük a friss híreket, mi pedig útjára indítjuk a Juice mai 4 órás zenefolyamát. Megkerestük az összes királynyári slágert, hozzá turmixoltuk napjaink kedvenceihez, úgyhogy a hallgatni valóra ma sem lesz panasz. Töltsd velünk a következő órákat!
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Váci Zoltánnal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.

Délelőtt mindenkinek, ez itt a Sunshine FM. Végre péntek van, és már egy kis karnyújtás nyira van csak a hétvége. Úgyhogy töltsd velünk a ráhangolódást, és a hét talán legkedveltebb napjához mi ma is a legtutibb zenéket keverjük hozzá. Kezdünk már is az orvos meteorológiával, hiszen nagyon rossz irányba halad az időjárás. Sok kedvezőtlen hatással az erősödő forróság kapcsán nagy léptékű melegedésről beszélünk, minden légköri szinten. Ezért gyorsan romlik az orvos meteorológiai helyzet. Felettünk van az az anticiklon egyébként, ami egyre súlyosabban alakítja ezt a hő hullámot. A következő napokban már a 35 fokot is meghaladhatja a

Forróság, a hőegyensúly fenntartása pedig nagy erőfeszítést igényel a szervezetünknek, emiatt egyre magasabb lesz a szívelégtelenség és a nehéz légzés, sztrókok és infarktusok kockázata. Tegyünk meg mindent a lakások, a munkahelyek hűvösségének a megőrzéséért, kerüljük a tűzőnapot és amennyi vizet csak bírunk, töltsünk magunkba. Mi pedig nyomjuk nektek tovább a jót.

0: Egészségpercek a Sunshine FM-en.
1: Mai egészségtippünket is érdemes meghallgatni, nagyon is, hiszen az onkológusok valósággal könyörögnek az embereknek, hogy hagyják abba ezt a tevékenységet és ennek a tisztítószernek a használatát az otthonaikban, mert hát nem is gondolnánk, hogy mivel mérgezhetjük lakásunk levegőjét, egy eddig ártalmatlannak itt szokással bizony komoly árat fizethetünk és nagy vegyi terhelést. A rák elleni védekezésben fontos a tudatosság és a mindennapi döntések szerepe, nem csak a genetika számít, az onkológusok pedig valósággal könyörögnek, hogy a légfrissítőket felejtsük el, mert a bennük található illékony szerves vegyületek tartós belégzése növelheti a kockázatot, ezért érdemes elkerülni őket. A beltéri levegő minőségére nem csak a légfrissítők, hanem a bútorokból, festékekből és tisztítószerekből származó anyagok is hatással vannak, tehát a rendszeres szellőztetés kulcsfontosságú. Az onkológusok azonban határozottan hangsúlyozzák, hogy bár génjeinket nem választhatjuk meg, a környezetünk felett kontroll a mi kezünkben van. Ha létezik egyetlen dolog, amit a daganatos betegségekkel foglalkozó orvosok azonnal száműznének az otthonunkból, azok a légfrissítők. Legyen szó sprayről, konnektorba dugható illatosítóról, vagy autós parfümről, a levendula vagy a friss pamut illata mögött gyakran úgynevezett illékony szerves vegyületek rejtőznek. Olyan anyagokról beszélünk, mint a benzol vagy a formaldehid. Ezek a vegyületek nem tűnnek el a permetezés után, a zárt térben keringve reakcióba lépnek más anyagokkal is, tartósan terhelik a tüdőnket. Szóval mindenféle légfrissítőt, illatosítót azonnal dob ki a lakásból, meg az autóból is.
0: Egészségpercek a Sunshine.

első óránkat kipipáltuk, de nem állunk meg. Sőt, épp, hogy még csak belejöttünk. Mai első óránk végén Arash és I Adore You, de még Miley Cyrus belefér a friss hírekig, miközben vételkörzetünkben már 27 fok van, és nincs megállás 30-ig. A következő napokban viszont egyre több felé lehetnek már trópusi éjszakák, a hőmérséklet nem nagyon fog 20 fok alá menni, úgyhogy érdemes elővenni a legvékonyabb takarókat, ventilátorokat és beizítani a klímákat. Apropó klíma, ugye most már ennek jön el az időszaka, ha még az éves karbantartás nem volt meg, akkor mindenképp hívd a klímásodat, hogy szépen tisztítsa ki, és úgy használd majd. Na de, a Juice-szal a következő órákban is itt leszünk, ugye maradsz?

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Születésnap, névnap, házassági évforduló.
1: Bármilyen ünnep is legyen, köszönj szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
0: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
0: Csak jó zene. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Tudtad, hogy a zenehallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
0: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
4: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
2: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
2: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Donald Trump aláírta az Egyesült Államok és Irán közötti egyetértési nyilatkozatot. Részletes tájékoztatást ígért a legfőbb ügyész az aranykonvoj ügyben. A napokban tartósan 30 fok fölé emelkedik a csúcshőmérséklet. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és nézzük a részleteket.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Donald Trump amerikai elnök Franciaországban aláírta az Egyesült Államok és Irán közötti egyetértési nyilatkozatot, amellyel hivatalosan is megkezdődik a konfliktus lezárását célzó 60 napos tárgyalási szakasz. A 14 pontból álló megállapodás értelmében Irán a következő 2 hónapban szabadon exportálhatja kőolaját és feltétel nélkül megnyitja a Hormuzi szorost, míg Washington vállalta, hogy nem vezet be újabb szankciókat és nem küld új csapatokat a térségbe. A Fehérház illetékes közölték, hogy a végső békeegyezmény egy 300 milliárd dolláros újjáépítési alap létrehozása mellett az iráni atomprogram lezárásáról is rendelkezik majd. A napokban tartósan 30 fok fölé emelkedik a csúcshőmérséklet, így várhatóan szombaton már életbe lép a 3-as fokozatú hőségriasztás. Oroszi Beatrix országos tiszti főorvos figyelmeztetése szerint, ha a napi középhőmérséklet legalább 3 napig meghaladja a 25 fokot 2-es, ha pedig a 27 fokot 3-as fokozatú riasztást kell elrendelni. A kánikulában fokozott veszélyben vannak a krónikus és légúti betegek, a szabadtéren dolgozók, valamint az idősek és a gyermekek. A szakember kiemelte, hogy 11 és 16 óra között kerülni kell a tűzőnapot, emellett gondoskodni kell a bőséges, cukor, koffein és alkoholmentes folyadékpótlásról, és fokozottan ügyelni kell arra is, hogy se gyermeket, se kisállatot ne hagyjunk a parkolóautókban. Soron kívül zajlik a nyomozás az ukrán aranykonvoj ügyében, amelyről a legfőbb ügyészség hamarosan részletes tájékoztatást ad. Az Alkotmányvédelmi Hivatal feljelentése alapján a NAV március óta vizsgálódik pénzmosás gyanúja miatt, míg a fővárosi nyomozó ügyészség jogellenes fogvatartás büntette miatt indított eljárást. Az ügyben Magyar Péter miniszterelnök azonnali belső vizsgálatot rendelt el a társhatóságoknál, miközben a központi nyomozó főügyészség vezetője már lemondott posztjáról. Körülbelül 262 millió forintot csaltak ki áldozataiktól a romantikus bűnözők Hajdú-Biharban az elmúlt évben. A Vármegyei Rendőrfőkapitányság beszámolója szerint az online csalások száma 941-ről 947-re emelkedett, és a legnagyobb anyagi kárt az érzelmi manipulációval dolgozó elkövetők okozták. A pszichológus szerint a csalók fiktív profillal, szerelmi ígéretekkel hálózzák be a magányos embereket, majd különböző krízis helyzetekre hivatkozva kérnek pénzt. A szakemberek ezért azt tanácsolják, hogy soha ne utaljunk olyannak, akivel még nem is találkoztunk személyesen. Budapest nyugati helyett a keleti pályaudvarról indulnak és oda is érkeznek június 20-ától július 18-áig a Nyírség, a Kraszna és a Latorca Intercity járatok karbantartási munkák miatt. A vasúttársaság közlése szerint a debreceni vonalat is érintő módosítások idején a terelt útvonalon közlekedő vonatok Budapest keleti és Szolnok között nem állnak meg. Az utazóknak a csaknem egy hónapos időszakban érdemes lesz még indulás előtt alaposan tájékozódniuk a módosított menetrendről.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Debrecen térségében pénteken napos idő várható, beköszönt a hőség. Az időnként megjelenő gomoly felhőkből csak néhol fordulhat elő futózápor. A légmozgás időnként megélénkülhet, a hőmérséklet napközben 30 és 35 fok között alakul.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: 3, 2, 1. Műsorunk második óráját kezdjük, és hát fél lábbal már a hétvégében vagyunk. Ez az a nap, amikor mindenki egy picikét mosolygósabb és pozitívabb. Ennek egyszerű oka van, hát ugye elérkezett végre a hét várva várt utolsó munkanapja. Na, de mi már is leendülünk tovább a legjobb zenékkel.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Váci Zoltánnal, megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

0: Hello Sunshine FM, a Juice második órájában vagyunk ma, június 19-én pénteken, gyárfás névnap van, gratulálunk a nevek viselőinek. Ezen a napon született Vágó Piros, szerintem az egyik legkellemesebb hangú női műsorvezető, 53 éves ma Vágó Piros, de Garfield macska is ezen a napon született meg, 48 éve. Gratula, ha velük együtt ünnepelsz te is, hamarosan jönnek majd a horoszkópok is. Néhány mondatban ma is adunk egy kis iránymutatást ehhez a naphoz, természetesen a csillagok segítségével, de ebben az órában jön a játék is, a nagy bum, amikor azt mondjuk, hogy most hívd telefonszámunkat, akkor csörög, az ötödik telefonálóval pedig már játszok is.
1: Sunshine FM asztrológia.
2: Kedves Kos, ma olyan ügyek jöhetnek mozgásba, amelyek eddig stagnáltak. Ez a lendület lelkesítő, de ne ragadtass el magát, inkább nézzen utána mindennek, ami felmerülhet. Ha a Bika magánéleti problémákról beszélget egyik barátjával, legyen nagyon tapintatos és megértő. Kéretlen tanácsot pedig ne adjon, az illető csak arra vágyik, hogy elmondhassa a problémáját valakinek. Ha az ikrek megfelelő embereknek mutatja be legújabb elképzeléseit, azt könnyen megvalósíthatja. Barátja magánéletébe pedig ne avatkozzon bele, mert ezzel csak olajat önt a tűzre. Ideje, hogy a rák érzéseit rendbe rakja. A mai napon ráébredhet, hogy kedvese iránt kevés bizalmat táplál. Vizsgálja hát felül a párkapcsolatát is, gondolja át, hogyan javíthatna rajta. Az oroszlán életében ma előkerülhetnek régi, lezáratlan ügyek. Most lehetősége lesz ezeket rendezni. A szűz munkaügyekben álljon a sarkára. Véleményét nyíltan mondja ki, tényekkel, adatokkal felvértezve érkezzen a vita helyszínére. Így garantált a siker. A mérleg ma olyan embertől kap szakmai segítséget, akiről azt hitte, hogy ki nem állhatja önt. Pedig az illető nagyon is figyel önre, csak nehezen mutatja ki az érzéseit. A Skorpiónak ma praktikus döntéseket kellene hozni, remekül átlátja a bonyolult helyzeteket, és munkatársai hallgatnak is önre. Ez pedig nagy előny a munkában. A nyilas ma vezető szerepet kaphat egy új munkában, és szerencsére nagyon jól állja a sarat. Ha még egyedülálló, este izgalmas, romantikus kalandban lehet része. A bak csak konkrét tényekre és megbízható információkra hagyatkozzon, ne bízzon kéteseredetű információkban. És ha egy mód van rá, ma ne túlórázzon. A vízöntő nagyon izgul egy munka miatt, ami döntő fontosságú karriere szempontjából. Ne idegeskedjen és várja optimistán, hogy mi lesz a dolog kimenete. A halak ne csak lelkesedjen, hanem tegyen konkrét lépéseket is. Lehet, hogy most több feladat hárul önre, de ez hosszabb távon előrelépést jelenthet.
1: Sunshine FM Astro.

most eljött a te pillanatod. Hívd a 0620-316-3000-et, legyél az ötödik betelefonáló, mondd a Sunshine FM szlogenjét, és robbanj be a játékba!

0: emlékszem Sopronban, de hát Sopronból visszaugrunk ide, vételkörzetünkbe, a Velhelő és a Halott Pénz buli himnusza után pedig hát jöjjön a játék. Amíg hallgattuk ezt a jó kis zenét, én kapkodtam a telefonokat, mert ugye előtte felhívtuk a figyelmeteket rá, hogy most játszani fogunk, és itt is van velem Druszám a vonalban, akinek ötödikként sikerült hívni minket. Szia Zoli!
1: Szia!
0: Hello, Bello! Mivel töltöd éppen a péntek deledet? Majdnem dél van már.
1: Hát munkával, még dolgozom.
0: Megvan már, hogy mi lesz az ebéd?
1: Még nem.
0: Még hát nincs?
1: Készen fogok hazajönni.
0: Jól van, oké. Na, most viszont először is mondj nekem egy szlogent, jó? És utána fogunk tudni csak játszani.
1: Shine FM, csak jó zene.
0: Ez megvan, úgyhogy beléptél akkor ezzel a játékba. Ismered a játék szabályunkat, ugye?
1: Igen.
0: Picikét ez most bonyolultabb játék, mint amiket megszoktatok, hogy küldjetek SMS-t, de hát ugye nem lehet mindig ugyanazt csinálni. Most megvariáltuk, és valóban egy picikét most nehezebb. A megérzéseitekre kell hagyatkozni, és én már is indítom ezt a valamit, ezt az alapot, okay. És ahogy tudod, elkezd pittyegni. Utána kell majd neked azt mondani, hogy boom, mostantól bármikor jöhet.

0: Hát sajnos, ez nem tudom. Kollégákra nézek, hogy ők mit mondanak.
1: Reméljük, jó.
0: Belefér? Amúgy ez egy kicsit trükkös voltál, mert vártál, hogy bum legyen, és utána egyből rávágtad.
1: Hát megpróbáltam nem rávágni, de ez nem.
0: Jó van. Figyelj, elfogadjuk most, jó? Elfogadjuk, úgyhogy nyertél. Na, hol vannak a... Itt van a kis borítékom. Akkor most viszont ez rám van bízva, hogy mit fogsz ebből megnyerni. Natur Cleaning 25 000 forintos vásárlási utalványa tiéd. Jó? Köszi a Szuper. Játékot!
1: Köszönöm, szia!
0: Szia!

0: Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
0: Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.

12 fél időhöz érkezik műsorunk, viszont még egy nagy kedvenc jön a napi hír összefoglalóig a friss hírekben. Röviden, töményen minden fontos infót elmondunk neked a környékről, térségünkből, és ez még nem a vége, mert délután 2-ig utána együtt rádiózhatunk, nagyon sok jó zene, és rengeteg érdekesség vár rád. Az utolevők pedig a továbbiakban is támaszkodhatnak ránk, hiszen ha térségünkből bármilyen fontos hír érkezik az utakról, mi egyből soron kívül mondjuk neked. Jó utat kívánunk minden sofőrnek!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Június 11-e és 13-a között újra GSV napok Debrecenben a Gulyás tüzében. Az év legnagyobb kedvezményei várnak nyílászárókra, csaptelepekre, kádakra, zuhanykabinokra, jacuzzikra, építő és tetőfedő anyagokra, valamint kerti megoldásokra. Szombaton pedig a vásári hangulati a főszerep. Főzés, gyerekfoglalkozások, hosszított nyitvatartás és egész napos programok várják a látogatókat. Ha építkezel, felújítasz vagy éppen a következő projektedet tervezed, ezt a három napot érdemes beírni a naptárba. GSV napok június 11-től 13-áig Debrecenben a Vámospércsi út 37 szám alatt.
3: Jön! A nyár egyik legnagyobb durranása.
4: Június 20-án berobban a nyár az Aquaticum strandra
3: a Summer Open Air Partival.
4: Délutántól lánczene, fürdőzés és igazi nyári hangulat.
3: Este pedig éjszakai csobbanás a Katapult DJ-vel, óriás labdákkal és habpartival.
4: Ez nagyot fog szólni.
3: Jegyek aquaticum.hu.
0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
5: Csak jó zene.
6: Sunshine FM.
0: Sunshine FM. Tudtad, hogy a zene hallgatási jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Tűzd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
5: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
7: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
8: Sajnos semmi.
9: Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
10: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu.
11: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. debrecen@sunshinefm.hu.
0: A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
5: És igazi újdonság.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
2: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Drámai videót tett közzé a hajdubihari rendőrség. Régi lakossági igény teljesült Debrecenben a 60 utcai kertben. Példás lélek jelenlétről tettek tanúbizonyságot a debreceni kadétok. Köszöntöm Önöket ismét, ez már a Civis Krónika, a Sunshine FM helyi hír összefoglalója. 2026. június 19-e péntek van, a pontos idő 12 óra, én Sipos Marianna vagyok.
2: Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
3: Csatornázási munkálatok miatt irányonként csak egy sáv járható a 33-as főúton Debrecen közelében a 99-es kilométernél. Szintén Debrecen térségében a 101-es és a 103-as kilométer között növényzetgondozást végeznek a szakemberek, ott félpályás lezárás mellett lassul a forgalom.
2: Közlekedési információk a Sunshine FM-en. Ez a Civis Krónika.
3: Drámai videót tett közzé a Hajdubihar vármegyei rendőrség egy fák közé csapódott autós megmentéséről, akinek az életéért civilek, rendőrök és tűzoltók együtt küzdöttek. A hírek szerint a sofőrt életveszélyes sérülésekkel vitték kórházba, a helyszínelés során azonban megdöbbentő szabálytalanságokra derült fény. Kiderült, hogy a férfi óriási sebességgel, ráadásul eltiltás és kábítószer hatása alatt vezetett. A tűzoltók pedig azt is észrevették, hogy az összeroncsolódott jármű egyik kerekéről korábban teljesen leszerelték a féket. Gyors helyzetfelismerésről és példás lélek jelenlétről tettek tanúbizonyságot a debreceni Kratokvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium diákjai, akik Szolnokon segítettek egy rosszul lett fiatal lányon. Császár Sára és Kovács Réka kadétok egy gyors étterembe figyeltek fel az összeesett fiatalra. A tanulók azonnal a segítségére siettek, stabil oldalfekvésbe helyezték, értesítették a mentőket, majd a lány eszméletre térése után végig vele maradtak. A Honvédelmi Minisztérium közleménye kiemelte, hogy a diákok a kollégiumban elsajátított egészségügyi ismereteiket éles helyzetben is sikeresen alkalmazták. Régi lakossági igény teljesült Debrecenben a 60 utcai kertben, ahol befejeződött a Halastó, Diófa és Vág utca közötti szakaszának kiépítése. A közel 90 méter hosszú és 4 méter széles útszakasz bruttó 70 millió forintból kapott szilárd térkő burkolatot, és a beruházás során a csapadékvíz elvezetést is teljes körűen megoldották a szakemberek. Varcsa Lajos alpolgármester kiemelte, hogy a térkövezésre az utca szűk adottságai miatt volt szükség, mert az aszfaltozáshoz szükséges munkagépek nem fértek volna el a helyszínen. A fejlesztés a Diófa utcában lakók számára is kulcsfontosságú, mert a forgalmi rend miatt ezen a szakaszon keresztül tudnak eljutni a Vág utcára, majd onnan a Kishegyesi úti csomóponton át a városközpont irányába. Nemzetközi környezetben tesztelhették mérnöki tudásukat a Debreceni Egyetem műszaki karának hallgatói, akik a csehországi Podebradiban tartott közép-európai nemzetközi várostervezési gyakorlaton vettek részt. A 36. alkalommal megrendezett egyhetes szemináriumon az építőmérnöki tanszék 8 fős csapata osztrák, cseh és más magyarországi egyetemek diákjaival együttműködve vegyes csoportokban keresett válaszokat egy kisváros aktuális közlekedési és urbanisztikai kihívásaira. A rendező város polgármestere elismerően nyilatkozott az elkészült tervekről, amelyeket a hallgatók prezentáció formájában mutattak be a település vezetői előtt. A fogbélből származó őssejtek módosításával segíthetik elő az új csontszövet képződését a Debreceni Egyetem fogorvostudományi karának kutatói. Az eltávolított bölcsesség fogakból kinyert sejtek egy beépített szabályozó rendszernek köszönhetően egy antibiotikum hatására kezdenek el csontképző fehérjét termelni, ami pontosabbá teszi a folyamat irányítását. Bár a technológia még kísérleti fázisban van, a jövőben új lehetőségeket nyithat meg az implantáció megelőző csontpótlásokban és a traumatológiai beavatkozások során. Július 1-e és augusztus 14-e között idén is megszervezi nyári gyermekfelügyeleti programját a Debreceni Önkormányzat, amelyre a Bújai János általános iskolában várják az általános iskolás diákokat. A több mint 20 millió forintból megvalósuló sajátos nevelési igényű gyermekek számára is nyitott kezdeményezésre eddig 243-an jelentkeztek, a szabad helyekre pedig továbbra is várják a regisztrációkat a család és gyermekjóléti központon keresztül. Céles Diana alpolgármester polgármester kiemelte, hogy a pedagógusok és szociális munkások bevonásával zajló felügyelet valójában egy ingyenes nyári tábor, ahol a gyerekek többek között az Agórába, a debreceni állatkertbe, a Mélius könyvtárba és az Apolló moziba is ellátogatnak majd. Környezetbarát biológiai szúnyoglárva gyérítés kezdődött Debrecenben, miután a szakemberek mérései szerint két helyszínen is jelentősen megnőtt a számuk. A Köntösgát soron és a Kanális utcán lévő vízgyűjtő árkokban a nyílt felszínre permeteznek egy olyan baktériumot tartalmazó készítményt, amely kizárólag a csípőszúnyogok lárváit pusztítja el. Mivel a módszer rendkívül szelektív, sem a lakosságra, sem a többi vízi vagy szárazföldi élőlényen nincs hatással. A szakemberek a város több pontján folyamatosan monitorozzák a helyzetet, a zöld kódex előírásait követve pedig a jövőben is a környezetbarát megelőzésre helyezik a hangsúlyt. Munkácsi Mihály és felesége Cecil kapcsolatát bemutató különleges kiállítás nyílik a debreceni Déri Múzeumban. A szeptember 27-éig látogatható tárlat a Békés Csabai Munkácsi Mihály Múzeum gazdag hagyatékából érkezik, és a világhírű festőművész alkotásai mellett személyes fényképek segítségével mesél a házaspár életéről. Gyarmati Gabriella kurátor kiemelte, a Krisztus trilógia révén Debrecen ugyanolyan fontos munkácsi kultuszhely, mint Békés Csaba, így a helyi közönség számára is magától értetődő és megérintő élményt nyújt a sikeres művész mögött álló feleség szerepét feltáró bemutató.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Sunshine Sport Arena.
4: Sporthírek következnek, köszöntöm Önöket, Dankó Lászlót hallják. A DVSC 2 együttesénél remek munkát végzett Máté Péter, aki az MB2-es mezőkövest vezetőedzőjeként folytatja karrierjét. Az egykori Loki védő éveken át bizonyította rátermettségét, az MB3-as csapat élén dolgozott, közben pedig folyamatosan képezte magát, és a klub támogatása mellett megérdemelten léphet tehát feljebb. Utódja Jó Zsolt lesz a kis Lokinál. Újabb névvel bővült azon játékosok listája, akik a hosszabbítás mellett döntöttek, miután Harangi Bence is úgy határozott, marad a Deac Jégkorong csapatánál. A 21 éves játékos a Ferencvárosiaktól érkezett 2025 nyarán, az előző idényben az Erste Ligában 32 alapszakasz meccsen számítottak rá, egy pontot gyűjtött, ahogyan a rájátszás 6 találkozóján is. Az OB1-es playoffban szintén 6 összecsapáson bizonyíthatott, a Magyar Kupában pedig 3 mérkőzésen jutott szerephez. Jól érzem magam a Deacnál, ahol egy remek magyar közösség alakult ki a csapaton belül. Az is fontos szempont volt számomra, hogy az egyetemi tanulmányaimat továbbra is itt tudom folytatni. Összességében úgy éreztem, a hosszabbítás a legjobb döntés a következő szezonra, nyilatkozta a Deac.hu-nak a játékos. Jelentősen megkurtított létszámmal startol az új szezon a férfi röplabda extra ligában. Legutóbb 13 alakulat bizonyíthatott az első osztályban, ám ősztől mindössze 6 gárda állhat rajthoz. A módosítás miatt sokáig úgy tűnt, hogy a Deac férfi röplabda csapata csak az NB1-ben szerepelhet, ám a Mavc és a Kazinc Barcika sem vállalta a szereplést, ezért a Miskolc mellett a Deac, a Kaposvár, a Székesfehérvár, a Pénzügyőr és a TFS-e alkotja a mezőnyt. Idén negyed döntőt játszhatott a Debrecen az első osztályban, ám a Pénzügyőr ellen nem sikerült tovább jutnia. Ezt követően a TFS elleni párharcban maradtak alul a Hajdúságiak, és mégül a 7. helyen végeztek. Ezek voltak a sporthírek, további szép napot!
3: Debrecen térségében pénteken napos idő várható, beköszönt a hőség. Az időnként megjelenő gomoly felhőkből csak néhol fordulhat elő futó zápor. A légmozgás időnként megélénkülhet, a hőmérséklet napközben 30 és 35 fok között alakul.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Váci Zoltánnal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.

0: Navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Szép napot kívánok mindenkinek! Kiemelten figyelmet érdemlő hely a 33-as bevezető szakasza, egy sáv járható mindkét oldalból, a burkati elfestést végzik, illetve a parkosítást, itt nagyon-nagyon fölhívnám a figyelmet, hogy mindenki óvatosan közlekedjen, illetve ami még egy kicsit aggasztó, a Piac utca és Erzsébet utca kereszteződésében szintén még szűkítettek rajta, mert a munkálatokat úgy végzik, hogy nagyon-nagyon nehezen lehet elférni. Már a kamionokat el is terelték, és a buszokat is onnan. Hát ezeket a helyeken nagyon-nagyon figyeljünk. Egyébként a városban rendesen, normálisan lehet közlekedni, tehát nincs fennakadás. Ezeken a helyeken nagyon vigyázzunk. Balesetmentes közlekedést kívánok mindenki számára.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván!

megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja. Nekünk ez szerelem. Sunshine FM.

93 Sunshine FM Debrecen. Csak jó zenével, Holly Home, üdv mindenkinek. Még egy bomba jó zene jön a hírekig, aztán már a friss információkat kapott tőlünk, a sunshine.hu weboldalunkon pedig ezeket ugye folyamatosan frissítjük. Itt olvashatsz például arról is, hogy hamarosan változik az Intercity menetrendje a debreceni vonalon. Egyes járatok a nyugati helyett a keletiből indulnak majd június 20-ától ugyanis júli 18-ig, tehát közel egy hónapig karbantartási munkák miatt egyes vonatok menetrendje módosul, úgyhogy érdemes tájékozódni. Mi viszont a következő órában is itt leszünk és számítunk rá.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hello Debrecen!
3: Itt az új taxis élmény.
2: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
3: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
2: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
3: Utazz bárhová egyszerűen.
2: Töltsd le az Uber alkalmazást,
3: vagy hívd az 555-555-öt.
2: Pontos érkezés, kényelmes fizetés.
3: Készen állsz az új kalandra?
2: 555 taxi és Uber Taxi.
0: Adj hangot vállalkozásodnak. Érj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.
1: A város történései, valós idejű közlekedési információk első kézből, hitelesen.
0: Közben pedig a nyíregyháziak kedvencei szólnak.
4: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
0: Nyíregyháza legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 99.4 Sunshine FM. Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
5: Figyelmeztetést adtak ki a hétvégére az extrém felmelegedés miatt. Alig ha lehet a jövőben trükközni a sebességmérés kijátszásával. Már lehet regisztrálni a nappali tagozatos diákok idei nyári diákmunkaprogramjára. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és nézzük a részleteket.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
5: Figyelmeztetést adtak ki a hétvégére az extrém felmelegedés miatt. Így szombattól másodfokú hőségriasztás lép életbe az ország egész területén. A mérések szerint a tartós meleg és az erős napsugárzás miatt 11 és 16 óra között nem javasolt a tűzőnapon tartózkodni, és a megerőltető fizikai munkát is kerülni kell. A szakemberek kiemelten figyelmeztetnek a fokozott folyadékpótlásra, mivel a hirtelen érkező hőhullám az egészséges szervezetet is megviseli, az idősek, a kisgyermekek, valamint a szív- és keringési panaszokkal élők pedig még veszélyeztetettebbek. Alig ha lehet a jövőben trükközni a sebességmérés kijátszásával, ugyanis olyan új Trafipax rendszer jelenik meg a hazai autópályákon, amelyet a régi detektorok már nem tudnak időben jelezni. Az újítások a Véda rendszert is elérték, így egyre több helyen vezetik be az Ausztriában már megszokott szakaszmérést, amely a járművek átlagsebességét számítja ki a belépési és a kilépési pontok között. A több sávot egyszerre kezelő automatikus rendszám felismerővel ellátott berendezések fix kapukon, mobilállványokon és jelöletlen járművekben is feltűnnek majd. Már regisztrálhatnak a 16 és 25 év közötti nappali tagozatos diákok az idei nyári diákmunkaprogramra, amelynek keretében a kormány bértámogatást nyújt a munkáltatóknak a júliusi és augusztusi foglalkoztatáshoz. A támogatásra önkormányzatok, egyházi jogi személyek, valamint a mezőgazdaság, a turizmus, a vendéglátás és az erdőgazdálkodás területén működő vállalkozások pályázhatnak. A havi bértámogatás maximális összeges szakképzettséget igénylő munkakörök esetében fejenként 279.900 forint, míg szakképzettséget nem igénylő pozícióknál 242.000 forint lehet. A programban való részvétel feltétele, hogy a fiatalok szolgáltatást kérőként regisztráljanak a járási hivataloknál, és ne rendelkezzenek más aktív munkaviszonnyal. Brutális bántalmazás miatt meghalt egy nő Hajdúszoboszlón. A debreceni törvényszéken megtartott előkészítő ülésen nyereségvágyból különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés büntette miatt állt bíróság elé egy 21 éves férfi. A vád szerint az elkövető 5000 forintért verte félholtra lakótársát, akit napokig magatehetetlen állapotban tartottak a lakásban, valamint autóval is hurcoltak, miközben senki nem hívott hozzá mentőt. A bántalmazott nő hónapokkal később a kórházban életét vesztette. Az ügyészség 15 év fegyházbüntetést indítványozott a vádlottra, aki nem ismerte be bűnösségét, miközben két társa beismerte a segítségnyújtás elmulasztását. Csatornázási munkálatok miatt irányonként csak egy sáv járható a 33-as főúton Debrecen közelében a 99-es kilométernél. Szintén Debrecen térségében a 101-es és a 103-as kilométer között növényzet gondozást végeznek a szakemberek, ott félpályás lezárás mellett lassul a forgalom.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
5: Szombaton forró napos idő várható, egy-egy zápor, zivatar csupán az ország északi és középső tájain alakulhat ki a gomoly felhőkből. A hőségben csak nyugaton, északnyugaton frissíthet feltámadó déli eszél, a legmelegebb órákban pedig 31 és 36 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1.
4: Ez itt a Juice. Utolsó óránkat is telepakoljuk a legjobb zenékkel, úgyhogy jó hangosan élvezd mindezt. Én pedig a mikrofon mögül még délután 2-ig beszélek hozzád. Ígérem, hogy keveset. Na de most kezdjünk jó zenékkel!
0: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en. Váci Zoltánnal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.
1: Csak jó zenék. Mixben.
0: Ez a Juice.

itt még mindig a Sunshine FM, remélem jól telik a napod, jó munkát kívánunk az utolevőknek pedig, jó utat, és trafi, meg csekkmentes napot. És hogyha már trafi, ne akar kétségek közt maradni, hogy esetleg valahol kiszúrtál egy mérőautót, lehet, hogy csak parkolt az út szélén, de az is lehet, hogy volt benne a kamera, és ugye ilyenkor jön a hetekig tartó bizonytalanság, hogy vajon bemértek, vagy sem. A jó hír az, hogy ma már nem kell erre

0: heteket várni a postai értesítésre, a gyorshajtási bírság online is leellenőrizhető. A rendőrség hivatalos felületén, mondjuk a jármű rendszámával. A hatóság a bírságról szóló határozatot jellemzően a szabálysértést követő 60 napon belül küldi ki. Na de most jöjjenek tovább nálunk a jó zenék, szép napot!
1: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
2: De én nálam a mozizás az kimerül annyiba, hogy látom minden nap, amikor Bordás Béla elmegy reggel, majd hazajön este.
3: Valóban izgalmasabb lehet.
2: De várjál, és föl is szoktam hívni, hogy Béla, látom, hazaértél, minden rendben?
4: Ja, ti együtt éltek?
2: Hát nem együtt élünk, hanem egymár, tehát
4: akkor az ő... Vonjuk le a logikus következtetést. Béla bá szereltette fel az ajtóra ezt a becsapódó akármit, és az ő cipői vannak a folyosón.
2: Megvan a hibás.
4: Tudod mit, megértem. A Béla bácsi cipője van kint, amivel egész nap rohangál, azt azért úgy biztos nem lehet kelleves.
2: Nem, hát mi ugye szembe szomszédok vagyunk. Tehát az én erkélyem az ő erkélyével van szemben. És ahol van neki a garázsa, én szoktam látni, amikor megérkezik, amikor én esetleg kint vagyok a teraszon, és éppen teszek-veszek, és Béla bá kijön, akkor volt olyan sötétben, hogy zseblámpával így átvillogott. Meg ha meglátja, hogy kint vagyok, átinteget.
3: Tehát milyen... Kicsit
4: beteg, nem?
3: Igen, tehát el tudod képzelni, hogy ott állnak. Nordikám,
4: adom a SOS jelzés, itthon
3: jó
4: vagyok.
2: Mi odafigyelünk egymásra.
4: Ezt akarok mondani. Van egy kis krumplis tésztám, és akkor ti már fejből tudjátok a morzejeleket.
2: Ez így van, igen.
4: Három villogás krumplis tészta, négy villogás marha pörkölt.
2: Nem, mi úgy szoktunk fogalmazni, hogy odafigyelünk egymásra.
4: Ti vagytok már rendes emberek.
2: Igen.
4: Igen, hát egyébként Béláról tudni kell, hogy ő polgárőrként is dolgozik, tehát a polgárőröknek mindenhol ott vannak. Saját személyi őröd van. Mondhatnánk úgy is, Bodas Béla, több mint testőr.
3: De az a gyönyörű, hogy te már szerintem várod, hogy mikor ér az. Most ér haza Béla bácsi, kimegyek, köszönök neki.
4: Javaslom, hogy vannak a telefonokban most már ez a radar, ilyen követő, meg minden.
2: Szerintem, állítsunk be lokátort.
4: Szerintem nézd lokátoron, hogy merre jár.
2: Szerintem Béla bának nincs olyan telefon.
4: Nem baj, lehet rá tölteni bármilyen applikációt. Igen. Most már, és akkor tudod követni, mikor, merre, cikázik.
2: És már lassan berakom a kedvenc. És már lassan berakom a kedvencek közé.
3: Hány kilométert tettek egy nap?
4: Béla bácsi, látom, jó volt. Mi volt Nyírszőlősön? És akkor tudod így követni. Téglás környékén ott esetleg?
2: Béla bácsi, látom, kim a Nyírszőlősön. Mi a helyzet?
4: Ennyi. És akkor folyamatosan nyomon tudod követni. De javaslom, hogy fordítva is működjön, hogy azért lássa.
2: Ő is lássa
4: azt,
2: engem.
4: Persze.
2: Jó.
4: Ha valami történne
3: mondjuk
4: veled.
3: Norbi nagyon nem fog cikázni.
4: Nem fog, de.
3: De.
4: Mit csinál Norbi már 20 perc? Jó, a cipőket szaglásza. Folyosul.
2: Na, hát így élünk mi. Úgyhogy kérem szépen...
4: Elkészíthetitek a szomszédok legújabb sorozatát.
3: Tehát ez a
2: szomszéd. És mi ketten?
4: Tudom, ti már fiatal generáció vagytok, nem is biztos, hogy emlékeztek a szomszédokra, de akkor legyen a jó barátok, azt mindenki látta.
2: Igen.
4: És ketten Bélával, mint főszereplő.
1: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu. Csak jó zenék. Mixed. Ez a Juice.

0: Sunshine FM programajánló.
1: Mit ér egy nagymama unokák nélkül? És mit ér a nyár a padlás nélkül? Június 20-án a nyíregyházi Rózsakerti Színpadon életre kell az ország legkedvesebb mese musicalje, ahol Preszter Gábor és Stefanovics Dusán zseniális dallamai csendülnek fel. Vár rád rádiós, süni és a 400 éves szellemek egy olyan varázslatos estén, amit 9-től 99 éves korig mindenkinek látnia kell. Készen állsz egy kis végtelen száguldásra és a felcsapódó salakra? Június 20-án Debrecenben a Perényi Pál Salakmotor Stadionban csapnak össze a kontinens legmerészebb ifjú titánjai az U19-es Salakmotor Európa Bajnokság elődöntőjében. 13 ország 16 versenyzője húzza majd a gázt a döntőbe jutásért. Neked is ott a helyed!
2: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket!
0: Sunshine FM programajánló.

Véget ért a Juice, itt a Sunshine FM-en. Az elmúlt 4 órában remélem jól szórakoztál. Én mindent megtettem azért, hogy az összes fontos hír, jó tanács eljusson ma hozzátok, legyen szó az időjárásról, útviszonyokról, vagy bármilyen más témában hasznos dolgokról, közben pedig csak jó zenét hallgattunk. Na de remélem, hogy hétvégén is hallgatod majd a Sunshine-t, annál is inkább, hiszen most utánam jön majd a délután, hétvégén pedig akár szombat este is találkozhatunk Mix műsoromban este 10-től. A Sound of Sunshine-nal alapozom meg majd a parti hangulatot, vasárnap este 6-tól 8-ig pedig mozis műsorom jön, amiben a hét mozis újdonságait, Hollywood legfrissebb híreit szállítom. Váci Zoli viszont már a búcsúzik, remélem találkozunk legközelebb is, csodás és pihentető hétvégét kívánok mindenkinek. Hello 93.5 Sunshine FM.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hello Debrecen!
3: Itt az új taxis élmény.
2: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
3: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
2: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
3: Utazz bárhová egyszerűen.
2: Töltsd le az Uber alkalmazást,
3: vagy hívd az 555-555-öt.
2: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
3: Készen állsz az új kalandra?
2: 555 taxi és Uber Taxi.
0: Ez reklám volt. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
4: Magyar Péter miniszterelnök részt vett az első brüsszeli uniós csúcs találkozón. Hétfőn tárgyalja az Alkotmánybíróság Sulyog Tamás köztársasági elnök indítványát. A Pride felvonulásokat korlátozó jogszabályok eltörlését kérik a kormánytól a civilek. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és nézzük a részleteket.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
4: Magyarország egy Európa párti utat választott, így fogadta az osztrák kancellár Magyar Péter miniszterelnököt, aki az első brüsszeli uniós csúcs találkozójára érkezett. 16 év után először nem Orbán Viktor képviselte Magyarországot az Európai Tanácsban, az új magyar kormányfő érkezését pedig több uniós vezető is bizakodva kommentálta. A luxemburgi, a horvát és a svéd miniszterelnök is konstruktívabb hozzáállást és a problémák leküzdését várja a jövőben. A regionális együttműködés és új lendületet kaphat. Donald Tusk lengyel kormányfő ugyanis bejelentette, hogy 2 év szünet után, június 23-án Gödöllőn újra összeülnek a visegrádi négyek miniszterelnökei. Hétfőn tárgyalja az Alkotmánybíróság Sulyog Tamás köztársasági elnök indítványát, amely az alaptörvény módosítások korlátairól és terjedelmének értelmezéséről szól. Az államfő azután fordult a testülethez, hogy Magyar Péter miniszterelnök május 31-ig adott neki határidőt a lemondásra. A 444.hu beszámolója szerint az ülésen az dőlhet el, hogy az Alkotmánybíróság ad egy jogi kapaszkodót az elnöknek az elmozdítási folyamat fékezéséhez, miközben a parlament által múlt hétfőn elfogadott 16. alaptörvény módosítás és az államfő asztalán van. Közben több tucat jogtudóst nyílt levélben állt ki a közjogi vezetők leváltása mellett. Már regisztrálhatnak a 16 és 25 év közötti nappali tagozatos diákok az idei nyári diákmunkaprogramra, amelynek keretében a kormány bértámogatást nyújt a munkáltatóknak a júliusi és augusztusi foglalkoztatáshoz. A támogatásra önkormányzatok, egyházi jogi személyek, valamint a mezőgazdaság, a turizmus, a vendéglátás és az erdőgazdálkodás területén működő vállalkozások pályázhatnak. A havi bértámogatás maximális összege szakképzettséget igénylő munkakörök esetében fejenként 279.900 forint, míg szakképzettséget nem igénylő pozícióknál 242.000 forint lehet. A programban való részvétel feltétele, hogy a fiatalok szolgáltatást kérőként regisztráljanak a járási hivataloknál, és ne rendelkezzenek más aktív munkaviszonnyal. A Pride felvonulásokat korlátozó jogszabályok eltörlését kéri a kormánytól és 3 parlamenti bizottságtól 6 civil szervezet. A javaslat csomagot többek között az Amnesty International és a Magyar Helsinki Bizottság jegyzi, akik a gyülekezési törvény 13/A paragrafusának hatályon kívül helyezését, valamint a 2025-ben elfogadott szabálysértési szigorítások visszavonását követelik. A jogvédők a javaslatukat az Európai Unió Bíróságának áprilisi ítéletére alapozzák, amely uniós jogba ütközőnek találta a korlátozások alapjául szolgáló törvényt.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
4: Szombaton forró napos idő várható, egy-egy zápor, zivatar csupán az ország északi és középső tájain alakulhat ki a gomoly felhőkből. A hőségben csak nyugaton, északnyugaton frissíthet feltámadó déli eszél, a legmelegebb órákban pedig 31 és 36 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1,
5: go! Mariannak köszönjük szépen a legfrissebbeket. Nagyon kellemes péntek délutánt kívánok mindenkinek. 2 múlt már 4 perccel a stúdióban Kondor Roland, a következő 6 órában együtt rádiózunk. Hozom a kiváló zenéket, játék is jön nem sokára, itt tessék fülelni. Kezdünk elsőként a Sony Fodderával, Pörög a Think About Us.
0: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kondor Rolanddal. Megszakítás nélkül. Sunshine. Fine FM. Csak jó zene.

0: A Sunshine FM-en. Kínai asztrológiai elemzés. A rovat támogatója Liszkai Judit asztrológus.
1: Hypaton is az Alamai Head a Sunshine FM-en nálunk. Csak jó zene szól, és ma is így pénteken sikernaptározzunk, mert ma Yang, fa, patkány, valamint lejtmenet nap van, vagyis érzelmileg könnyen olyan lehet, mintha felülnénk egy ezerrel száguldó hullámvasútra. A választás persze a miénk, vagy hagyjuk, hogy minden érzés, gondolat egy régi történet magával ráncson, vagy tudatos a békét és a nyugalmat választjuk. Utóbbihoz mondjuk jól jöhetne egy lakatlan sziget is, erről ír egyébként Liszkai Judit, néhány gyógynövényes nyugibogyó vagy az, hogyha kilőnénk magunkat az űrbe. A mai nap egyik kulcsszava tehát az óvatosság. Próbáljuk meg nem túl gondolni a dolgokat, ne boncolgassunk nagyon régi sztorikat, és lehetőleg ne vegyünk semmit túlzottan a szívünkre. Ha érezzük, hogy egy gondolat kezd túlpörögni bennünket, képzeljünk el egy nagy delete gombot is, nyomjuk meg bátran. Fontos döntéseket, nagy terveket és komoly előrelépéseket ma inkább ne erőltessünk. A legjobb, amit tehetünk, hogy pihenünk, nem sértődünk meg, nem gondolunk túl semmit, és nem borzoljuk se a saját idegeinket, se másokét. Ezek így a jó tanácsok a mai napra, a sikernaptárunk szerint. I'll wait you wake me up, ezzel pörög a pénteki munkaidőnk, mindjárt útinfók érkeznek.

0: FM Navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Jó utat kíván a Sunshine FM és balesetmentes közlekedést útinformációkkal folytatjuk. Korábban Nyíregyházán a Tiszavasvári úton dolgoztak a rendőrök, Debrecenben pedig a Balmaz Újvárosin legyünk körültekintőek. Szintén Nyíregyházán kábelfektetési munkák jelentenek akadályt a Kisernő Szaros utca találkozásánál, valamint az Árok utcán is dolgoznak a szakemberek. A 48-ason Debrecen belterületén a Vámospircsi út kapacitásbővítését végzik, emiatt félpályás korlátozás van érvényben 500 méter hosszan, valamint a 38-ason Toka és Talca között is dolgoznak, ott felújítják az út burkolatot, emiatt a 2-es kilométertől egészen a 7-es kilométertől a 7-es kilométerig a félútpályát több szakaszon is lezárták, jelzőlámpa irányítja a forgalmat. Ha egyéb infó van, akkor várom a mai délután is. Telefon Viber 0620 316 3000.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat ki!

Elton John és Dua Lipa párosan, ez volt a Cold Heart, a Sunshine of a Man nálunk. Sok jó zene szól, és hamarosan 3 óra. Így mindjárt áttörm a terepet Mariannának, valamint a legfrissebb híreknek. Nagyon fontos, drága hallgatók, hogy másodfokú hőségriasztás lép életbe az ország egész területén holnaptól egészen kedd éjfélig. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ arra figyelmeztet minket, hogy a hirtelen érkező kánikula különösen megterheli majd a szervezetünket, ezért fontos a fokozott óvatosság. A következő napokban igyunk rendszeresen vizet vagy cukormentes italokat, kerüljük az alkoholt, a kávét, a magas koffein, valamint a cukortartalmú italokat, valamint a nehéz és zsíros ételeket is. Nagyon fontos, hogy a legmelegebb órákban, tehát 11 és 16 óra között lehetőleg ne tartózkodjunk a tűző napon, és halasszuk el mindenképp a megerőltető fizikai munkákat, valamint a sportolást is. Az idősekre, a kisgyermekekre, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel élőkre pedig különösen figyeljünk, mert a szervezetüket most még nagyobb terhelés éri. További infók a sunshine.hu-n, a következő órában kódjáték is jön, az óránkat pedig Damiano Daviddel zárjuk. Jön a Tylával közös Talk to Me.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hello Debrecen!
3: Itt az új taxis élmény.
2: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
3: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
2: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
3: Utazz bárhová egyszerűen.
2: Töltsd le az Uber alkalmazást,
3: vagy hívd az 555-555.
2: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
3: Készen állsz az új kalandra?
2: 555 taxi és Uber Taxi.
4: Jön, jön, jön! A nyár egyik legnagyobb durranása.
5: Június 20-án berobban a nyár az Aquaticum strandra
4: a Summer Open Air Partival.
5: Délutántól lázszene, fürdőzés és igazi nyári hangulat. Este pedig éjszakai csobbanás a Katapult DJ-vel, óriás labdákkal és habpartival. Ez nagyot fog szólni. Jegyek aquaticum.hu.
0: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland, akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
6: Csak jó zene.
0: Születésnap, névnap, házassági évforduló.
7: Bármilyen ünnep is legyen, köszöntsd szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
0: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
6: Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
8: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
9: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Adj hangot vállalkozásodnak. Érj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu.

0: változatos kedvencek.
1: És igazi újdonság.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
2: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Magyar Péter miniszterelnök részt vett az első brüsszeli uniós csúcs találkozón. A Pride felvonulásokat korlátozó jogszabályok eltörlését kérik a kormánytól a civilek. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és nézzük a részleteket.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Magyarország egy Európa párti utat választott, így fogadta az osztrák kancellár Magyar Péter miniszterelnököt, aki az első brüsszeli uniós csúcs találkozójára érkezett. 16 év után először nem Orbán Viktor képviselte Magyarországot az Európai Tanácsban, az új magyar kormányfő érkezését pedig több uniós vezető is bizakodva kommentálta. A luxemburgi, a horvát és a svéd miniszterelnök is konstruktívabb hozzáállást és a problémák leküzdését várja a jövőben. A regionális együttműködés és új lendületet kaphat. Donald Tusk lengyel kormányfő ugyanis bejelentette, hogy 2 év szünet után, június 23-án Gödöllőn újra összeülnek a visegrádi négyek miniszterelnökei. A közlekedésben dolgozók nagy része a rendszertelen, egészségtelen munkaidő és a felborult bioritmus miatt sajnos a nyugdíjkorhatárt sem éri meg, ezért a korkedvezményes rendszer visszaállítását követeli a kormánytól a közlekedési dolgozók Magyarországi Uniója. Meleg János elnök elmondta, hogy a miniszterelnöknek írt levélben a munka törvénykönyvének áttekintését, a foglalkoztatási garanciák javítását, a sztrájkjog visszaállítását, valamint a jegyvizsgálókat és buszvezetőket érő megnövekedett utasatrocitások elleni határozottabb jogi védelmet kezdeményeztek. A Pride felvonulásokat korlátozó jogszabályok eltörlését kéri a kormánytól és 3 parlamenti bizottságtól 6 civil szervezet. A javaslat csomagot többek között az Amnesty International és a Magyar Helsinki Bizottság jegyzi, akik a gyülekezési törvény 13/A paragrafusának hatályon kívül helyezését, valamint a 2025-ben elfogadott szabálysértési szigorítások visszavonását követelik. A jogvédők a javaslatukat az Európai Unió Bíróságának áprilisi életére alapozzák, amely uniós jogba ütközőnek találta a korlátozások alapjául szolgáló törvényt. A fogbélből származó őssejtek módosításával segíthetik elő az új csontszövet képződését a Debreceni Egyetem fogorvostudományi karának kutatói. Az eltávolított bölcsesség fogakból kinyert sejtek egy beépített szabályozó rendszernek köszönhetően egy antibiotikum hatására kezdenek el csontképző fehérjét termelni, ami pontosabbá teszi a folyamat irányítását. Bár a technológia még kísérleti fázisban van, a jövőben új lehetőségeket nyithat meg az implantáció megelőző csontpótlásokban és a traumatológiai beavatkozások során. Drámai videót tett közzé a Hajdú-Bihar vármegyei rendőrség egy fák közé csapódott autós megmentéséről, akinek az életéért civilek, rendőrök és tűzoltók együtt küzdöttek. A hírek szerint a sofőrt életveszélyes sérülésekkel vitték kórházba, a helyszínelés során azonban megdöbbentő szabálytalanságokra derült fény. Kiderült, hogy a férfi óriási sebességgel, ráadásul eltiltás és kábítószer hatása alatt vezetett. A tűzoltók pedig azt is észrevették, hogy az összeroncsolódott jármű egyik kerekéről korábban teljesen leszerelték a féket.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Szombaton forró napos idő várható, egy-egy zápor, zivatar csupán az ország északi és középső tájain alakulhat ki a gomoly felhőkből. A hőségben csak nyugaton, északnyugaton frissíthet feltámadó déli eszél, a legmelegebb órákban pedig 31 és 36 fokot mérhetünk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Marianna, köszönjük szépen a legfrissebbeket. 3 óra után járunk 4 perccel, pörög tovább a pénteki Sunshine délután. Hello mindenkinek a stúdióban, Kondor Roland, várom a friss infókat, mindjárt jön a kódjáték is. Kezdünk elsőként Kevin Harris sikerével, már is pörög a Blessings.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kondor Rolanddal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.
0: Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.

Ecsiben és a Camera Sunshine FM-en nálunk csak jó zene szól. Hello mindenkinek, további kellemes délutánt mindenkinek, és a kódjátékkal folytatjuk. Ma is hazavihető majd az Ossis Burger Sunshine menüje. A nyerőszám pedig a 19-es. Ha valahol benne van a telefonszámodban, akkor ne habozz, küld el most a kódjáték szót. Sok sikert kívánok. Mindjárt érkezik majd Kiskata, előtte viszont a rakparton sétálunk a Velhelús fiúkkal. Sunshine FM, csak jó zene.

0: Sunshine FM asztrológia.
1: A halott pénz és a gyerekek után pedig érkezik kis Kata, meghallgatjuk, hogy mit jósoltak a csillagok péntekre. Szia!
2: Szia, Roli! Kedves Kos, ma olyan ügyek jöhetnek mozgásba, amelyek eddig stagnáltak. Ez a lendület lelkesítő, de ne ragadtassa el magát, inkább nézzen utána mindennek, ami felmerülhet. Ha a Bika magánéleti problémákról beszélget egyik barátjával, legyen nagyon tapintatos és megértő. Kéretlen tanácsot pedig ne adjon, az illető csak arra vágyik, hogy elmondhassa a problémáját valakinek. Ha az ikrek megfelelő embereknek mutatja be legújabb elképzeléseit, azt könnyen megvalósíthatja. Barátja magánéletébe pedig ne avatkozzon bele, mert ezzel csak olajat önt a tűzre. Ideje, hogy a rák érzéseit rendbe rakja. A mai napon ráébredhet, hogy kedvese iránt kevés bizalmat táplál. Vizsgálja hát felül a párkapcsolatát is, gondolja át, hogyan javíthatna rajta. Az oroszlán életében ma előkerülhetnek régi, lezáratlan ügyek. Most lehetősége lesz ezeket rendezni. A szűz munkaügyekben álljon a sarkára. Véleményét nyíltan mondja ki, tényekkel, adatokkal felvértezve érkezzen a vita helyszínére. Így garantált a siker. A mérleg ma olyan embertől kap szakmai segítséget, akiről azt hitte, hogy ki nem állhatja önt. Pedig az illető nagyon is figyel önre, csak nehezen mutatja ki az érzéseit. A Skorpiónak ma praktikus döntéseket kellene hozni, remekül átlátja a bonyolult helyzeteket és munkatársai hallgatnak is önre. Ez pedig nagy előny a munkában. A nyilas ma vezető szerepet kaphat egy új munkában, és szerencsére nagyon jól állja a sarat. Ha még egyedülálló, este izgalmas, romantikus kalandban lehet része. A vak csak konkrét tényekre és megbízható információkra hagyatkozzon, ne bízzon kétes eredetű információkban. És ha egy mód van rá, ma ne túlórázzon. A vízöntő nagyon izgul egy munka miatt, ami döntő fontosságú karriere szempontjából. Ne idegeskedjen és várja optimistán, hogy mi lesz a dolog kimenete. A halak ne csak lelkesedjen, hanem tegyen konkrét lépéseket is. Lehet, hogy most több feladat hárul önre, de ez hosszabb távon előrelépést jelenthet.
1: Nagyon köszönjük, a Purple Disco Machine-nel folytatjuk, jön a Beat of Your Heart.
0: Sunshine FM asztrológia. Sunshine FM. Csak jó zene.
2: Csak

0: hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Hát de nagyon jó fejek vagytok, imádom azt a rádiót.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.

Félix Jén és Sáusz párosan, ez volt a Walk With Me a Sunshine FM-en nálunk. Csak jó zene szól, és 16 órához érkeztünk, így mindjárt átadom a terepet a legfontosabb infóknak, valamint Marianna is érkezik. Viszont lezárjuk a mai kódjátékunkat, a 19-es volt a nyerőszem, és a mai nyertesünknek gratulálunk, aki nem más, mint Lídia, az Ossis Burger Sunshine menüjét ma ő kaparintotta meg. Jó étvágyat kívánunk majd hozzá. A következő órában pedig jön a Sunshine 25-ös játékunk, tessék fülelni, és a felhívást követően pedig ötödikként csörögni. Az óránkat pedig Dr. Véressel zárjuk, jön a Király Viktorral közös Orsi.

0: sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Jön! A nyár egyik legnagyobb durranása.
4: Június 20-án berobban a nyár az Aquaticum strandra.
5: A Summer Open Air Partival.
4: Délutántól lázszene, fürdőzés és igazi nyári hangulat.
5: Este pedig éjszakai csobbanás a Katapult DJ-vel, óriás labdákkal és habpartival.
4: Ez nagyot fog szólni.
5: Jegyek aquaticum.hu.
0: Tudtad, hogy a zenehallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Tűzd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
6: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
7: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Adj hangot vállalkozásodnak. Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

változatos kedvencek. És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat, szia Roli! Nyíregyháza belterületén és Debrecen városban is igen sűrű a forgalom, és itt a vakáció. Ma már délután tapasztalhattuk, láthattuk, hogy az iskolák közelében milyen vidám lendülettel a gyerekek, és nagy figyelemmel legyenek bármerre és közlekednek, majd a kedves szülők figyelmeztessék. Hajdúbujár vármegye területén is több útépítési munkaterület, úgy szintén Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye területén is tartanak az útfelújítások, gőzerővel dolgoztak ma is, és hétvégén is a munkaterületeknél érvényben vannak a kihelyezett közúti kereszttáblák. Azok utasításai legyenek a mérvadóak, és a sebességhatárokra sokkal nagyobb figyelemmel legyenek, ugyanis több trafiboxot szereltek az elmúlt napokban a vármegyék területén, és nagyobb figyelemmel legyenek az M3-as autópályán közlekedők, és sűrű forgalom már ezen a hétvégén. Köszönöm a figyelmet, balesetmentes hétvégét, jó utat, utonsi nem vizen és a levegőben.
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Hétfőn tárgyalja az Alkotmánybíróság Súlyog Tamás köztársasági elnök indítványát. Már lehet regisztrálni a nappali tagozatos diákok idei nyári diákmunkaprogramjára. Ingyenes nyári tábort kínál Debrecen önkormányzata. Brutális bántalmazás miatt meghalt egy nő Hajdú-Szoboszlón. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és nézzük a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Hétfőn tárgyalja az Alkotmánybíróság Súlyog Tamás köztársasági elnök indítványát, amely az alaptörvény módosítások korlátairól és terjedelmének értelmezéséről szól. Az államfő azután fordult a testülethez, hogy Magyar Péter miniszterelnök május 31-ig adott neki határidőt a lemondásra. A 444.hu beszámolója szerint az ülésen az dőlhet el, hogy az Alkotmánybíróság ad egy jogi kapaszkodót az elnöknek az elmozdítási folyamat fékezéséhez, miközben a parlament által múlt hétfőn elfogadott 16. alaptörvény módosítás is az államfő asztalán. Közben több tucat jogtudóst nyílt levélben állt ki a közjogi vezetők leváltása mellett. Már regisztrálhatnak a 16 és 25 év közötti nappali tagozatos diákok az idei nyári diákmunkaprogramra, amelynek keretében a kormány bértámogatást nyújt a munkáltatóknak a júliusi és augusztusi foglalkoztatáshoz. A támogatásra önkormányzatok, egyházi jogi személyek, valamint a mezőgazdaság, a turizmus, a vendéglátás és az erdőgazdálkodás területén működő vállalkozások pályázhatnak. A havi bértámogatás maximális összegek szakképzettséget igénylő munkakörök esetében fejenként 279.900 forint, míg szakképzettséget nem igénylő pozícióknál 242.000 forint lehet. A programban való részvétel feltétele, hogy a fiatalok szolgáltatást kérőként regisztráljanak a járási hivataloknál, és ne rendelkezzenek más aktív munkaviszonnyal. Brutális bántalmazás miatt meghalt egy nő Hajdú-Szoboszlón. A debreceni törvényszéken megtartott előkészítő ülésen nyereségvágyból különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés büntette miatt állt bíróság elé egy 21 éves férfi. A vád szerint az elkövető 5000 forintért verte félholtra lakótársát, akit napokig magatehetetlen állapotban tartottak a lakásban, valamint autóval is hurcoltak, miközben senki nem hívott hozzá mentőt. A bántalmazott nő hónapokkal később a kórházban életét vesztette. Az ügyészség 15 év fegyházbüntetést indítványozott a vádlottra, aki nem ismerte be bűnösségét, miközben két társa beismerte a segítségnyújtás elmulasztását. Július 1-e és augusztus 14-e között idén is megszervezi nyári gyermekfelügyeleti programját a debreceni önkormányzat, amelyre a Bólyai János általános iskolában várják az általános iskolás diákokat. A több mint 20 millió forintból megvalósuló sajátos nevelési igényű gyermekek számára is nyitott kezdeményezésre eddig 243-an jelentkeztek, a szabad helyekre pedig továbbra is várják a regisztrációkat a család és gyermekjóléti központon keresztül. Széles Diana Alpol polgármester kiemelte, hogy a pedagógusok és szociális munkások bevonásával zajló felügyelet valójában egy ingyenes nyári tábor, ahol a gyerekek többek között az Agórába, a debreceni állatkertbe, a Mélius könyvtárba és az Apolló moziba is ellátogatnak majd.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Szombaton forró napos idő várható, egy-egy zápor, zivatar csupán az ország északi és középső tájain alakulhat ki a gomoly felhőkből. A hőségben csak nyugaton, észak-nyugaton frissíthet feltámadó déli eszél, a legmelegebb órákban pedig 31 és 36 fokot mérhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ad.
4: 3, 2, 1, go! Mariannak köszönjük szépen a legfrissebbeket. 4:04. Hello mindenkinek, pörög tovább a péntek délután is. Játékkal folytatjuk mindjárt, a Sunshine 25 perceken belül kezdődik. Tessék figyelni a felhívó spotot, ezt követően pedig ötödikként csörögni. Kezdünk elsőként Lady Gaga-val.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kondor Rolanddal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.
5: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
1: Csak jó zene.
0: Sunshine FM.
1: Sunshine

0: Sziasztok, én Tarantyom mi vagyok, Sunshine FM. Sunshine FM, csak jó zene.
1: Csak jó zene.
0: Sunshine FM.

0: most eljött a te pillanatod. Hívd a 0620 316 3000-et, legyél az ötödik betelefonáló, mondd a Sunshine FM szlogenjét, és robbanj be a játékba!
1: Hi, I'm Miley Cyrus, and this is...
0: Csak jó zene!

0: Jason Derulo és a Savage Lava Sunshine FM-en a péntek délutánunkban. Jó utat, jó munkát kívánok, és nemrég elhangzott a felhívó spot, az ötödik telefonáló pedig már is a vonalban.
1: Szia, nagyon sokat próbálkoztam, de végre sikerült.
0: Figyelj, ilyen egy jó kitartó hallgató, mi újság egyébként, merre vagy éppen?
1: Minden rendben, most fogok végezni a munkával.
0: Jaj, de jó neked, akkor jön a hétvége. Na, csapjunk a lovak közé. Első körben az a kérdése, hogy mi a Sunshine FM szlogenje.
1: Sunshine FM, csak jó zene.
0: Nagyon jó, mostantól pedig akkor indul a játék, a megérzésedre vagyunk kíváncsiak. Várok majd egy jó hangos bumbot, amikor úgy érzed, hogy annak itt az ideje.

0: És ott van, megvan, hölgyeim, uraim, újabb nyertes a Sunshine 25-ös játékban. Gratulálunk, és amit hazavihetsz tőlünk, az nem más, mint a Natur Cleaning jóvoltából egy 25 ezer forint értékű vásárlási utalvány.
1: Szuper, nagyon szépen köszönöm.
0: Csúcs szuper vagy, így kell ezt a játékot játszani, este majd a kívánság műsor kereteiben folytatjuk. Meg egy ilyen kedvenc is jár a következő percekben. Érkezik Sam Smith és Kim Petras párosa, ez az Unholy.
1: Köszönöm szépen.

0: navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Jó utat kíván a Sunshine FM és balesetmentes közlekedést útinformációkkal folytatjuk. Korábban Nyíregyházán a Tiszavasvári úton dolgoztak a rendőrök, Debrecenben pedig a Balmaz Újvárosin legyünk körültekintőek. Szintén Nyíregyházán kábelfektetési munkák jelentenek akadályt a Kisernő Szaros utca találkozásánál, valamint az Árok utcán is dolgoznak a szakemberek. A 48-ason Debrecen belterületén a Vámospircsi út kapacitásbővítését végzik, emiatt félpályás korlátozás van érvényben 500 méter hosszan, valamint a 38-ason Toka és Talca között is dolgoznak, ott felújítják az út burkolatot, emiatt a 2-es kilométertől egészen a 7-es kilométertől a 7-es kilométerig a félútpályát több szakaszon is lezárták, jelzőlámpa irányítja a forgalmat. Ha egyéb infó van, akkor várom a mai délután is. Telefon Viber 0620 316 3000.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván a

0: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: 5 éve hallgatom a Sunshine FM-et, és imádom a zenéiteket.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: Gólvonal.
1: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Sunshine FM-en Kibédi Pétertől hallják. A labdarúgó világbajnokság első fordulója után egyre jobban kirajzolódnak az erőviszonyok, a második körben pedig már több csapat számára a továbbjutás lehet a tét. Ezt egyébként Mexikó az előző játéknapon már meg is tette. Ma este és holnap hajnalban 4 kontinens 8 válogatottja lép pályára, köztük a házigazda Egyesült Államok és az ötszörös világbajnok Brazília is. Magyar idő szerint este 9 órakor az Egyesült Államok Ausztrália ellen folytatja szereplését. A házigazdák eddig kellemes benyomást tettek, és a hazai környezetben ezúttal is jelentős támogatásra számíthatnak. Az ausztrálok ugyanakkor hagyományosan kellemetlen ellenfélnek számítanak, akik fizikális futballjukkal bárkit megszorongathatnak. Éjfélkor Skócia és Marokkó találkozik. A skótok több mint egy évtized után tértek vissza a világbajnokságra, míg a marokkóiak 4 éve történelmet írtak azzal, hogy első afrikai válogatottként elődöntőbe jutottak. Az észak-afrikai együttes azóta is a kontinens egyik legerősebb csapatának számít. Hajnali 2:30-kor Brazília és Haiti mérkőzik meg egymással. A brazilok minden világbajnokságon az esélyesek között szerepelnek, és ez most sincs másként. A dél-amerikaiak célja természetesen a 6. világbajnoki aranyérem megszerzése, miközben Haiti már azzal is történelmet írt, hogy ott lehet a tornán, és ismét megmutathatja magát a futballvilágnak. A játéknapot reggel 5 órakor Törökország Paraguay összecsapás zárja. A törökök hosszú idő után jutottak ki újra világbajnokságra, míg Paraguay is több kihagyott torna után tért vissza a legjobbak közé. Két olyan válogatott találkozik, amely számára a csoportkör minden mérkőzése kiemelt jelentőségű. A második forduló végére több csoportban akár a továbbjutás kérdése is eldőlhet, így izgalmas éjszaka elé nézünk, és természetesen az eredményekkel jövünk majd holnap reggel.
0: Szurkolj együtt a Sunshine FM-mel!
2: A foci VB híreit az Opel Corsa nyíregyházi márka kereskedése, az Opel Csősz támogatja.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Jön a nyár egyik legnagyobb durranása.
3: Június 20-án berobban a nyár az Aquaticum strandra
2: a Summer Open Air Partival.
3: Délutántól lázszene, fürdőzés és igazi nyári hangulat.
2: Este pedig éjszakai csobbanás a Katapult DJ-vel, óriás labdákkal és habpartival.
3: Ez nagyot fog szólni.
2: Jegyek aquaticum.hu.
1: Június 11-e és 13-a között érkeznek a GSV napok, a legjobb ajánlatokkal és a legnagyobb választékkal. Kiemelt akciók több ezer termékre, nyílászárók, fürdőszobai megoldások, jacuzzik, építő és tetőfedő anyagok, valamint kerti újdonságok várnak egy helyen. Szombaton főzés, gyerekprogramok, hosszított nyitvatartás és igazi vásári hangulat gondoskodik róla, hogy az egész család jól érezze magát. GSV napok. Június 11-től 13-áig Debrecenben a Vámospércsi út 37 szám alatt.
0: Tudtad, hogy a zene hallgatási jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM. Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
1: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
0: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
1: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene.
4: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
5: Sajnos, semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. Sunshine FM-en

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
2: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Nem népszerű szeretnék lenni Brüsszelben, jelentette ki Magyar Péter. Újabb súlyos állítások a Zsolti bácsi ügyben. Kezdetét veszi a nyári szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés. Munkácsi Mihály és felesége kapcsolatát bemutató kiállítás nyílik Debrecenben. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és nézzük a részleteket.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Nem népszerű szeretnék lenni Brüsszelben, hanem minden pillanatban a magyar embereket képviselni, írt a közösségi oldalán Magyar Péter az EU csúcs második napján. A miniszterelnök szerint az Európai Tanács ülésén az őszintességről, a politikai korrektség és a kettős beszéd meghaladásáról szólt Európa vezetőihez, és hangsúlyozta, hogy tiszteletet ad, de el is várja azt a hazája felé. A kormányfő beszédében egyértelműen kiállt az illegális migrációval kapcsolatos szabályok további szigorítása mellett, és bejegyzése szerint a felszólalását a teremben lévők nagy tapssal fogadták. Külföldi prostitúcióval és kapott milliókkal vádolják a Zsolt bácsi ügy tanúját, akiről a Magyar Nemzet azt állítja, hogy Dubajban árusította a testét. A hírek szerint Bangó Sándor idén tavasszal az interjúk idején látványos költekezésbe kezdett, egy hangfelvétel alapján pedig felmerült, hogy milliókat kapott Magyar Mártontól, a Kontroll.hu tulajdonosától a terhelő nyilatkozatért. Magyar Márton határozottan tagadja a vádakat és feljelentést tesz rágalmazás miatt, miközben a Szülő utcai javítóintézet volt igazgatója Juhász Péter Pál továbbra is letartóztatásban van szexuális kényszerítés gyanújával. Június 22-én kezdetét veszi a nyári szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés, melyet a Nébik elnöke rendelt el az ország egész területére. Az augusztus 20-áig tartó időszakban a hatóság szakemberei kiemelten vizsgálják a grilltermékeket, a fagylaltüzemeket, a jégüzemeket, valamint a büfékben kapható alkoholos italokat, köztük a rozéborokat. A vizsgálatok a gyermektáborok étkeztetésére, valamint a termelői piacokon és az útmenti árusító helyeken kínált szezonális zöldség és gyümölcsökre, különösen a görög dinnyére is kiterjednek. A szakemberek a higiéniai szabályok betartása mellett ellenőrzik a termékek nyomon követhetőségét, minőségét és a valódi termelői eredetet is. Munkácsi Mihály és felesége Cecil kapcsolatát bemutató különleges kiállítás nyílik a Debreceni Déri Múzeumban. A szeptember 27-éig látogatható tárlat a Békés Csabai Munkácsi Mihály Múzeum gazdag hagyatékából érkezik, és a világhírű festőművész alkotásai mellett személyes fényképek segítségével mesél a házaspár életéről. Gyarmati Gabriella kurátor kiemelte, a Krisztus trilógia révén Debrecen ugyanolyan fontos munkácsi kultuszhely, mint Békés Csaba, így a helyi közönség számára is magától értetődő és megérintő élményt nyújt a sikeres művész mögött álló feleség szerepét feltáró bemutató. Csatornázási munkálatok miatt irányonként csak egy sáv járható a 33-as főúton Debrecen közelében a 99-es kilométernél. Szintén Debrecen térségében a 101-es és a 103-as kilométer között növényzetgondozást végeznek a szakemberek, ott félpályás lezárás mellett lassul a forgalom.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Szombaton forró napos idő várható, egy-egy zápor, zivatar csupán az ország északi és középső tájain alakulhat ki a gomoly felhőkből. A hőségben csak nyugaton, északnyugaton frissíthet feltámadó déli eszél, a legmelegebb órákban pedig 31 és 36 fokot mérhetünk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Marianna, köszönjük szépen a legfrissebbeket, 5 óra után járunk 4 perccel, pörög tovább a pénteki Sunshine délután, 29-30 fokot mérünk, a holnapi naptól pedig hőségriadó van érvényben, így érdemes majd strandolni a hétvégén. Kezdünk elsőként Bruno Mars-szal, jön az I Just Might.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül. Sunshine FM.

0: pénzügyi tippek támogatója a Raiffeisen Bank. Vásd velünk valóra!
1: Pénzügyi tippek a Sunshine FM-en.
2: Hogyan finanszírozzunk váratlan kiadásokat? Erről beszélgetünk a mai pénzügyi percekben Szabó Katalinnal, a Raiffeisen Bank főosztályvezetőjével.
3: A legbosszantóbb történések, ha nyaralás arat ér minket valamilyen váratlan kiadás, például elromlik az autó és egy nagyobb összegű javításra van szükség. Ilyenkor két fő út állhat előttünk, ha nincs megfelelő összegű megtakarításunk, vagy nincs lehetőségünk akár családi vagy baráti segítséget kérni. Az egyik a hitelkeret, ami egyfajta biztonsági védőháló, bármikor hozzáférhetünk, rugalmasan felhasználhatjuk, visszatölthetjük, folyamatosan a rendelkezésünkre áll. A másik megoldás pedig a személyi kölcsön, amely nagyobb és jellemzően tervezhetőbb kiadásokra vehető igénybe.

0: Ugyanakkor a váratlan nagyobb összegű kiadások fedezésére is segítség lehet, hogyha a kiszámíthatóság és az alacsonyabb kamatok mellett döntünk. Mindkét hiteltípus könnyen, minimális dokumentációval igényelhető a legtöbb pénzintézetnél, akár online is, sőt a bírálat és a folyósítás is lehet azonnali vagy nagyon rövid határidős. Különösen külföldi nyaralás esetén, ha a költségvetésünk szoros, a bankszámla hitelkeret lehet biztos megoldás a nem várt kisebb összegű kiadások rugalmas finanszírozására.
1: Szabó Katalinnak, a Raiffeisen Bank főosztályvezetőjének köszönjük szépen a beszélgetést.
2: A pénzügyi tippek támogatója a Raiffeisen Bank. Vásd velünk valóra!
3: Ez történt ma reggel a keltetőben, a Sunshine FM-en.
4: De én nálam a mozizás az kimerül annyiba, hogy látom minden nap, amikor Bordás Béla elmegy reggel, majd hazajön este.
5: Valóban izgalmasabb. Igen? Lehet.
4: De várjál, és föl is szoktam hívni, hogy Bélaba látom, hazaértél, minden rendben?
6: Ja, ti együtt éltek?
4: Hát nem együtt élünk, hanem egymár, tehát
6: vonjuk le a logikus következtetést. Béla bá szereltette fel az ajtóra ezt a becsapódó akármit, és az ő cipői vannak a folyosón. Tudod mit, megértem. A Béla bácsi cipője van kint, amivel egész nap rohangál, azt azért úgy biztos nem lehet kellemes.
4: Nem, hát mi ugye szembe szomszédok vagyunk. Tehát az én erkélyem az ő erkélyével van szemben. És ahol van neki a garázsa, én szoktam látni, amikor megérkezik, amikor én esetleg kint vagyok a teraszon, és éppen teszek-veszek, és Béla bá kijön, akkor volt olyan sötétben, zseblámpával így átvillogott. Meg ha meglátja, hogy kint vagyok, átinteget.
5: Tehát milyen... Kicsit
6: beteg, nem?
5: Igen, tehát el tudod képzelni, hogy ott állam.
6: Adom a SOS jelzés, itthon
5: jó
6: vagyok.
4: Mi odafigyelünk egymásra.
6: Van egy kis krumplis tésztám, és akkor ti már fejből tudjátok a morze jeleket.
4: Ez így van, igen.
6: Három villogás krumplis tészta, négy villogás marha pörkölt.
4: Nem, mi úgy szoktunk fogalmazni, hogy odafigyelünk egymásra.
6: Ti vagytok már rendes emberek. Igen. Igen, hát egyébként Béláról tudni kell, hogy ő polgárőrként is dolgozik, tehát a polgárőröknek mindenhol ott vannak. Saját személyi őröd van. Mondhatnánk úgy is, Bodas Béla, több mint testőr.
5: De az a gyönyörű, hogy te már szerintem várod, hogy mikor ér az. Most ér az a Béla bácsi, kimegyek, köszönök neki.
6: Javaslom, hogy vannak a telefonokban most már ez a radar, ilyen követő, meg minden.
4: Állítsunk be lokátort.
6: Szerintem nézd lokátoron, hogy merre jár.
4: Szerintem Béla bának nincs olyan telefon.
6: Nem baj, lehet rá tölteni bármilyen applikációt. Igen. Most már, és akkor tudod követni, mikor, merre, cikázik.
4: És már lassan berakom a kedvenc. És már lassan berakom a kedvencek közé.
5: Hány kilométert tettek egy nap?
6: Béla bácsi, látom, jó volt. Mi volt Nyírszőlősön? És akkor tudod így követni. Téglás környékén ott esetleg.
4: Béla bácsi, látom, ki van Nyírszőlősön. Mi a helyzet?
6: Ennyi. És akkor folyamatosan nyomon tudod követni. De javaslom, hogy fordítva is működjön, hogy azért lássa.
4: Ő is lássa engem.
6: Persze.
4: Jó.
6: Ha valami történne
5: veled. Mondjuk Norbi nagyon nem fog cikázni.
6: Nem fog, de. Mit csinál Norbi már 20 perc? Jó, a cipőket szaglász. Folyosul.
4: Na, hát így élünk mi. Úgyhogy kérem szépen.
6: Elkészíthetitek a szomszédok legújabb sorozatát. Tudom, ti már fiatal generáció vagytok, nem is biztos, hogy emlékeztek a szomszédokra, de akkor legyen a jó barátok, azt mindenki látta.
4: Igen.
6: És ketten Bélával, mint főszereplő.
2: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu. Raise back your vibes. Pretty damn well. Around the world.

0: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: 5 éve hallgatom a Sunshine FM-et, és imádom a zenéiteket.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó.

0: Sunshine FM programajánló.
1: Ez volt a Follow the Flow és a tavasz, most pedig érkezik Kiskata a programajánlókkal. Szia!
2: Szia, Roli! Mit ér egy nagymama unokák nélkül? És mit ér a nyár a padlás nélkül? Június 20-án a nyíregyházi Rózsakerti Színpadon életre kell az ország legkedvesebb mese musicalje, ahol Presser Gábor és Stefanovics Dusán zseniális dallamai csendülnek fel. Vár rád rádiós Süni és a 400 éves szellemek egy olyan varázslatos estén, amit 9-től 99 éves korig mindenkinek látnia kell. Készen állsz egy kis végtelen száguldásra és a felcsapódó salakra? Június 20-án Debrecenben a Perényi Pál Salakmotor Stadionban csapnak össze a kontinens legmerészebb ifjú titánjai az U19-es Salakmotor Európa Bajnokság elődöntőjében. 13 ország 16 versenyzője húzza majd a gázt a döntőbe jutásért. Neked is ott a helyed. Jó szórakozást a programokhoz!
3: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket!
0: Sunshine FM programajánló.

Mennyire imádjuk a nagy klasszikust. Ő volt Michael Jackson és a Billie Jean a Sunshine FM-en. Nálunk csak jó zene szól, és 6 órához érkeztünk, véget ért a délutáni műszak, viszont perceken belül velem indul majd a 2 órás élő esti kívánság műsor. Várom a zenei kéréseket, üzeneteket 0620 316 3000. A következő 2 óra csak rólatok szól. Az óránkat Felix Jennel zárjuk, én az Ain't Nobody, Marianna pedig mindjárt hozza a legfrissebbeket. Köszi, hogy velem rádiózol.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Jön a nyár egyik legnagyobb durranása. Június 20-án berobban a nyár az Aquaticum strandra a Summer Open Air Partival. Délutántól lounge zene, fürdőzés és igazi nyári hangulat. Este pedig éjszakai csobbanás a Katapult DJ-vel, óriás labdákkal és habpartival. Ez nagyot fog szólni. Jegyek aquaticum.hu.
0: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland, akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
3: Csak jó zene.
4: Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
4: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
0: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
4: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
3: Csak jó zene.
5: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
6: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

0: változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
0: Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Ez reklám volt. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Egy tucatnyi módosítással egészül ki a 110 oldalas korrupció ellenes törvényjavaslat. Néhány héten belül átfuthat a parlamenten a média törvény módosítása. A kormány teljes körűen áttekinti a dohánykoncessziókat és a kaszinókat. A Magyar Bankszövetség új javaslatokat dolgoz ki a kamatstop jövőjéről. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és nézzük a részleteket.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Az Európai Uniós források megszerzése érdekében egy tucatnyi módosítással egészül ki az a 110 oldalas korrupció ellenes törvényjavaslat, amelyet az igazságügyi minisztérium a civil szervezetekkel egyeztetve készített elő. A csomag részeként alkotmánymódosítás történt a közérdekű vagyonkezelő alapítványok működése miatt, emellett jelentősen bővül a nyilvánosan hozzáférhető közadatok köre, és szélesednek a közbeszerzések jogorvoslati lehetőségei is. Változik a vagyonnyilatkozatok rendszere, így az integritás hatóság új jogköröket kap, például közvetlen bírságolási folyamatot is indíthat. Néhány héten belül átfuthat a parlamenten a média törvény módosítása, amely lehetővé teszi, hogy a közmédia vezetői posztjára pályázat útján új vezető kerüljön, jelentette be Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. A tárca vezető hangsúlyozta, hogy a kormány célja egy olyan hiteles, objektív és informatív közmédia létrehozása, amely valóban a közt szolgálja és hozzájárul a társadalom szellemi és lelki egészségének helyreállításához az elmúlt 16 év pusztítása után. A média törvény átalakításáról szóló javaslatot a Tisza párt képviselői június 12-én nyújtották be az országgyűlésnek azzal a céllal, hogy a közmédiát visszaadják a magyar embereknek. A kormány teljes körűen áttekinti a dohánykoncessziók rendszerét, amelynek eredményeként új szabályozás léphet életbe, jelentette be Vitézi Dávid. A politikus kiemelte, hogy rendszeresek a panaszok a dohány és az alkoholárusítás eltérő szabályozása miatt, és leszögezte, a kabinet célja, hogy megakadályozza a dohányzás szintjének emelkedését, valamint elkerülje a nem transzparens vagyongyarapodást ebben a szektorban. Vitézi hozzátette, a felülvizsgálat a kaszinók világát is érinti, a korábbi kormány ugyanis a választások előtt több városban, köztük Szegeden, Győrben, Miskolcon, Pécsett, Nyíregyházán, Sopronban és Debrecenben is kiadott koncessziókat, amelyek közül valamelyik egészen 2061-ig érvényes. A Magyar Bankszövetség új javaslatokat dolgoz ki a kamatstop jövőjéről, miután a kormány a jelenlegi feltételek mellett szeptember 30-áig tervezi fenntartani az intézkedést. Becsei András, a szövetség alelnöke elmondta, hogy a mintegy 220 ezer érintett jelzálog hiteles közül a jegybank adatai alapján 19 ezer, a bankok saját számításai szerint pedig 10 ezer ügyfél tekinthető valójában sérülékenynek, így a rászoruló csoportok célzott védelmére tesznek majd javaslatot. A pénzintézetek számára jelentős a tét, a szabályozás elhúzódása, ugyanis az MNB szerint 125 milliárd, de a szigorúbb számviteli értelmezések alapján akár 300 milliárd forintos veszteséget is okozhat a bankszektornak.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Valuta információ a Sunshine FM-en.
2: Megtört a napok óta tartó trend, és látványosan gyengült a forint a vezető devizákkal szemben a Magyar Nemzeti Bank legfrissebb jegyzése alapján. Az angol font ára így már átlépte a 406 forintos szintet, az euró nem sokkal haladja meg a 352 forintot, a svájci frank 382 forint felett alakul, míg az amerikai dollár megközelíti a 307 forintot.
3: Sporthírek következnek, köszöntöm Önöket, Dankó Lászlót hallják. Újabb névvel bővült azon játékosok listája, akik a hosszabbítás mellett döntöttek, miután Harangi Bence is úgy határozott, marad a Deac Jégkorong csapatánál. A 21 éves játékos a ferencvárosiaktól érkezett 2025 nyarán. Az előző idényben az Erste Ligában 32 alapszakasz meccsen számítottak rá, egy pontot gyűjtött, ahogyan a rájátszás 6 találkozóján is. Az OB1-es play-offban szintén 6 összecsapáson bizonyíthatott, a Magyar Kupában pedig 3 mérkőzésen jutott szerephez. Jelentősen megkurtított létszámmal startol az új szezon a férfi röplabda extra ligában. Legutóbb 13 alakulat bizonyíthatott az első osztályban, ám ősztől mindössze 6 gárda állhat rajthoz. A módosítás miatt sokáig úgy tűnt, hogy a Deac férfi röplabda csapata csak az NB1-ben szerepelhet, ám a Mavc és a Kazinc Barcika sem vállalta a szereplést, ezért a Miskolc mellett a Deac, a Kaposvár, a Székesfehérvár, a Pénzügyőr és a TFS-e alkotja a mezőnyt. Idén negyed döntőt játszhatott a Debrecen az első osztályban, ám a Pénzügyőr ellen nem sikerült tovább jutnia. Ezt követően a TFS elleni párharcban maradtak alul a Hajdúságiak, és végül a 7. helyen végeztek. A kitartásról, a küzdelemről és a nehéz helyzetekből való felemelkedés lehetőségeiről tartott előadást a Nyíregyházi Szakképzési Centrum Bencs László szakképzőiskola diákjainak Zsiga Melinda. A kickbox bajnok és edző állami gondozottként nőtt fel, de soha nem adta fel, és kitartásának köszönhetően komoly sportsikereket ért el. Zsiga Melinda többszörös kickbox bajnok és edző, aki pályafutása során számos hazai, illetve nemzetközi eredményt ért el. Kétszeres amatőr világbajnoki bronzérmes lóki kategóriában, profi kickbox bajnok, emellett amatőr magyar bajnoki helyezett ökölvívásban és magyar bajnok K1 szabályrendszerben. A legutóbbi meccsén megsérült, eltört a karja és megsérült a térde is, de így is végigharcolta a mérkőzést. Az iskola vezetése rendszeresen tart hasonló motivációs eseményeket a diákoknak. Ezek voltak a sporthírek, további szép napot!
2: Szombaton forró napos idő várható, egy-egy zápor, zivatar csupán az ország északi és középső tájain alakulhat ki a gomoly felhőkből. A hőségben csak nyugaton, északnyugaton frissíthet feltámadó déli eszél, a legmelegebb órákban pedig 31 és 36 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1,
4: go! Mariannak köszönjük szépen a legfrissebbeket. 6 óra után járunk, indul már is a péntek esti 2 órás élő esti kívánságműsor. Várom a zenei kéréseket, üzeneteket. A következő 120 percben csak ti irányítottok. Kezdünk elsőként a Wild Ride-dal. Köszi, hogy velem vagytok.
0: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en. Kondor Rolanddal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

0: Dr. Béres és Verép Tamás párosa. Ez volt az Ugye nem bántad meg itt a péntek estünkben. Pörög a két órás élő esti kívánság műsor, valaki pedig már a vonalban. Szia!
1: Szia, Roli, annyira örülök, hogy felvetted.
0: Figyelj, ennyire még otthon sem örülnek nekem. Jó újság, miért csörögtél?
1: Szeretnék kérni egy számot Ádámnak.
0: Ójaj, Ádámnak küldünk egy zenét. Na mi ügyben, miért?
1: Hát, ez egy kicsit hosszú.
0: Figyelj, van időnk, meghallgatunk.
1: Az a lényeg, hogy...

0: beszélgetünk, találkozunk, és úgy érzem, hogy rendben van minden.
1: Akkor mi a probléma, mert úgy érzem, hogy a mondani valót között azért ez úgy elő-elő kúszik.
0: Nem tudom, hogy ezt így adásban el lehet-e mondani, de van párja.
1: Ó, jaj, na ez innen kezd igazán érdekes lenni.
0: Szinte már csak együtt élnek, de ezen kívül semmilyen kapcsolatuk nincs. Köztünk nem volt csók, semmi.
1: Figyelj, engem letablóztál. Azt tudom neked javasolni, hogy érdemes lenne ezzel az Ádám fiúval leülni és úgy átbeszélni mindent.
0: Megpróbálok vele őszintén leülni és átbeszélni ezt az egészet. Nagyon köszönöm, Roli, hogy meghallgattál. Sunshine FM, csak jó.

0: gólvonal.
1: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Sunshine FM-en Kibédi Pétertől hallják. A labdarúgó világbajnokság első fordulója után egyre jobban kirajzolódnak az erőviszonyok, a második körben pedig már több csapat számára a továbbjutás lehet a tét. Ezt egyébként Mexikó az előző játéknapon már meg is tette. Ma este és holnap hajnalban 4 kontinens 8 válogatottja lép pályára, köztük a házigazda Egyesült Államok és az ötszörös világbajnok Brazília is. Magyar idő szerint este 9 órakor az Egyesült Államok Ausztrália ellen folytatja szereplését. A házigazdák eddig kellemes benyomást tettek, és a hazai környezetben ezúttal is jelentős támogatásra számíthatnak. Az ausztrálok ugyanakkor hagyományosan kellemetlen ellenfélnek számítanak, akik fizikális futballjukkal bárkit megszorongathatnak. Éjfélkor Skócia és Marokkó találkozik. A skótok több mint egy évtized után tértek vissza a világbajnokságra, míg a marokkóiak 4 éve történelmet írtak azzal, hogy első afrikai válogatottként elődöntőbe jutottak. Az észak-afrikai együttes az azóta is a kontinens egyik legerősebb csapatának számít. Hajnali 2:30-kor Brazília és Haiti mérkőzik meg egymással. A brazilok minden világbajnokságon az esélyesek között szerepelnek, és ez most sincs másként. A dél-amerikaiak célja természetesen a 6. világbajnoki aranyérem megszerzése, miközben Haiti már azzal is történelmet írt, hogy ott lehet a tornán, és ismét megmutathatja magát a futballvilágnak. A játéknapot reggel 5 órakor Törökország Paraguay összecsapás zárja. A törökök hosszú idő után jutottak ki újra világbajnokságra, míg Paraguay is több kihagyott torna után tért vissza a legjobbak közé. Két olyan válogatott találkozik, amely számára a csoportkör minden mérkőzése kiemelt jelentőségű. A második forduló végére több csoportban akár a továbbjutás kérdése is eldőlhet, így izgalmas éjszaka elé nézünk, és természetesen az eredményekkel jövünk majd holnap reggel.
0: Szurkolj együtt a Sunshine FM-mel!
2: A foci VB híreit az Opel Corsa nyíregyházi márka kereskedése, az Opel Csősz támogatja.

0: Mit hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Nagyon jó zenék vannak nálatok, jó a hangulat, mindig titeket hallgatnak egyébként évek óta.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

Justin Bieber is a Love Yourself a Sunshine FM-en nálunk. Csak jó zene szól, és 7 órához érkeztünk, még nem volt a Sunshine 25-ös játékunk, de bármikor jöhet, a felhívó spotot kell fülelni, ezt követően pedig 5-ként majd csörögni hozzám 0620 316 3000. Egy tud, hogy a következő órában biztosan játszunk majd. Marianna jön a legfontosabb infókkal, a következő óránkat elsőként pedig az Empire of the Sun-nal kezdjük, Walking on the Dream a hírek után.

0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Donald Trump aláírta az Egyesült Államok és Irán közötti egyetértési nyilatkozatot. A napokban tartósan 30 fok fölé emelkedik a csúcshőmérséklet. 3 éves csúcsra ugrott a súlyos RSV fertőzések száma. Angliában már látszik az eredménye a HPV elleni védőoltásnak. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és nézzük a részleteket.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Donald Trump amerikai elnök Franciaországban aláírta az Egyesült Államok és Irán közötti egyetértési nyilatkozatot, amellyel hivatalosan is megkezdődik a konfliktus lezárását célzó 60 napos tárgyalási szakasz. A 14 pontból álló megállapodás értelmében Irán a következő 2 hónapban szabadon exportálhatja kőolaját és feltétel nélkül megnyitja a hormuzi szorost, míg Washington vállalta, hogy nem vezet be újabb szankciókat és nem küld új csapatokat a térségbe. A Fehérház illeték közölték, hogy a végső békeegyezmény egy 300 milliárd dolláros újjáépítési alap létrehozása mellett az iráni atomprogram lezárásáról is rendelkezik majd. A napokban tartósan 30 fok fölé emelkedik a csúcshőmérséklet, így várhatóan szombaton már életbe lép a 3-as fokozatú hőségriasztás. Oroszi Beatrix országos tiszti főorvos figyelmeztetése szerint, ha a napi középhőmérséklet legalább 3 napig meghaladja a 25 fokot 2-es, ha pedig a 27 fokot 3-as fokozatú riasztást kell elrendelni. A kánikulában fokozott veszélyben vannak a krónikus és légúti betegek, a szabadtéren dolgozók, valamint az idősek és a gyermekek. A szakember kiemelte, hogy 11 és 16 óra között kerülni kell a tűzőnapot, emellett gondoskodni kell a bőséges, cukor, koffein és alkoholmentes folyadékpótlásról, és fokozottan ügyelni kell arra is, hogy se gyermeket, se kisállatot ne hagyjunk a parkolóautókban. 3 éves csúcsra ugrott a súlyos RSV fertőzések száma Magyarországon. A vírus évente 3500-4000 egy év alatti csecsemőt küld azonnal kórházba. A melletted a helyem egyesület adatai szerint az óriás sejtes légúti kórokozó szinte minden gyermeket megfertőz a második életéve előtt, és a legsúlyosabb esetekben hetekig tartó intenzív osztályos kezelést is igényelhet. Bár létezik készítmény, amely képes csökkenteni a kórházi esetek számát, Magyarországon jelenleg nem TB támogatott, így a szülőknek 90 ezer forintot is meghaladó árat kellene kifizetniük érte. Egyetlen fiatal nő sem halt meg méhnyakrákban Angliában a 2020 és 24 közötti 5 évben a humán papilóma vírus elleni oltási kampánynak köszönhetően. A Lancet orvosi szakfolyóirat tanulmánya szerint a 20 és 24 éves korosztályban ez volt az első olyan 5 éves időszak, amikor teljesen megszűnt a halálozás ebben a betegségben, miután a vizsgált nők mintegy 90%-a 12-13 évesen megkapta a vakcinát. A szakértők kiemelték, hogy az oltással csak nem 200 halálesetet sikerült elkerülni, a 10 éves kor elején beadott oltás pedig gyakorlatilag nullára csökkenti a későbbi tragédiák kockázatát.
3: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Szombaton forró napos idő várható, egy-egy zápor, zivatar csupán az ország északi és középső tájain alakulhat ki a gomoly felhőkből. A hőségben csak nyugaton, északnyugaton frissíthet feltámadó déli eszél, a legmelegebb órákban pedig 31 és 36 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1, go!
4: Mariannak köszönjük szépen a legfrissebbeket, 7:04 pörög tovább a péntek esti kívánság műsor. Hello mindenkinek a stúdióban, Kondor Roland, a Sunshine 25-es játékunk mindjárt jön, tessék fülelni, csörögni 5-ként, és ügyesen játszani 0620-316-3000.
0: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül, Sunshine FM.

Most eljött a te pillanatod. Hívd a 0620 316 3000-et. Legyél az ötödik betelefonáló. Mondd a Sunshine FM szlogenjét, és robbanj be a játékba.

0: csak húzana ezt továbbra is a Sunshine FM, ez pedig a két órás élő esti kívánság műsor is. Ugye percekkel ezelőtt elhangzott a Sunshine 25 játékunk felhívó spotja, az ötödik szerencsés telefonálót pedig rögtön kapcsolom adásba. Halló, Sunshine FM!
1: Szia, Roli!
0: Hellóka, ötödik vagy, gratulálunk! Mi újság, merre vagy így a péntek estében, milyen volt akár ez a nap, vagy ez a hét?
1: Minden rendben van, egy kicsit hosszú volt a hét.
0: Jön a hétvége is, akkor bízom benne, hogy te is kipihened majd magadat. Na, vágjunk bele a játékunkba. Mi a Sunshine FM szlogenje?
1: Csak jó zene.
0: Nagyon király, csak jó zene. Ügyesen átmentél a rostán, és akkor vágjunk bele a mai játékunkba. A megérzésedre vagyok a legjobban kíváncsi, hogy jókor tudsz-e bummolni. Felkészültél, és akkor szerintem kezdhetünk is.

0: Boom!
1: Na így van, így kereszt csinálni, gratulálunk a Sunshine 25 játékunk újabb nyertesét köszönhetem, a nyereményed pedig nem más, mint az M3 Outlet jó voltából egy 25 000 forint értékű vásárlási utalvány.
0: Köszönöm, Roli, nagyon hálás vagyok neked.
1: Nagyon köszönöm, ügyes voltál, szép hétvégét kívánok, és jövő héten hétfőn reggel majd a keltetőben Olasz Gabinál pörög tovább a játék.
0: Köszönöm még egyszer.

0: miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Mindig változatos zenéket adtok, és mindig friss híreket szolgáltok a kedves hallgatóknak, úgyhogy imádlak benneteket.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: Sunshine FM programajánló.
1: Csak jó zenem, ez továbbra is a Sunshine FM, a péntek estingben is jönnek a programajánlók egyenesen Kata jóvoltából.
2: Szia Roli, mit ér egy nagymama unokák nélkül? És mit ér a nyár a padlás nélkül? Június 20-án a nyíregyházi Rózsakerti színpadon életre kell az ország legkedvesebb mese musicalje, ahol Presser Gábor és Stefanovics Dusán zseniális dallamai csendülnek fel. Vár rád rádiós, süni és a 400 éves szellemek egy olyan varázslatos estén, amit 9-től 99 éves korig mindenkinek látnia kell. Készen állsz egy kis végtelen száguldásra és a felcsapódó salakra? Június 20-án Debrecenben a Perényi Pál Salakmotor Stadionban csapnak össze a kontinens legmerészebb ifjú titánjai az U19-es Salakmotor Európa Bajnokság elődöntőjében. 13 ország 16 versenyzője húzza majd a gázt a döntőbe jutásért. Neked is ott a helyed. Jó szórakozást a programokhoz!

0: amit megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja. Nekünk ez szerelem.
1: Sunshine FM.

0: Kiváló zenékkel pörgött a ma estünk is a Sunshine FM-en, ennyi volt a kívánság műsor, viszont 8 órát követően két lemezjátszóra váltunk, mert mindjárt jön a MixXL, érkeznek a térség legjobb lemezlovasai, DJ Vágó, Robin és Chad is a lemezjátszók mögé áll, így természetesen a péntek este is csak a Sunshine FM-en lehet igazán király. Mi holnap majd találkozunk 2 órakor, pihentető és klassz hétvégét kívánok mindenkinek, Kondor Roland lelép, ciao.
1: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
2: Mi volt a legcikisebb nyári sztori?
3: Mara, neked volt ilyen?
2: Egy igazán meredek csúszdáról. Amúgy akkor még azt a taktikát nem tudtam, hogy keresztbe kell tenni, tudod, a kezeidet így a mellkasodon.
3: Ez így van. Igen.
2: Mert akkor véded, amit védened kell.
3: Igen, és hogyha beszorítod a farpofádat, és egy picit megemelkedsz, és a lapockádon csúszol, akkor még jobb vagy. Igen, folytasd kérlek. Igen,
2: van aki ilyen tudja. Azt hallottam, hogy a bugyit vagy az a... Vagy a
3: az is van. Jó, mennyi, amikor még fecskét hordtam a sandon.
2: Nem, tehát az, amikor a fiúkat látod ilyen behúzott fenékkel, ott meg mit tudom.
3: Hát egy jó tanga. Igen?
2: Érdekes. Na de az a lényeg, hogy hát én lecsúsztam a csúszdán, csak érdekesen érkeztem. És ugye minden csúdna, még az a plusz info, hogy a csúszdák mellett ott vannak ezek a kis vízimentő fiúk.
3: Ez
2: valami történik.
3: A Hasselhoffok.
2: Igen, akkor kimentsenek. Hát ott is volt egy fiatal ember, na de nem ez a lényeg. Az a lényeg, hogy én lecsúsztam, mert hogy az nekem jó. És hát azzal a lendülettel a fürdőruhám felső része, az egyik oldalt így fölcsúszott.
3: Önálló életre kell?
2: Igen, azzal a lendülettel a testrészem egyik kis része az napvilágot látott, és én gyorsan visszahelyeztem a megfelelő helyre. Na de, nyilván nagy nehezen kimásztam, hiszen mögöttem már jöttek, majd észleltem, hogy az egyik szememről elhagytam a kontaktlencsét is.
3: Ez egyre jobb egyébként.
2: Tehát nem elég, hogy mondjuk jobb oldalt kiesett, aminek ki kellett esnie, majd a bal szememről kiesett a kontaktlencse, és én felszólaltam rögtön, hogy Jézusom, elhagytam a kontaktlencsém, és kaptam.
3: De már csak az lett volna szem, hogy nem látok, nem látok.
2: Kaptam azt a választ, hogy miért meg akarod keresni?
3: A vízben?
2: Igen.
3: De én nálam a mozizás az kimerül annyiba, hogy látom minden nap, amikor Bordás Béla elmegy reggel, majd hazajön este.
2: Nekem jó, az ez valóban izgalmasabb lehet.
3: De várjál, és föl is szoktam hívni, hogy Béla, látom, hazaértél, minden rendben?
4: Ja, ti együtt éltek?
3: Hát nem együtt élünk, hanem egymár, tehát ha
4: az ő... Vonjuk le a logikus következtetés. Béla bá szereltette fel az ajtóra ezt a becsapódó akármit, és az ő cipői vannak a folyosón.
3: Megvan
4: mondjuk,
3: a hibás.
4: Tudod mit, megértem. A Béla bácsi cipője van kint, amivel egész nap rohangál, azt azért úgy biztos nem lehet kellemes.
3: Nem, hát mi ugye szembe szomszédok vagyunk. Tehát az én erkélyem az ő erkélyével van szemben. És ahol van neki a garázsa, én szoktam látni, amikor megérkezik, amikor én esetleg kint vagyok a teraszon, és éppen teszek-veszek, és Béla bá kijön, akkor volt olyan sötétben, a zseblámpával így átvillogott. Meg ha meglátja, hogy kint vagyok, átinteget.
2: Tehát ez milyen... már azért
4: kicsit
2: durva.
4: Beteg, nem?
2: Igen, tehát el tudod képzelni, hogy ott állnak. Nordikám,
4: adom a SOS jelzés, itthon vagyok.
3: Mi odafigyelünk egymásra.
4: Ezt akarok mondani. Van egy kis krumplis tésztám, és akkor ti már fejből tudjátok a morzejeleket.
3: Ez így van, igen.
4: Három villogás krumplis tészta, négy villogás marha pörkölt.
3: Nem, mi úgy szoktunk fogalmazni, hogy odafigyelünk egymásra.
4: Ti vagytok már rendes emberek. Igen. Igen, hát egyébként Béláról tudni kell, hogy ő polgárőrként is dolgozik, tehát a polgárőröknek mindenhol ott vannak. Saját személyi őröd van. Mondhatnánk úgy is, Bodas Béla, több mint testőr.
2: De az úgy gyönyörű, hogy te már szerintem várod, hogy mikor ér az. Most ér haza Béla bácsi, kimegyek, köszönök neki.
4: Javaslom, hogy vannak a telefonokban most már ez a radar ilyen követő, meg minden. Szerintem,
3: állítsunk be lokátort.
4: Szerintem nézd lokátoron, hogy merre jár.
3: Szerintem Béla bának nincs olyan telefon.
4: Nem baj, lehet rá tölteni bármilyen applikációt. Igen. Most már akkor tudod követni, mikor, merre, cikázik.
3: És már lassan berakom a kedvenc. És már lassan berakom a kedvencek közé.
2: Hány kilométert tettek
4: egy nap? Béla bácsi, látom, jó volt. Mi volt Nyírszőlősön? És akkor tudod így követni. Téglás környékén ott esetleg.
3: Béla, már látom, kim van Nyírszőlősön. Mi a helyzet?
4: Ennyi. És akkor folyamatosan nyomat tudod követni. De javaslom, hogy fordítva is működjön, hogy azért lássa.
3: Ő is lássa engem.
4: Persze.
3: Jó.
4: Ha valami történne
2: veled. Mondjuk Norbi nagyon nem fog cikázni.
4: Nem fog.
2: De...
4: Mit csinál Norbi már 20 perc? Jó, a cipőket szaglásza. Folyosul.
3: Na, hát így élünk mi. Úgyhogy kérek szépen.
4: Elkészíthetitek a szomszédok legújabb sorozatát. Tudom, ti már fiatal generáció vagytok, nem is biztos, hogy emlékeztek a szomszédokra, de akkor legyen a jó barátok, azt mindenki látta.
3: Igen.
4: És ketten Bélával, mint főszereplő.
1: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
5: Alig ha lehet a jövőben trükközni a sebességmérés kijátszásával. Magyar Péter miniszterelnök részt vett az első brüsszeli uniós csúcs találkozón. Kezdetét veszi a nyári szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és nézzük a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
5: Magyarország egy Európa párti utat választott, így fogadta az osztrák kancellár Magyar Péter miniszterelnököt, aki az első brüsszeli uniós csúcs találkozójára érkezett. 16 év után először nem Orbán Viktor képviselte Magyarországot az Európai Tanácsban, az új magyar kormányfő érkezését pedig több uniós vezető is bizakodva kommentálta. A luxemburgi, a horvát és a svéd miniszterelnök is konstruktívabb hozzáállást és a problémák leküzdését várja a jövőben. A regionális együttműködés is új lendületet kaphat. Donald Tusk lengyel kormányfő ugyanis bejelentette, hogy 2 év szünet után, június 23-án Gödöllőn újra összeülnek a visegrádi négyek miniszterelnökei. Alig ha lehet a jövőben trükközni a sebességmérés kijátszásával, ugyanis olyan új Trafipax rendszer jelenik meg a hazai autópályákon, amelyet a régi detektorok már nem tudnak időben jelezni. Az újítások a Véda rendszert is elérték, így egyre több helyen vezetik be az Ausztriában már megszokott szakaszmérést, amely a járművek átlagsebességét számítja ki a belépési és a kilépési pontok között. A több sávot egyszerre kezelő automatikus rendszám felismerővel ellátott berendezések fix kapukon, mobilállványokon és jelöletlen járművekben is feltűnnek majd. Június 22-én kezdetét veszi a nyári szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés, melyet a Nébik elnöke rendelt el az ország egész területére. Az augusztus 20-áig tartó időszakban a hatóság szakemberei kiemelten vizsgálják a grilltermékeket, a fagylaltüzemeket, a jégüzemeket, valamint a büfékben kapható alkoholos italokat, köztük a rozéborokat. A vizsgálatok a gyermektáborok étkeztetésére, valamint a termelői piacokon és az útmenti árusító helyeken kínált szezonális zöld és gyümölcsökre, különösen a görögdínyére is kiterjednek. A szakemberek a higiéniai szabályok betartása mellett ellenőrzik a termékek nyomon követhetőségét, minőségét és a valódi termelői eredetet is. Már regisztrálhatnak a 16 és 25 év közötti nappali tagozatos diákok az idei nyári diákmunkaprogramra, amelynek keretében a kormány bértámogatást nyújt a munkáltatóknak a júliusi és augusztusi foglalkoztatáshoz. A támogatásra önkormányzatok, egyházi jogi személyek, valamint a mezőgazdaság, a turizmus, a vendéglátás és az erdőgazdálkodás területén működő vállalkozások pályázhatnak. A havi bértámogatás maximális összege szakképzettséget igénylő munkakörök esetében fejenként 279.900 forint, míg szakképzettséget nem igénylő pozícióknál 242.000 forint lehet. A programban való részvétel feltétele, hogy a fiatalok szolgáltatást kérőként regisztráljanak a járási hivataloknál, és ne rendelkezzenek más aktív munkaviszonnyal.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
5: Szombaton forró napos idő várható, egy-egy zápor, zivatar csupán az ország északi és középső tájain alakulhat ki a gomoly felhőkből. A hőségben csak nyugaton, északnyugaton frissíthet feltámadó déli eszél, a legmelegebb órákban pedig 31 és 36 fokot mérhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Tudjuk, mi a múlt. Tudjuk, mi a jelen. És tudjuk, mi a jövő. A pillanat elérkezett. A térség megújult mix műsorát feltöltöttük valódi BPM számokkal. Sunshine Mix XL. Sunshine Mix XL. A DJ pultban, aki az éjszaka legjobb mixeit készíti.

0: lemezjátszóra, hiszen ha péntek, akkor indul a térség valóban élő esti mix műsora, a MixXL, a lemezjátszóknál pedig nem más, mint DJ Vágó. Hello, Andris!
1: Hello, sziasztok, sziasztok, vidám rádiózás mindenkinek!
0: Andrisom, hogy telt a hét, mi újság?
1: Pörgősen, hála Istennek, tele melóval, idő semmi, úgyhogy már vártam nagyon a hétvégét.
0: Így van, nektek hogy telt a hét, egyébként ezt is megírhatjátok nekünk. Telefon SMS Viber 0620 316 3000. Egészen éjfélig kettő darab lemezjátszóról szólunk. Andrisom, mivel kezdünk?
1: Így van, egy igazi feldolgozás hoztam nektek, ami nem más, mint Disco Girls, és persze a When Love Hurts. Így meg fogjátok ismerni. Sean Paul.

0: 2009-es nagy klasszikus, az előző percekben itt a Sunshine-on újra gondolva, ez volt Undyne és a Beautiful Things, a lemezjátszóknál pedig egészen este 10 óráig a megújult Mixixelben DJ Vágó. Hello Andris!
1: Sziasztok, sziasztok! Azért hoztam ezt a zenét, nagyon-nagyon szeretem, és szerintem ez örök, mindig örök ez a dal.
0: Így a nyár közeletével egyébként pedig még jobban elő lehet ezeket venni. A régi klasszikusokat új köntösben nagyon-nagyon brutálisan szólnak.
1: Így van.
0: Érkeztek szép számmal üzenetek, a péntek esti mix nálam már hagyomány, nincs jobb módja a hét lezárásának, mint ezekkel a pörgős mixekkel feltölteni magunkat. Ez Krisztiántól érkezett, aztán amint elindult a mix, minden gondolatot elfelejtek. A hangulat az egekben, DJ Vágó pedig mindig meglep valamivel, ez pedig Nóritól érkezett.
1: Köszönjük szépen, Nóri!
0: Így van, jöhetnek továbbra is az üzeneteitek, telefon, SMS, Viber 0620-316-3000. Andrison, mivel megyünk tovább?
1: Most is egy ismerős hoztam, aki nem más, mint annak idején Billy Moore,

0: Nagyon szerettük a dalait. Ez lesz az Up and Down. Most pedig Izák remixében hozom. Nagyon jó kis dal ez. A régi vágású fiatal emberek meg srácok, csajok biztos tudják majd ezt a dalt.
1: Hangerőt a maximumra egészen 10 óráig a megújult mixiszer.

0: 2004-ig utaztunk vissza az előző percben itt a megújult MixXL-ben, hiszen ez volt a Global DJs egykori nagy felvétele, a The Sound of San Francisco. Kellemes estét kívánunk mindenkinek, egészen este 10 óráig pedig a lemezjátszóknál DJ Vágó. Hello Andris!
1: Hello, üdv mindenkinek, sziasztok!
0: Akkor a bulizós élményeket keltenek bennem ezek a zenék, pedig 2004-ben éppen pont negyedik osztályos voltam. Tehát, hogy
1: az
0: így,
1: jó. Tehát, hogy akkor ez suli diszkó.
0: Egyébként igen, tehát hogy már akkor is a zene az teljesen megfertőzött, és valamiért már a rádiót akkor sem tudtam kikapcsolni.
1: Helyes, helyes. Nagyon szeretem ezeket a dalokat elővenni újra, mert annak idején tehát nagyon sok emléket elevenítenek bennem is az iskola diszkós korszakot, mikor még vittem a reflex hangfalakat, raktuk iskolapadra, ez az amaz, meg akasztottuk a lámpákat, úgyhogy nagyon jók ezek a dalok.
0: Bennetek mit keltenek ezek a zenék egyébként? Ezt is megírhatjátok nekünk. Telefon SMS Viber 0620 316 3000. Vannak szép számmal üzenetek, ezekből csemegézek most egy picit. Nem számít, hogy bulizni megyek, vagy csak otthon lazítok. A péntek esti mix kötelező elem. A profi a válogatás minden alkalommal. Ez Tamástól érkezett, aztán a péntek esti mix műsor az, amit várok minden hétvégén. Úgy érzem, mintha egy klubban lennék, még akkor is, ha csak a nappaliban táncolok. Ez Rékától érkezett.
1: Köszönjük szépen, Réka, mi is úgy érezzük, mert van nekünk, képzeld el, itt egy LED szallagunk, ami stroboszkópozni is tud, és hangra, fényre dudálni, világítani. Annyira strobizik, hogy majdnem epilepsziás rohamot kapunk itt óvatosan, úgyhogy mi is buli hangulatban vagyunk.
0: Meg azt mondja, dudálni
1: is. Dudál, világít.
0: Hölgyek, urak, kijöttek továbbra is az üzeneteitek. Telefon SMS Viber 0620 316 3000. Andrison, mivel megyünk tovább?
1: LMFAO egykori fantasztikus felvételével, most Félix újra gondolásában. Ez nem más, mint a Party Rock Anthem.
0: Egészen este 10 óráig a lemezjátszóknál pedig

0: Chemical Brothers és a Do It Again az előző percekben itt a megújult Mix XL-ben. Kellemes estét kívánunk mindenkinek, Andrisunk, míg egy teljes órát fog zenélni nekünk a mai este folyamán, és senki ne felejts el, hogy holnap este 8 órakor is indul majd a Mix XL, akkor is az állandó péntek, illetve szombatesti rezidens DJ Vibe-ból fog a lemezjátszók mögött állni. 10 órától pedig majd folytatjuk, hiszen érkezik Robin, 11 órától pedig Chad fog majd a lemezjátszók mögött állni, holnap este pedig majd csak 10 órától Robin. Tartunk egy másodperci szünetet, utána pedig várunk vissza mindenkit, senki ne tekergesse sehova, jó helyen vagytok, a megújult Mix XL, ami szól nálatok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tudjuk, mi a múlt. Tudjuk, mi a jelen. És tudjuk, mi a jövő. A pillanat elérkezett. A térség megújult Mix műsorát feltöltöttük valódi BPM számokkal. Sunshine Mix XL. Sunshine Mix XL. A DJ pultban, aki az éjszaka legjobb mixeit készíti. DJ Vágó. A házigazda Glass Norbert. Aki itt nincs. Aki itt nincs. Az sehol sincs. Sehol sincs.
0: Itt is vagyunk, hello mindenkinek, folytatódik a megújult Mix XL. Én mondtam, hogy csak egy másodpercnyi szünetet fogunk tartani, hiszen hogyha péntek, illetve most már szombat, akkor a térség valóban élő esti mix műsorát hallgathatjátok, ez pedig a megújult Mix XL, a lemezjátszóknál pedig DJ Vágó, hello Andris.
3: Hello Beló, sziasztok, sziasztok.
0: Jöhetnek továbbra is az üzeneteitek, telefon, SMS, Viber 0620-316-3000. Andrisom, indítsuk meg a második órát.
3: Hoztam jó sok fantasztikus nyári chilles dalt, most egy kicsit lájtosabbra veszik a második órát, ugyanis nem sokára Ultra 4 zenél nekünk, de itt lesz Duke Demond, de amivel indítunk, ez nem más, mint Linik és az ő Rise dala. Szerintem ez egy fantasztikus nyári chilles dal, úgyhogy hangerőd föl.
0: Egészen este 10 óráig a lemezjátszóknál DJ Vágó.

0: A-Track és Frederick Down az előző percekben itt a megújult MixXL-ben. Kellemes estét kívánunk mindenkinek, hozzuk a jobbnál jobb felvételeket. Egészen éjfélig kettő darab lemezjátszóról szól az adásunk, és intelligens, maximálisan finom zenéket kaptok a mai este folyamán, a lemezjátszóknál pedig DJ Vágó. Hello Andris!
1: Hello, igen, igyekeztem a jó kis house zenéket összegyűjteni a második órában egy chilles dalokkal együtt.
0: És ezzel kapcsolatosan egyébként jönnek is az üzenetek, ez a műsor tényleg feldobja a péntek estét. DJ Vágó mindig érzi, mire van szükségem, és hozza a legjobb ütemeket, ez Andristól érkezett, és még egy üzenet, egész héten ezt vártam, a péntek esti mix olyan, mint egy jutalom a hosszú munkanap után, elképesztő energia, köszi szépen srácok, ez pedig Zsófitól érkezett.
1: Köszönjük szépen, Zsófia!
0: Így van, és jöhetnek továbbra is az üzenetek, telefon SMS Viber 0620 316 3000, Andrison, mivel megyünk tovább?
1: Egy igazi, fantasztikus chilles dalt hozok, Marsha Jefferson és Solarto közös felvételéd a Move Your Body-t, nagyon jó kis dal, ez is úgy, hogy hangerőt föl.
0: Egészen este 10 óráig a lemezjátszó.

üzemeltetnek is tudsz. Minden hétvégén mixel a Sunshine FM-en. And the turntable, the best DJ. Hol nevez játszók mögött? DJ Vágó.

0: Nico Varga és a Bogota az előző percekben itt a megújult MixXL-ben. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és igen, jól értettétek, Varga, nem Varga, Varga. A lemezjátszóknál pedig egészen este 10 óráig DJ Vágó. Hello,
1: Joke, sziasztok, sziasztok.
0: A péntek esti mix nálunk családi program lett, a gyerekek is imádják, imádnak rá táncolni, mi pedig végre kicsit kikapcsolódunk, ez Mariantól érkezett.
1: Köszönjük szépen, Marian.
0: Mindig elvarázsol a hangulat, amit a műsor teremt, a mix nem csak zene, ez egy élmény. Minden pinteken és most már szombaton is itt vagyunk veletek, ez pedig Laci írta.
1: Köszi Laci, töltsél valamit.
0: Így... Ez az. Így van, köszönjük szépen, hogy itt vagytok velünk, és jöhetnek továbbra is az üzeneteidek. Telefon, SMS, Viber 0620 316 3000. Éjfélig 2 darab lemezjátszóról szól az adásunk. 10 óra után érkezik majd Robin, az új generáció DJ-je. 11 óra után pedig majd Chad fog a lemezjátszók mögött állni. Andrison, most húzzuk meg az utolsó 20 percet. Mivel megyünk tovább?
1: Húzzuk, fantasztikus latin hangulatot hozok nektek. Juanito és persze az NIC. Nagyon jó kis dal ez. Egyébként képzeld el, Marco Carolától láttam, csentem el ezt a dalt. Fantasztikus buli hangulatot teremtett, úgyhogy megpróbálom nektek is ezt.
0: Hangerőt a maximumra, fincsi zenékkel, jó kis

0: Jacksonin és Rafael Karam az előző percekben itt a megújult MixXL-ben, és ez volt tőlük a Pedro. Kellemes estét kívánok mindenkinek a megújult MixXL, ami szól nálatok, és a péntek, illetve szombati állandó rezidensünk az elmúlt 2 órában, ő nem más, mint DJ Vágó. Hello Andris!
1: Csokolom, sziasztok!
0: Érkeztek üzenetek, na ezekkel zárunk. Számomra a péntek esti mix olyan, mint egy kiszabadulás a hétköznapokból. Köszi szépen ezt a 2 órát, Andris, ez Vivitől érkezett.
1: Köszönjük szépen, Vivi!
0: Kezdhetném máshogy a péntek estét, de minek? Ez a 2 órás mix egyszerűen fenomenális volt. Köszönjük szépen, ez pedig Petyától érkezett.
1: De jó fejek vagytok, holnap Tali!
0: Így van, Andrisom, köszi szépen az elmúlt 2 órát.
1: Én is köszönöm.
0: Holnap este 8 órakor találkozunk, 24 óra, kevesebb, mint 24.
1: igen. Marával előtte csacsogunk egy kicsit, várjuk majd az üziket, dalkéréseket, aztán utána folytatjuk tovább.
0: Így van, hölgyek, urak, most viszont senki ne tekergesse a rádiót, hiszen másodpercek kérdése, és a megújult MixXL folytatódik, az új generáció DJ-je érkezik a lemezjátszók mögé, Robin.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Tudjuk, mi a múlt. Tudjuk, mi a jelen. És tudjuk, mi a jövő. A pillanat elérkezett. A térség megújult mix műsorát feltöltöttük valódi BPM számokkal. Sunshine Mix XL. Sunshine Mix XL. A DJ pultban, aki az éjszaka legjobb mixeit készíti. Robin.

Mindenkinek, én mondtam, hogy csak egy másodpercnyi szünetet fogunk tartani, hiszen folytatódik a megújult MixXL, ebben az órában az új generáció DJ-je a lemezjátszók mögött, méghozzá Robin. Jöhetnek továbbra is az üzeneteitek, telefon, SMS, Viber 0620-316-3000. Nem is szaporítom tovább a szót, játsszuk az igazán ütős felvételeket egészen 11 óráig, tehát a megújult MixXL-ben a lemezjátszóknál.

a megújult Mixixel, ami szól nálatok. Hello mindenkinek, kellemes estét kívánok! Ebben az órában az új generáció DJ-em a lemezjátszók mögött, és hát természetesen vannak üzeneteink, na ezekkel megyünk tovább. Ez a mix valami elképesztő, végre egy műsor, ami tényleg feltölt. A válogatás is hibátlan, rég éreztem ilyen jó flót. Puszi nektek, Anita, és még egy üzenet, egyszerűen brutál jó a mix, végig mozog a lábam, köszi, csak így tovább, ez pedig Istvántól érkezett. Jöhetnek továbbra is az üzeneteitek, telefon SMS Viber 0620-316-3000. Egészen 11 óráig, tehát a megújult Mixixelben, a lemezjátszóknál, Robin.

0: Térség megújult mix műsora. Itt hallod a legjobb pop, dance és R&B zenéket mixelve. Itt kevernek a térség legjobb lemezlovasai. A DJ pultban, aki az éjszaka legjobb mixeit készíti. Robi.
1: That's the deal, my dear.

a megújult Mixixel, ami szól nálatok. Hello mindenkinek, kellemes estét kívánok! A lemezjátszóknál még bő 20 percen keresztül az új generáció DJ-je, méghozzá Robin. Köszi szépen a sok SMS-t, ebből sem egészek most egy párat. Nagyon szépen össze van válogatva a mai mix, remek az átmenet és jó a hangulat. Érezni, hogy szívvel, lélekkel csináljátok. Ez Tomitól érkezett. És még egy üzenet, na most aztán nem fogunk aludni, annyira felpörget minket Robin. Már küldöm is a haveroknak, hogy hallgassák, mert ez túl jó ahhoz, hogy csak én élvezzem. Ez pedig Vikitől érkezett. Köszi szépen az üzeneteket, és jöhetnek továbbra is, hiszen egészen éjfélig itt vagyunk veletek. Telefon SMS Viber 0620-316-3000. Most viszont nem szaporítom tovább a szót, játsszuk a kedvenceiteket, méghozzá mixelve. A lemezjátszóknál egészen 11 óráig az új generáció DJ-je.

Mix műsora. Itt hallod a legjobb pop, dance és R&B zenéket mixelve. Itt kevernek a térség legjobb lemezlovasai. A DJ pultban, aki az éjszaka legjobb mixeit

0: péntek, illetve a szombatesti állandó rezidensünk 10 órától az elmúlt egy órában a lemezjátszóknál. Ő nem más volt, mint Robin. Robinnak köszi szépen ezt az elmúlt egy órát, és hát hölgyek, urak, holnap este 10 órakor ismételten visszatér majd Robin, úgyhogy akkor is érdemes lesz velünk tartani. Most viszont tartunk egy másodpercnyi szünetet, hiszen a megújult Mixixelnek még egy teljes órája van. Érkezik a lemezjátszók mögé. Chad.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tudjuk, mi a múlt. Tudjuk, mi a jelen. És tudjuk, mi a jövő. A pillanat elérkezett. A térség megújult mix műsorát feltöltöttük valódi BPM számokkal. Sunshine Mix XL. Sunshine Mix XL. A DJ pultban, aki az éjszaka legjobb mixeit készíti. DJ Chad. A házigazda Glass Norbert. Aki itt nincs, az sehol sincs. Sehol sincs.
0: Itt is vagyok, hello mindenkinek, innentől kezdve meghúzzuk a hangulatot, hiszen a lemezjátszók mögött már itt van velem Chad. Chadet egyébként be lehet követni a közösségi médiában, Chad Gabiként kell keresni. Nem szoporítom a szót, játsszuk a kedvenceinket egészen éjfélig a megújult Mixixelben a lemezjátszóknál. Chad.

a megújult MixXL, ami szól nálatok. Kellemes estét kívánok mindenkinek ebben az órában, a lemezjátszóknál nem más áll, mint Chad, és hát mondtam, hogy jöhetnek továbbra is az üzenetek, na ezekből sem megézek most egy párat. Ez a 4 órás péntek esti mix műsor teljesen kikapcsol, egy nehéz nap után pont erre volt szükségem. Köszönöm az élményt, ez Katától érkezett, és még egy üzenet, olyan érzésem van, mintha egy fesztivál közepén lennék, ez a mix iszonyat jó, pörget, és az estémet is rendbe rakja, ez pedig Robitól érkezett. Jöhetnek még az üzenetek, telefon SMS Viber 0620 316 3000. A jobbnál jobb kedvenceiket pedig ebben az órában egészen éjfélig nem más játsza.

A megújult Mixx Alami szól nálatok. Hello mindenkinek, kellemes estét kívánok. Ebben az órában a lemezjátszóknál pedig nem más, mint Chad. Érkeztek még szép számmal üzenetek, ebből sem egészek most. Ti vagytok a kedvenceim, de komolyan. Ez a Mix műsor a bizonyíték rá, hogy értitek, mitől lesz jó a hangulat. Le a kalappal, ez Esztitől érkezett. És még egy üzenet, nem tudom, ki rakta össze ezt a mixet, de eltalálta rendesen. Szívből gratulálok, ez Gergőtől érkezett. Hát Gergő, nem más áll a lemezjátszóknál egyébként ebben az órában, mint Chad. Gabit egyébként be is tudjátok követni a közösségi médiában. Úgy találjátok meg, hogy Chad Gabi. Most viszont játsszuk tovább a kedvenceiteket, méghozzá mix formájában. Még bő 20 percen keresztül a megújítás.

0: a megújult MixXL, ami szólt nálatok, méghozzá az elmúlt 4 órában. Kellemes estét kívánok mindenkinek, viszont mielőtt én búcsúznék tőletek, rátekintünk az időjárás térképünkre, ugyanis a holnapi nap folyamán, azaz szombaton, hosszabb, rövidebb napos időszakok mellett késő délután néhol előfordulhat egy-egy kisebb zápor, illetve zivatar. A reggeli órákban 9 és 12 fok között alakul a hőmérséklet, viszont délutára akár 19 fokig is felkúszhat a hőmérő higanyszála. Köszi szépen az elmúlt 4 órás figyelmet, holnap este 8 órakor várok majd ismételten mindenkit. Jó bulizást és biztonságos hazaérkezést a térségben mindenkinek. Glass Norbert vagyok. Sziasztok!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Sunshine FM.
2: Csak jó zene.